velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Brasnyó Zoltán és Sánta Zoltán.
1: Zoltánok között.
2: Hello, hello.
1: Sziasztok! Sziasztok! Hogy vagytok? Jó reggelt kívánunk mindenkinek itt a...
2: Boldog pénteket,
1: mindjárt boldog, itt a hétvégén. Boldog pénteki nap, ugye? Igen. Ez a szeretet napja,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, az örömi.
1: Az örömi, igen. A...
2: Csak nehogy átmenjen sírásba.
1: Igen, igen. Az örök harmóniái. Zoltán, sziasztok! Szevasz! Szia! Jó reggelt kívánok! Kívánunk! Mi újság? Mi a helyzet a fronton? Mert mi nem tőled kérdezem, hanem az Olico. Hát az jó lenne, nem.
2: A fronton.
1: A fronton.
2: Milyen jó lehet.
1: Az utca fronton. Igen.
2: Az nem, még néztek újra a
1: Band of Brothers.
2: Band of Brothers.
1: Igen, és mondtam, utka a Zanett, hogy nézitek.
2: És így belegondoltam ott, amikor ment ez a nem tudom melyik erdei csata.
1: Hát az Ardenekben ott, az már vége felé, ugye?
2: Vége
1: ott az
2: felé,
1: az a
2: közepe vége felé.
1: Battle of the igen. Bulge, ugye az a, amikor körbevették őket a németek.
2: Igen, igen. És ott az erdőbe, és így rájuk jött a tél.
1: Tudod? Igen, az.
2: Persze, ez még valószínűleg közel sincs ahhoz a szinthez, amit a adott esetben a német katonáknak kellett átélni, amikor mondjuk Oroszországba értek, ugye elég mélyre.
1: Hát igen, igen, csak arról kevesebb film van.
2: De ott csúnyább dolgok voltak. De itt is ez borzaszt, és akkor nyilván ugye úgy van kitalálva az egész dokumentumfilm, hogy amikor még forgatták, akkor azért meg voltak élő tagjainak az ISIS századnak.
1: Hát most már nincs.
2: Most szerintem. Már nincs egyébként. Nem, akkor rákerestem, és azt mondta az AI, hogy most már nincs. Oh. Nem tudom. Hát valamelyik másik karakter, talán a Pacificből az még úgy életben van, az egy ilyen full mellék karaktert játszott, én nem is emlékeztem rá, tehát ő még elvileg életű is, melyen 100 fölött van igazából, úgyhogy elszállt az idő. Na mindegy, és ott mondta, mindig így interjúkkal kezdték, ugye, és akkor elmondták, hogy mit éreztek, mit éltek át, ki hogy, nem tudom, értékelte, vagy élte meg azt az egész szituációt, és akkor mondta az egyik, hogy még a mai napig reggelente arra ébredt, hogy de jó, hogy nem ott kell felébredni, jobb az erdő, tényleg mennyire borzasztó lehet. Kezdett a hidegben, és akkor arra ébredsz, hogy így potyognak melletted a golyók, vagy nem tudom, ilyen tüzérségi tűz alá vették azt a területet, ahol te így leástad a kis árkokat, és aha, hogy fekszel ott a -8 fokba, ott próbáltál aludni egy kicsit.
1: Igen,
2: rettenetes, tehát végtelen embertelen szituációk. De jó a sorozat egyébként, ettől függetlenül érdemes megnézni. Hallottam, hogy múltkor beszéltetek az Ecivel itt egyébként sorozatokról, és akkor szóba került ez a két sorozat is, meg a
1: Masters of the Air,
2: ugye az nem láttam még.
1: Hát fent van az Apple TV, most már elérhető, de hát persze, aki mondjuk a letöltés útját választja, annak arra is van lehetőség, hát ugye sokan élnek ezzel.
2: Van ám,
1: úgyhogy ez fent van. Tudod, kik játszanak abban? Az Austin Butler.
2: Valami legyen ingyen.
1: Igen, valami ebben a
2: nyomorúságban.
1: A életben! Legalább egy valami legyen ingyen! Nekem fizetnem.
2: Tudom, hogy sokszor meséltem már ezt, de időnként úgy rácsodálkozom egyébként, hogy nem, igyekszem nem mérgelődni azzal, hogy most nem tudom, az üzemanyagárak hol tartanak. Én amúgy is úgy fogom föl, hogy nem tudom, amikor így a városban kell rohangálni, akkor igazából kocsimentesen próbálom megoldani, és akkor úgy anélkül, tehát ugye el vagyok, úgy alkalmazkodik az ember, de így rácsodálkozok néha, hogy ez már ilyen 200, nem is tudom, hol tart a dízel ára, Viktor, tudod, esetleg ilyen 220-30, mindjárt megnézem, várjál. Azért mondom, mert most a valamelyik nap hallgattam a híreket, és akkor ott fejtegették, hogy nem tudom, milyen világszintű politikai események nyomán várható, hogy tovább drágul.
1: Persze,
2: és akkor
1: nem
2: a dízel drágul, majd kimondottan rá vonatkozik majd ez a kis emelkedési folyamat. Hát 231 dinár most, vagy 230 körül van, maradjunk ennyiben. Nekem ott tűnik föl, hogy mindig ilyen fix összegekért szoktam tankolni. Ez egy kicsit ilyen fájdalommentesebb nekem.
1: Nekem is fájt, én is mindig 3000 dinárért tankolok.
2: Igen, igen. Csak most csak ott tartok, én most 4000-ért tankoltam, és fölment ez a másfél recka, ez
1: igen.
2: A másfél recka basszus. Nem volt olyan régen, amikor 1500 dinárért ment
1: persze,
2: föl ennyi.
1: Persze. Nekem is a kb. A közepéig megy a recka 3000, amíg ott annál a pontnál tankolok. Tehát már szólt az autó, hogy most már jó lenne, mert 70 kilométernyi.
2: És így sípolgatni.
1: Jó lenne menni, és akkor visszafele beugrottunk, és akkor ugye eddig úgy volt, hogy mit tudom, 3000, és akkor kb. A közepéig felment a recka, most a közepén alatt van a recka.
2: Persze,
1: hát az anya minden ittek érted, ennyi benzin fért bele a 3000 dingybe. Hát most ez van.
2: De én el vagyok hajlandó tényleg így többet, vagy nem tudom, tényleg akkor szoktam sokat beletankolni, vagy úgy rendesebben, amikor úgy utazik az ember, vagy utazik
1: hát, valahol. Ja, igen.
2: Olyankor tudod, mindig le is fotózom, hogy tele a tag, de egyébként is sose szoktam így, tehát hogy
1: tele a tag. Hát hogyne,
2: fáj mindig kijönni ezeket az összegeket, nem tudom, hogy meddig fog drágulni.
1: Ezért kell elektromos autót venni. Vagy egy haverom, az jó, most nem megyük ebbe bele, most nyilván mindenkinek van erről véleménye, nem ezt akarom mondani, van
2: hát
1: egy haverom. Hát
2: lassan ott tartunk, hogy tényleg
1: van egy haverom, aki vett egy... Hát ők viszonylag sokat is autóznak, de nem hosszú távon, tehát nem úgy, hogy mondjuk megéri neki egy dízel, tehát hogy tényleg naponapi szinten mondjuk megtesz rengeteg, de olyan nagyon sokat rohangálnak az autóval, és akkor ő mondta, hogy és csak egy ilyen érdekesség, hogy azt mondja, volt ő neki régen elektromos autója, aztán azt eladta, akkor vett egy visszatért a belső égésű motorhoz, vett valamilyen más autót, és azt mondja, az volt neki a feltűnő az, hogy hoppá, egyszer csak elkezdtek jönni neki ilyen visszatértek a havi benzinköltségek, amit úgy elfelejtett így pár évre. És azt mondja, most így adom ki a plusz a benzinköltséget, meg áramban sem fogyasztok, vagy igazából nem érezte meg áramban sem, mert ő otthon olcsó árammal töltötte éjszaka az autót. És annyira azt, hogy nem érezte, jó, nyilván megérezte, de hát közel se annyira, mint a tankolást. Érted? Igen. És akkor azt mondja, hogy hát azt mondja, hülye vagyok, én most dobálok ez ablakon. Hát gondoltam magamban, hogy igen, mondjuk, ha meg tudod magadnak engedni, akkor végül is értem, tehát hogy akkor ez valid, de és akkor vett egy elektromosat, és pont most mesélte nekem néhány nap ezelőtt, és azt mondja, most így megint úgy jó érzés, hogy megint nincs plusz költség. Hát gondoltam magamban végül is ebben igazad van, tehát hogy így, tehát hogy ez így persze, hát igen, nyilván, mert annyi elmegy el, nem lehet megúszni nyilván, de.
2: Tehát, hogyha hosszú távon nagyon sokan elkezdenek áttérni az elektromos autók, ami ha más nem, akkor vagy ez a hibridek, őszintén nem tudom, hogy mi a működésében, hogy milyen fajták
1: hát,
2: vannak.
1: Hogy hosszú távon, rövid távon átveszi ugye az elektromos,
2: ja, igen, akkor
1: az elektromotor.
2: De tehát, hogy alapvetően városi szinten, vagy szintű használatban, amit az emberek legnagyobb százaléka végez, az akkor teljesen ugye elektromos módon történik, elvileg. Igen. Vagy ilyen Viktor ilyen mondta, hogy ilyen gyene, tehát így kever, de akkor is nyilván ugye azért csökkennek a költségek. Mit akartam én ebből? Ja igen, és hogyha túl sokan térnének át erre, akkor tuti, hogy előbb-utóbb akkor ezt is úgy észszerűsítenék, és akkor az lenne, hogy akkor ezek a fajta költségek ugyanúgy elkezdenének majd szépen növekedni, amikor az autót töltöd és hasonlók. Úgyhogy ezt igazából nem lehet megúszni. Az autó az egy ilyen téma. Tehát az amióta az életünk részét képezi, azóta egy ilyen gyenge pontja az embereknek. Úgy érezzük, hogy nélküle nem tudunk sehova se eljutni, nem tudunk létezni. És hát nyilván akkor ezt hát miért is de adóztatnák meg ugye gyakorlatilag mindenhol. Az a jó igazából, hogy most így utána olvasgattam én is így, az AI-jal beszélgettem egészen pontosan erről,
1: egész
2: hogy mondom, hogy...
1: Egész éjszakasztam azt mondom.
2: Nem, ez még korábban történt, amikor így rácsodálkoztam megint így az üzemanyag árakra, hogy mondom, hogy de hogyha mondom, így most így jól alakulnának ezek a konfliktus helyzetek, amik ugye befolyásolják a kőolajnak az áremelkedését, úgy alapvetően is, ami ugye eredményezi gyakorlatilag az üzemanyagnak is az áremelkedését, hogy ez visszaállhat, tehát hogyha az rendeződne ez a konfliktus, meg úgy minden úgy tuti lenne, tegyük fel, akkor visszaállna, és akkor így igazából kifejtette hosszasan, most nem fogom részletezni azért sem többek között, mert nem emlékszem, de a lényeg az volt, hogy a konklúzió, hogy nem valószínű, hogy nagyon visszaesne az ára egyébként. Tehát miután elért már egy ilyen értéket, utána hát valahogy mindig úgy változnak a körülmények, hogy ez így lassan beáll erre a szintre. Tehát igazából, hogyha itt most minden rendeződne, akkor sem számíthatnánk szerintem arra, hogy akkor nagyon lényegesen visszaesne az üzemanyag ára, hanem esetleg tudod, ilyen pár dinára esetleg lejjebb megy, de hogy gyakorlatilag el kell fogadni azt, hogy mikor volt az 2-3 éve, amikor még ilyen 150-60 dinárokért tankoltunk?
1: Hát nagyon, én nem emlékszem.
2: Akkor sokáig volt ilyen 180 körül, de a benzin az mindig olyan viszonylag szorosan követte ezt a dolgot, és most meg ott tartunk, hogy 230 dinár. Szóval ijesztő. Na mindegy. Hát igyekezni kell, nem tudom. Városi szinten én egyébként tökre élvezem azt, hogy jó, most télen nem annyira kellemes, de tökre élvezem azt, hogy nem kell részt venni a forgalomban. Egyébként is káosz, tehát itt vezetni, most már Szabadkán is így egyre borzasztóbb, necces, sokáig tart, dugóba keveredsz, nem tudom, várdot kell, idegesítő számomra. Tehát igazából nagyon sokszor sokkal könnyebb, mert igazából nem egy nagyvárosról beszélünk, nem. Tehát elég gyorsan el tudsz jutni egyik pontból a másikba.
1: Annyi, hogy én például, igen, tehát én mindig megvan az a pontos, az út ami végigmegyek, vagy végigmegyünk naponta, ugye ez az obi, akkor az ilyen olyan bevásárlás, vagy stb. Nem, hogy ilyen szempont mondjuk nekem ez így ideális, de nyilván ismerőseim, akik például például mondjuk Palicsról közlekednek rendszeresen, nekik például ez az elektromos ez nagyon bevált, tehát ők vettek egy elektromos autót, ami nyilván nem egy ilyen valami csúcskategóriás autó, de hát nincs is arra szükség, tehát most nem egy Tesláról beszélünk, hanem egy olyan autóról, ami praktikus, és valóban ők azt állítják, hogy nagyon megéri nekik. Tehát, hogy ők, mint tudom, 2-3 útirányt azt azért naponta többször megtesznek, és munka miatt is, meg gyerekek miatt is, és hát számukra például ez ideális. De hát nyilván erről is lehet vitatkozni, mert most tudod, hogy kinek mi éri meg, de én például azt látom itt a benzinnél, hogy ez így megállíthatatlan. Megállíthatatlan. És akkor még, ami egy dologról nem beszéltünk, az a benzin minősége. Ami szintén elképesztően nagy különbségek vannak. Tehát például, hogyha elmész Magyarországra, akkor ott én nem tudom, hogy neked milyenek a tapasztalataid, de nekem kicsit ilyen, én nagyon-nagyon éreztem a különbséget az autóban, és volt itt egy, most nem akarok reklámozni, de például valahol ott Belgrád környékén ott van egy ilyen nagyon-nagyon ismert benzinkút, amiből viszonylag kevés van ebben az országban, tudjátok, az S betűvel kezdődő, és ott is így tapintani lehetett a különbséget az autóban. Tehát, hogy így nagyon-nagyon érződött a különbség, hogy az milyen benzin, hogy az milyen benzin. Az én autómban nagyon érződik, és olyan tényleg úgy éreztem, mikor azt tankoltam, hogy így nincs megállás. Tehát, hogy így úgy repesztett az a kocsi, meg olyan jó volt, hogy tényleg más volt. Ez körülbelül
2: lehet, hogy benzineseknél jobban kijön, én dízelel kapcsolatban nem nagyon tapasztalatom. Pedig próbáltam én is egyébként, nem tudom, a drágábbat, akkor volt
1: ilyen. Ja, igen, voltunk én is.
2: Jó van,
1: igen, százas prémium, és akkor nem éreztem semmit, csak azt, hogy többet fizettem.
2: Így van.
1: Tehát, hogy ennyi, az érzés. Tehát, hogy ez most jobb az autódnak.
2: Igen, ilyen prémiumabb.
1: De persze vannak aztán azok az autók is, amelyek rendkívül érzékenyek arra, hogy te milyen kenőanyagokat, meg milyen benzint használsz, és azok gyorsan tönkre is mehetnek, hogyha te éppen egy valami rossz minőségű üzemanyagot tankolsz.
2: Tehát, igen.
1: Nem gyorsan, de azért úgy szép lassan, úgy ez leamortizálod vele az autót.
2: Hát igen.
1: Nem tudom, érdekes különbségek vannak. Itt mindenkinek mások a tapasztalatai. Én is egyébként erre a hibrid, nekem ez a hibrid ez nagyon vonzó. Ez nagyon jó lenne.
2: Megoldás.
1: Nem olcsóak, van rá valami állami támogatás, ami hát nyilván ridikulus, nevetséges ahhoz képest, mondjuk külföldön mennyi, tehát de azért csak van, tehát hogy van, ennek is örülni kell. Tegnap láttam egy... Ugye most megy a kampány, most nem akarok itt kampányról beszélni, csak ugye nyilván itt mindenféle ilyen karaktert megszólítanak újságírók Szerbia szerte, és hát volt olyan hölgy, akit megszólítottak, nyilatkozott, hogy hát mi a véleménye arról most, amit zajlanak a politikában, és akkor ő elmondta, hogy hát ez és így elsírta magát, hogy ugye mit tudom én, lemondott az elnök, hogy ez egy csodálatos ember, tehát mint hogyha Jézus második eljövetele lett volna gyakorlatilag ő, és akkor ő erről beszél hosszasan, hogy hát ez egyszerűen nem, egyszerűen, tehát ő neki Benzedint kellett bevenni, amikor látta, hogy egyesek támadják őt, hogy tehát hihetetlen érdekes ez a mai szociográfiai szempontból ez a még kis országunk, meg itt nagyon, és most anélkül mennék bele, hogy bármit mondanék.
2: És itt ezek nem romlanak jobban? Én most nyilván nem értünk a témához, kár belemenni ebbe az egészbe.
1: Mire gondolsz?
2: Hibrid, bocsánat.
1: Nem tudom, hogy jobban romlanak, én annyira nem értek.
2: Tehát, hogy tudod, megint csak ugyanaz az a kérdés, mert ugye megszoktuk, hogy...
1: Tényleg, én csak okoskodok, én nem értek.
2: Nagyobb százalékban azért használt kocsikat vezetünk.
1: Aha.
2: Tehát az életünk részét képezi az, hogy időnként azért megyünk a mesterhez ilyen kisebb vagy a problémákkal. Tehát, hogy mennyire javítható ez, mennyire kell szembenézni mondjuk olyan dolgokkal, amikor én is vittem a szerelőhöz egyszer a kocsimat, és akkor valami kis izé volt vele, és akkor pont így röhögtem, meg így beszélgettem így a haverommal, aki tartja ezt a szervizt, hogy hát igen, hát mondom, én ilyen visszatérő vendég vagyok, hát mondom, mit keresett az a Toyota, nem tudom, valami, aha, tud,
1: hoppá,
2: ilyen izé,
1: hoppá, japán autó,
2: új, ráadásul igen, egy igen, új Yaris, brutálisan néz, hát baj? Azt mondja, kijött valami, tudod, szenzor problém, tudod, micsoda, és aha, mondom, ugyan mennyi a javítás, ilyen, nem tudom, ilyen két és fél ezer, te spórolsz pénzt, megbeszélt 20 ért, és akkor még így megfejelik ennyivel,
1: igen,
2: zseniális. Úgyhogy ilyen meg nem hiányozna. Jó, van, ez nem full újan lett meg. Mivel gondolom, hogy egy pár éves autóra van. Szóval vélhetően már ugye...
1: Valószínűleg baja volt annak az autónak.
2: Az már nem.
1: Valószínűleg baja volt annak az autónak eredetileg is. Hát basszus, érted? Igen, szívás.
2: Oké, lehet, hogy kevesebbszer kell vinni az újabb kocsit, de akkor meg tényleg ilyen tételeket kell fizetni. Jó, most ez nyilván
1: kivételes. Japán autókról tényleg azt mondják, hogy évekig semmi bajod nincs vele, és csak utána azért jönnek ilyen olyan problémák, de azért az nagyon távoli. Tehát, hogy az nekem van olyan ismerősöm, aki esküszik rá, autószerelő, hogy 10 évig semmi bajod nem lesz egy Toyotával. Ami nyilván túlzás, mert biztos, hogy előjönnek különféle problémák, de nagyobb eséllyel tényleg nem lesz rá 10 év, nem lesz bajod vele 10 évig, mint egy más autó esetében. Tehát itt nagyobb a szansz. De a fene tudja. De annyival drágábbak is ezek az autók. Tehát most nyilván itt van. Én is például nagyon japán autót, nagyon szívesen vennék japán autót. Épp egy barátom, akinek szintén 3 betűs autója van, Viktornak is. Minden. Tehát az egy életérzés. Tehát abban benne van minden, ugye? Tehát benne van az is, hogy az elromlik, hogy az... Tehát, hogy neked be kell kalkulálni, hogy neked ezt menedzselni kell. Most nézem a Sons of Anarchy-t, ugye? Te nézted valaha a kemény motorosokat? Sons of Anarchy?
2: Kezdtem egyszer, de nem néztem.
1: Én is kezdtem sokszor, és valami mindig feladtam, és most rákattantam. Nagyon jó. Tehát meg kell nézni 3-4 részt, és akkor így rákattansz. Teljesen egy Sopranos érzésem van egyébként. Tiszta ilyen bűnözői világ. Nagyon mindegy. És abba ez csak azért hozom fel, mert ugye abban mindenki Harley-kat vezet. Tehát ők ugye egy motoros banda. Viszonylag nagyon komoly kutatás volt a sorozat mögött. Ugye régi motoros bandáknak néztek utána, ki még az is nagyon pontosan benne, hogy ki milyen motort hajt, tehát abból a kultúrából ezek tényleg való. És a Harley Davidsonok is olyanok, hogy ott Harley Davidson, de folyamatosan szóba kerül a sorozatban az, hogy állandóan szerelni kell ezeket a motorokat. Tehát mindig valamit bütykölnek rajta, tehát mindig valamit ott szétszednek, szerelni, azért, hogy az így jó legyen, mert annyira érzékeny maga a motor. Tehát annyira érzékeny. Igen. Tehát azzal tényleg foglalkozni kell. Na most ilyenek a BMW-k is. Meg ilyen nagyon drágák. Rettenetesen drágák. Ott is vannak ilyen valami Sport Glide, meg ilyen verzió, meg olyan verzió. Szóval hihetetlen. De hogy ezeknek a motoros bandáknak csak, tehát vagy a Harley, vagy semmi. Tehát, hogy őket nem nyilván Amerikáról beszélünk.
2: Amerika, persze, Amerika. Persze.
1: De Újvidéken is vannak egyébként Hells Angels. Múltkor beszéltem róla, képzeld el. Itt az Ecivel
2: domáltunk.
1: Van, igen. Hát jó, mert ők most már annyira tudod, ilyen chapterökre oszlott, tehát ez már nem az, ami a 60-as években volt, de...
2: Nem lőnek.
1: De igazából még mindig lőnek, csak nem mindenki, hanem van, aki lő. Tehát letartóztattak, például Amerikában most nem olyan régen. Júliusban tartóztattak le 2 ilyen arcot, mert nem tudom, mit csináltak. Szóval azért vannak nekik ilyen dolgaik a mai napig, de a lényeg az, hogy nagyon... érzékenyek ezek a motorok is. Tehát hiába Harley Davidson, meg hiába. Tehát megveszed azt a törődsz vele, mint egy háziállattal gyakorlatilag.
2: Ez volt egyébként a... Mert már beszéltünk, amikor a kínai autók jöttek témába, és egyébként ez most tökre kapcsolódik a témához, mert mondjuk talán abban lehet egy olyan lehetőséget látni, nem? Tehát, hogyha mondjuk a hétköznapi ember szeretne valamilyen elektromos vagy hibrid járművet venni, hogy akkor valami kínai autót, amik egyébként egyre jobban derül ki az róluk, hogy nem rosszak egyáltalán, tehát hogy bár nincs az a téma, vagy nem aktuális már az a téma, hogy akkor az a kínai az vacak, rengeteg motoruk is van, de egyébként ez történt a japán motorokkal is, meg a Harley viszonya az ilyen hasonló volt egyébként, mint most mondjuk a kínai, meg az idősebb vagy öregebb márkák, amik jelen vannak Európában viszonya esetében. Tehát a Harley-nál ott volt egy ilyen sztori egyébként, hogy nagyon megcsapott, azok egyébként sem tudtak sosem sokat eladni belőlem, ez mindig ilyen unikum volt.
1: Az nagyon,
2: igazából,
1: persze,
2: nagyon magas az ár, másképp operál az egész cég.
1: Más, nyilván más.
2: És amikor a japán motorok megjelentek a piacon.
1: Én, hogyha most felhívnám őket, hogy akarok venni egy Harley-t, akkor nem tehát nyilván azt mondanák, hogy jó, vagy ébredj fel. Vagy, tehát, hogy így nem, nem így
2: történt. És aztán jöttek a japán motorok, amik egyszerűen sok esetben még jobbak is lettek, mint a Harley-k, és akkor megindult ugye ez a nagy térhódítás ennek a történetnek, hogy a 70-es, 80-as években, és Amerikában konkrétan megszavaztak egy törvényt arra vonatkozóan, hogy minden behozatali motor, jármű, márka, az annyira meg lett adóztatva, hogy gyakorlatilag ezzel húzták vissza az életbe a Harley-t, mert elkezdett tönkre benni.
1: Hát igen.
2: Volt egy ilyen holdpontja, szóval hát most igazából most is ennek lehetünk a szemtanúi, még nem ennyire markáns szerintem a helyzet, de veszélyben vannak azért ezek az öreg márkák.
1: Persze.
2: Jönnek a kínaiak is, úgyhogy...
1: Jönnek.
2: De hát jóval mondom, ez a hétköznapi embernek lehet, hogy azért egy picit kényelmesebb, csak hát de veszélyben vannak azért ezek az öreg márkák.
1: Persze.
2: Jönnek a kínaiak is, úgyhogy...
1: Jönnek.
2: De hát jóval mondom, ez a hétköznapi embernek lehet, hogy azért egy picit kényelmesebb, csak hát úgy nyitni kell lefelé, vagy tudni kell nyitni. Na de gyerekek, kávé...

0: Közérdekű információ következik.
1: Yes. Hello, hello, Good sziasztok, jól vagytok?
2: Az időjárás.
1: Rapsodikus visszaüselkedésről
3: hát pont erről beszéltünk, hogy ahogy mondtad, hogy
1: 20 fok különbség. 20
3: fok, most 6 fok van.
1: 6 fok van, 26 lesz napközben.
3: Szomorú, ez rendkívül szomorú. Napsütés.
1: Még kitart ez a meleg egyébként, jövő nálam hét elejéig, közepéig, aztán jövő hét második felétől jön a cudarváltás.
3: Cintányéros cudarvilág, ez jövő héttől.
1: Képzeld el, hogy ilyeneket kéne hallgatni most.
3: Miért? Hát ez nagyon jó.
1: Színházban dolgozni, egy operett szín, és így mész reggel, és így próba, és így felsendülnek, és így
3: fájdalom. Jégcsákányt nyomnának a füledbe.
1: Mindig úgy képzelem egyébként ez bármilyen szituációt, ami operett, hogy az Oswald Marika így becigánykerekezik.
3: Én is mindig az Oswald Marikát képzelem.
1: Mosolyog, izzad.
3: Igen, rikolt. Mindig ezt képzelem.
1: Rettenetes. Hát de van, aki szereti.
3: Nagyon sokan szereti, idősebbek szeretik, őket nem kell bántani, de az operett az tényleg ahhoz nekem is benszedink el, az igaz. Na mindegy, de jó. Na, tényleg,
1: bombica szóval, mellé.
3: Igen.
1: Jó, hát nem szerettem.
3: Múltkor mentem a boltba, ez a bombica kultúra, ez az, jaj. Itt van-e?

0: Érzitek?
1: És olyan, de... olyan átélésen tolják, mint így, nem tudom, egy ilyen több száz éves műfaj lenne, tényleg így, így érzik, de látod, de pedig ez ilyen magyar.
0: A közönsége, mindenki mosolyog.
1: Nem?
0: Mindenki mosolyog. Igen. És élvezi. Háttérben a lovak, meg nem tudom, ilyet, ez egésznek van egy
1: hangulat. Az új év másnapja, amikor még ilyen gyerekek voltak.
0: Igen, igen.
1: Az M1, nem az, nem, vagy a Dunán, vagy hol mentek ezek? A Magyar TV-ben. Magyar Egyen. Nyomták ezt a Bécsi Filharmóniának a koncertjét, és akkor utána jöttek ezek a produkciók. Meg ott a Bécsi produkciót követően, vagy a részét képezték az ebben, hogy ők játszottak, és akkor néha váltottak a kamerák, és akkor mutatták, nem tudom, melyik ilyen patinás épületben zajlottak ezek a koncertek. Most tudatlan vagyok, ne haragudjatok. Ne, tudjátok, akkor írjátok meg.
0: Jó, mindegy, persze.
1: Valamilyen régi kastélyban, gyönyörű szép terek egyébként ezek. Nagyon szép képeket vettek fel, és akkor ott így balettáncosok így vonultak, és így ugráltak, és csávók, és tudod, ilyen rózsaszín helánkában. És akkor
0: igen, így, ahogy kell.
1: Ilyen kecses. Ilyen szép művészeti ág. De mindegy, jó, hát nem húzzuk le, tehát szép dolog a palett.
0: Csak
1: úgy vannak olyan dolgok, amik tényleg ilyen mesteri szintre.
0: Játsszuk itt el, hogy
1: mesteri
0: akkor,
1: szintre emelnek.
0: Aha.
1: Egyesek csak úgy nem érted, hogy hogy jött létre, és hogy miért létezik még mindig.
0: Hát a régi világban, persze, nyilván ezenek megvolt a maga.
1: Na mindegy. Közérdekű információ.
0: Ez is az volt végül is.
1: Igen, áramszünet lesz ma egy utcában. A Bácska utcát érinti, ez éjfél és 11 óra 30 perc között.
0: A Bácska
1: tehát
0: éjfél
1: óta tart, és 11:30-kor jön vissza majd az áram a Bácska
0: most
1: utcában.
0: Most vérfarkasok és vámpírok sétálnak ott egész este, ilyen hangot az...
1: Mint Karavukovon.
0: Igen, Karavukov.
1: Minden este.
0: Na, ne mit nagyon kell, nevessünk, mert múltkor jött egy üzenet, hogy itt csak vihogunk a Sánta meg a Brassnyhozok, csak vihognak.
1: Na, jó van, ne haragudjatok. Befejezzük.
0: Nem, tényleg, komolyra kell fogni. Kishegyesen lesz már áramszünet egyébként, ahogy te is mondtad itt a Bácska utca. Sehol máshol nincs, tényleg.
1: Igen, na, igen. Az időjárásról beszéltünk, határ elvileg oké, de azért csekkoljuk a frissebb infókat. Zöld minden továbbra is, úgyhogy nyugodtan át tudtok menni magyarba. Átugorhattok egy kicsit.
0: Ha nagyon muszáj. Ha nagyon
1: mozizni.
0: Mozizni is
1: mozizni.
0: Tudok.
1: Venni egy Garfield képregényt, én mindig azt vettem gyerekkoromban.
0: Igen, egy
1: vetettem
0: Garfield anyámékkal
1: pontosabban.
0: Nekem pókember képregények voltak a kedvenceim. Imádtam. A Transformers, imádtam.
1: Azért ez a Garfield képregények, ezek elérhetetlenek voltak nálunk.
0: Persze.
1: Egy nagyon pici kis csöpnyi egy kis részletet kaptál mindig az aktuális eheti, nem tudom, RTV, színes RTV műsorújságnak a végén volt egy Garfield epizód, akkor mindig ilyen nagy szeretettel elolvastam, és amikor átmentünk itt Szegedre, akkor így nem hittem el, hogy az egyik kirakatban láttam egy teljes könyvnyi Garfield képregényt, nem volt az olcsó igazából. De akkor mindig így vettünk egyet.
0: Persze.
1: Vettünk egyet, és akkor...
0: És ha már képregény, hát annyit azért elárulhatunk, hogy ma egy különleges vendégünk lesz majd a stúdióban 9 óra után.
1: Tényleg.
0: Pesti Péter.
1: Igen.
0: Komám, barátom.
1: Testvérem.
0: Testvérem.
1: Gyermekem.
0: Asszonyának feleség. Most a feleség tűnt nagyon egyszerűnek, de most az asszony az még rosszabb volt, tehát hogy mondtam, elnézést. Tehát ugye az ő kedves feleségének az édesapja, akinek elképesztően óriási képregény gyűjteménye van, és ez itt van Szabadkán, ez a gyűjtemény is, és ő is itt él, úgyhogy őt várjuk majd 9 óra után a stúdióban. Mondta, hogy hoz majd nekünk képregényeket. Ennek is előre örülünk. Beszélgetünk majd vele egyébként arról, hogy miért tudta a vonzerejét ennyire megtartani bizonyos képregény sorozatok, amelyek itt nagyon népszerűek, mint például a Zagor, vagy a Tex, vagy a Miss Marty Mysteria, tehát ezek vannak nálam, a Dylan Dog, tehát ugye ezek a képregények, ezek itt vannak velünk már az egykori Jugoszlávia óta, ugye ezek olasz képregények, és hát erről is beszélgetünk meg arról, hogy hogyan kezdte el gyűjteni ezeket. Elképesztően fantasztikus gyűjtemény ez. Úgyhogy fotókat is találtuk, például a subotica.com-on nemrég készítettek vele egy interjút, és óriási gyűjteményről van szó, elképesztően nagy gyűjteményről van szó. Nekem egy időben elkezdtem gyűjteni, de hát ekkora gyűjteményem nem volt soha, még nem is lehet. Úgyhogy nagyon király. Majd erről beszélgetünk.
1: Bizony, megtesszük.
0: Később.
1: Visszatérve még az utakra, egyébként csak így gyorsan, a rendőröket még nem láttak, ha ti esetleg valamit láttok, tapasztaltok, jelezzétek nekünk 0636 21 605.

0: Hétköznapjait a gond terheli. Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: Na hát, ha nem lenne elég baj, hogy például repülőre kell szállnod, ha félsz a repüléstől, olyan is előfordulhat, hogy pilóták egymást késelik meg a gépen. Tudod, ilyenkor csak így rájuk rúgod az ajtót, hogy most komolyan, most ti is... Nincs elég bajunk! Hát itt nyilván ez sokkal többről szól, ez a sztori. Ugye tehát mi történt? Fly Dubai Tel Avivba tartó járatának.
2: Ezt következetesen tegnap, amikor megtaláltam a hírt, úgy olvastam, hogy Fly Budai.
1: Budai. Magyarországon. Annak van értelme. Szóval a Fly Dubai Tel Avivba tartó, én meg a Tel Avivot nem tudom kimondani, szóval a Tel Avivba tartó járatának egyik pilótája megkéselte a másikat, valószínűleg le akarta vinni a gépet csúnyán, tehát hogy leszerette volna a gépet földbe állítani a késelő, tehát gyakorlatilag egy terrortámadást, egy merényletet tervezett, ugye ezt jelentették be, ugye Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök, az Izrael örök miniszterelnöke, a reggeli régi incidenssel kapcsolatban, ugye pilóták között volt egy véres összetűzés, és az utasok vetettek véget. Bementek és mondták, hogy na ebből elég legyen! És elvették tőle a kést. És hát mit ad Isten, volt a gépen még egy pilóta, aki utazott, és mondta, hogy na jó, akkor nekem, ezek szerint nekem kell levinni ezt a gépet, és így odaült az egyik utas. Hát mondjuk ez nem tehát ott azért katonai kiképzés, meg pilóta kiképzés szempontjából ott azért sokkal nagyobb esélye van az utasok között. Katona is, pilóta is, egyebek.
2: Igen, hogy ott legyenek.
1: És ott voltak, és akkor levitte tabukban.
2: Istenem, ilyen rettenetes történet.
1: Hát egyébként igen, tehát lehet, hogy valaki az egészet átaludta. Olyan, az is lehet, hogy valaki felébredt. Itt vagyunk, Tel Avivban. De hát nem, mert még tabukban, mert mész álltunk. Hát késeltek, egymást késelték a pilóta. Ja, hát jó, oké, akkor.
2: Kellemetlen ez, mert... Amikor az ember már úgy gondolom, amikor már sokat szóra utazik repülőn, akkor feltételezem, hogy az így beáll egyfajta nyugalom.
1: Aha. Hát itt sose volt nyugalom.
2: Én most másodszor utaztam repülővel életemben idén, és már teljesen másképp álltam hozzá, mint amikor ugye az első alkalom történt meg. De akkor is van egy ilyen alapvető félelmi állapot, ami úgy ott van, ott mozog. Ezt le tudod tudni, tehát igazából már tudsz mással foglalkozni.
1: Igen.
2: Könnyített nekem sokat az, igazából, hogy visszafelé már éjszaka utaztunk sötétben, vagy viszonylag gyorsan sötét lett.
1: Nem látod a halálod.
2: Nem tudom, valahogy úgy kizárja a külvilágot, meg azt a tényt, hogy te igazából
1: igen,
2: a levegőben
1: igen,
2: vagy.
1: Igen.
2: Hangulatfényeket kapcsolod be, és igazán kellemes. És tényleg, ugye, még bensze nincsen, még igazából, és így, tök jó el voltam. Rendeltünk egy sört, egy chipset, dubáltunk, nem tudom, ezért tök jó volt.
1: 15 euró volt.
2: És kicsit így elszundik el, nem volt drága. Meglepő, de a fapadosokon szerintem annyira lehet, hogy nem drága. Aha. Nekem nem volt annyira, és így bement egy néni, vagy valaki így a mosdóba, és így sokáig benn volt, és én közben így elszenderedtem, de nem is nagyon figyeld ezt a mozgást, hanem akkor derült ki számra, hogy valaki benn van a mosdóban, amikor elkezdett valaki dörömbölni hangosan, és egyre hangosabban, és akkor így fölértem, és akkor így mindjárt bekapcsol ez a vízkapcsoló, hogy igazából te repülő, mi ez a hang, szokatlan?
1: Igen.
2: Mi van? Aha. És akkor végig kiderült, hogy igazából csak nem tudta kinyitni azt a kilincset belülről, és akkor valaki kienged, és akkor kijött, de végig de annyira kellemetlen, hogy az emberek látnak az arcára, hogy kezdtek pánikba esni, hogy nézik, hogy mi ez a hang, sehol senki.
1: Mi ez a hang?
2: Leszakadt az egyik. Amikor
1: vitorla.
2: Amikor nyilván ugye hát most van pilóta, másodpilóta, de hát a rendszer az szinte teljesen önállóan is feltételezem, hogy tud működni, és volt arra egy példa, ideig. Hogy nem tudod, így az levegőben vagy, és akkor így kijön a pilóta, akkor így beszélget, így nevetgél, és kép így beszélnek, azért, ugye menj már vissza, de jó Isten,
1: menj már vissza,
2: föl vagyok 10 kilométer magasan. Jó, értem, hogy ott a kolléga, de
1: hát ott a kolléga,
2: persze. Nézzétek már az utat.
1: Úgy összeütközzünk szembe egy másik géppel.
2: Igen.
1: Nem más, ezt tudod, ez nekem elképesztően erős ezek a... vannak ezek a szokások, tudod, hogy megtapsolod a pilótát, hogyha letesz. De nekem volt egyszer egy olyan élményem így ezzel a repüléssel, valahova azt hiszem Brüsszelbe mentünk jó néhány évvel ezelőtt, hogy Belgiumban valami volt, egy rövidebb út volt. Tehát mit tudom én, 1 óra 10 perc Budapestig. Uh-huh. És, vagy 1 óra 20 perc, mit tudom, nem volt annyira vészes. És odafelé... De annyira, és ez nyilván, ez, tehát én ezt nyilván rosszul láttam, rosszul éltem meg, csak ha felszínesen figyelem ezeket az eseményeket, akkor nagyon vicces volt az, hogy odafelé, ugye elmondták a hangos bemondóban, hogy hogy a kapitány üdvözli önöket, Klaus Jürgen Busszó kapitány úr több száz repüléssel a háta mögött, az egyik legkiemelkedőbb pilótánk, aki hát nagy szeretettel üdvözli önöket a járatán, és akkor ugye mindenki ott úgy tapsolt, nem is tudom, tapsoltak akkor is, mikor leszálltunk. És tényleg, tehát ez a világ legjobb repülése volt. Tehát, hogy itt ott nem volt se légörvény, pont megúsztuk őket, nagyon szépen, gyönyörűen letette a gépet. Úgy szálltunk fel, hogy észre se vettük, úgy landoltunk, hogy észre se vettük, tehát így semmi nem volt. És az egész egy fantasztikus repülés volt, a végén pedig beleszólt a Klaus Jürgen Busszó is, hogy danke meine Herren, és így elköszöntünk. És aztán jöttünk haza két nappal később, felszálltunk a gépre, ugyanarra a járatra, és bemondták a légi bemondóba, és bemondták, hogy és üdvözli önöket a kapitány Kovács Pista, aki, hát, nemrég csatlakozott. Igen, a kötelék, nem tudod, hogy valami ilyet, most mi van most, amatőr óra, tudod, most hol a Klaus Jürgen, tudod, hol az Istenben van, és így végig ez volt benne, hogy mi van a gépet, hogy mi meghalunk, érted, a Kovács Pistába, érted, és hát nem ez történt, de viszont ami látványos volt, hogy teljesen, tehát külön, hogy bele is kerültünk légörvénybe, ami nem feltétlenül a Kovács Pista hibája volt, de hogy így beleként, hogy folyamatosan így tudjuk, repültek ki a kezünkből a dolgok.
2: Erdőn keresztül.
1: A landolás az meg olyan volt, hogy emberek így beverték a fejüket, meg tudod, ilyen... Ilyen
2: hogy volt az első, ez egy ráérésű landolás volt. Sem biztos, hogy a csapták, mint a kétszer. Igen,
1: nagyon durva, borzasztó volt. Nagyon csúnyán durrant a géppesten, amikor leszálltunk.
2: Most, amikor repültem, igazából az egy másik légitársaságnak a járatával történt, és ott egy ilyen végtelen fiatal magyar csávó volt a pilóta. Igen. Igazából szerintem nem volt 25 éves. Nem
1: igen,
2: tudom.
1: Igen.
2: De van, ilyenkor mindig úgy vagyok fel, hogy nyilván nem gyerek már.
1: Nyilván csak van tapasztalat.
2: Meg azért csak éber, tehát egy fiatal ember, tudod, és hát itt meg ugyancsak hiba nem volt.
1: Hát persze.
2: Időnként vannak valami légörvények, de nem volt veszélyes, meg aztán nyilván landolás is sokkal finomabban történt, szóval.
1: Hogyne. Én is aggódtam, a Klaus Jürgennél azért nem aggódtam, meg gondoltam, hogy a dédapja az valószínűleg a Luftwaffe-nál volt valami százados, vagy valami, és tehát ő nem
2: érti a dolgát.
1: Érti a dolgát, tehát ez így család öröklő.
2: Hogy a ték, igen. Viszi tovább.
1: Úgyhogy igen. Messerschmittekkel szelt át az európai jeget.
2: Véletlenül így rátámadtatok egy utcájáró.
1: Igen, véletlenül lebombáztunk valamit, hogy már ott jártunk. Az a jártunk szerint.
2: Még jó, hogy nem japán pilótátok volt.
1: Elsüllyesztettük.
2: Ott rosszabb lett volna
1: a vége. Igen, ott rosszabb lett volna a vége, ott elköszönt volna a japán pilótól. Királyoki Tokó üdvözli az utasokat. Bum! Kamikáze. Na mindegy. Úgyhogy ennyit erről. Itt nyilván most gyorsan kicsit komolyra is fordítva a szót, tehát itt a Fly Dubai közleménye azt mondta, hogy nem világos, hogy mi váltottak ez összetűzést a pilóták között, de sokan itt egy dzsihadista támadást feltételeznek. Ugye itt különféle hatalmas nagy vizsgálatok zajlanak most ezzel kapcsolatban. Az a Israel Katz, ugye az izraeli védelmi miniszter, ő azt mondta, hogy ez egy dzsihadista terrortámadás volt, és hogy ezt ki kell vizsgálni, és a végére kell járni. Nagyon sok ilyen összeesküvés elmélet is napvilágot látott, hogy akkor már eleve a gépnek a felszerelésével is valami problémák voltak, valami a hátsó szárnál nem volt természetes, nem volt normális, ilyesmi. Hát ilyenkor beindul az internet. Tehát, igen, hogy igen, ezek, igen. Ezek nagyon sok vitát generáltak a hír körül. De nem halt meg senki. Nem halt meg
2: senki. Jó lett, igen. Na, befejezzük már, igen, Viktor itt már türelmetlenkedik. 7-kor jövünk a hírekkel.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden. Megemlékező sétát tartottak Újvidéken a vasútállomáson történt tragédia 23. hónapfordulóján. Az esemény tegnap este 20 órakor kezdődött. A megemlékezők a vasútállomáshoz vonultak és lerótták kegyeletüket a tragédia 16 áldozata előtt. 2024. november 1-én omlott le a vasútállomás előtetője. A megemlékezésen elhangzott, az idő múlik, de az áldozatok emléke nem halványul. 23 hónappal később is összegyűlünk, hogy emlékezzünk rájuk és megőrizzük emléküket. A polgárok tegnap 11 óra 52 perckor is megemlékeztek az áldozatokról, a vasútállomásnál 16 perces csenddel tisztelegtek emlékük előtt. A hétvégén október 3-án és 4-én rendezik meg a 19. nemzeti vágtát a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. A kétnapos eseményen a felnőtt versenyzők mellett a kis huszár és a huszárgyerek vágta résztvevői is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. A megnyitó szombaton 12 órakor lesz, aznap előfutamokat rendeznek. Vasárnap a középfutamokkal folytatódik a program, majd következik a huszárgyerek vágta, a fogatvágta, a hagyományőrző huszárverseny és a kis huszár vágta döntője. A felnőtt döntő 16:50-kor kezdődik. A döntő futamokat 15 órától a magyar közmédia is közvetíti a Duna csatornán.
2: 50 millió dinár a Deliblati homokpuszta speciális természeti rezervátum szanálására. A terv azonnali végrehajtásával a védett terület kezelőjeként a Vajdaság erdei közvállalatot bízták meg. A cél a tűz következményeinek elhárítása, a szakértői értékelések és a megállapított kár mértéke alapján a természeti értékek megőrzése mellett áll a kabinet közleményében.
3: Időjárás.
2: Napos időnk lesz, ma a csúcshőmérséklet 24-25 fok körül várható.
4: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
5: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
8: Bomax.

0: What? Dobj egy üzit! 063-621-605
1: 063-621-605

0: Apa, kezdődik! Apa, kezdődik! Kezdődik!
1: Szólj anyádnak is!
2: Pannon reggeli! Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
3: Magyarul. 91.5.
4: Most komolyan menni kell?
5: Menni kell? Beszélni kell?
4: Meglepett minket a Viktor.
5: Meglepett a Viktor.
4: Beszélgettünk itt a stúdióban, és akkor bejátszott a dzsinglit. Normális vagy?
5: Normális. Elindítottad a műsor.
4: No, hát de... Szó, tehát most kit érdekel?
5: Írt a Robi. Dobárdán Robi. Na csá. Megérkezett Robi.
4: Hello.
5: Láttalak a városban, fuvaroztál valakit.
4: Nekem is mindig integet a Robi, én gyakran találkozom vele. Aha. Ahhoz képest, hogy mondjuk mennyire gyakran találkozom más emberekkel. Tehát így viszonylag gyakran. És mindig integet, meg dudál. És mindig, amikor már elhaladt mellettem, akkor pörög az agyam, hogy várják, ki volt ez, mert nem látom, egy gyorsan suhanunk el egymás mellett.
5: Nem szeretem a rándudálnak.
4: Azzal kötöm össze, ugye, hogy mindig látom az autóját ugye a reklámokban.
5: Igen.
4: Mivel szállítja az utasokat bárhova.
5: Bárhova.
4: Mindenhova. És akkor így összerakom, hogy akár hány éven, akkor Robi lehetett az.
5: Nekem tegnap volt egy érdekes.
4: Tegnap volt egy tűred.
5: Igen. Érdekes élményem volt tegnap. Befejeztem a munkát olyan nagyjából olyan 3:45 körül itt a Pannonban. Megindultam haza, itt kimentem a itt van ez a Macskaköves utcánk, ugye az Ágó Mamuzsics utca.
4: László.
5: És így kiléptem, innen is üdvözöljük. Kiléptem a cégből, és látom, hogy tudod, itt az út mellett jön egy ilyen magas,
4: magos,
5: barna hajú, ilyen fehér, inges, farmer, nadrágos fickó, és jön, úgy elnéz, úgy felém, és úgy megáll.
4: Köp egyet.
5: Előveszi telefonját, akkor úgy engem néz, az épületet, engem, és én meg úgy megindultam felé. Hát mondom, jó, hát nem ismerem, életemben nem láttam a fickót, és mondja, hogy lépegettem úgy felé, úgy látom, hogy úgy rám néz, és mondom, jaj, mondom, ez biztos valamit, mondom, el akar majd adni nekem. Vagy valami, tudod, ilyen, hogy támogassam az árvákat, vagy valami, tudod, biztos valami, ez valamit szeretne. És úgy elmentem mellette, tudod, és úgy nézett rám, elindultam haza, erre az egyes posta felé, itt a sárga ház mellett, és úgy a szemem sarkában látom, hogy elindul utánam. És úgy jön. Hát mondom, jó, mondom, biztos, hát őnek is, az ő útja is erre vezet, hát most tudod, így nem volt semmi kommunikáció, és így megyünk, hogy ide értem a sárgaház sarkához, itt ehhez a szemaforhoz, a lámpához, odáll mellém,
4: ő is lehet, arra most jön. Is itt van.
5: Ő is arra jön, igen. Hát mondom, jó, de még akkor sem csináltam ügyetből, látom, szemből jött egy ismerősöm, mentünk át, ott így az átjárón így köszöntünk egymásnak, hogy váltottunk pár szót, átértünk, akkor megindultam az egyes posta felé, mentem itt az iskola mögött, és láttam, hogy jön utánam a fickó. És volt egy ilyen pillanat, és így megálltam, és így megfordultam, és így ránéztem. És így nézünk egymást, és így néz rám, és én meg nem szóltam semmit, csak így nézek rá, és látom, hogy úgy zavarba jött, és így ilyen színpadi mozdulattal így előre engedtem, mondom, tessék parancsol, és így elment előttem, és így látszott, hogy a zavar tekintet, de annyira zavart, hogy ott van, hogy azt nem tudom, és így kellemetlen volt az egész, hogy tényleg úgy jött ki a dolog, hogy itt jöttünk egymás mögött 300 méteren, itt megvár a cégnél, ki a jó Isten vagy te, mit akarsz? Mit akart? És akkor én megfogtam, és ilyen szimpadiasan, és látszott, hogy nem is értette a gesztus, szóval ez lehet, hogy tényleg nem történt semmi, csak tényleg pont ugyanarra jött a fickó, mint én, de olyan nagyon-nagyon fura volt az egész szituáció, és így megálltam, itt teátrálisan mondom, tessék, parancsolom, menjél, mondom, anyád Isten, te most mit jössz, és akkor előre ment, és én meg így lefordultam másfelé, direkt kerültem egyet, mondom.
4: Lehet, hogy ott ül a nappaliban, mikor
5: hazaérsz. Lehet, hogy ott ül.
4: Bemész, és így néz rád, nem mond semmit.
5: És én vagyok, de csak te látsz engem. Lehet, hogy senki, de nem is volt ott. Igazából nem is volt ott.
4: Igen. Itt tartunk.
5: Hát sok munka, stressz, hülyeség. Per pillanat, most itt a pszichológiai óra, ami jön. Mit jelent az, hogyha visszatoljuk a széket? Én mindig visszatolom a széket egyébként az asztalhoz. Most ez a témánk. A pszichológiának van egy véleménye erről, hogy ez miről szól.
4: Nekem fogalmam nincs, én nem olvastam el a cikket. Úgy na, tetszett a cím.
5: Ja, tetszett a cím.
4: Igen, igen.
5: Szóval, az amerikai pszichológia...
4: Fejtsük meg együtt most.
5: Fejtsük meg együtt. Igen, igen.
4: Ezért jövök így, hogy igen, tudod, akkor igen. Legyen itt a meglepetés ereje is.
5: Igen, ez nagyon érdekes, mert vannak a pszichológiának ezek, tehát ő kategorizálja a különféle cselekményeket, amiket mi véghez viszünk, vagy a különféle tetteket. És például az amerikai pszichológiai társaság, az APA, érdekes, American Psychologist Association, valószínűleg, tehát ők, ezek a proszociális cselekedetek, amelyekkel mások javát szolgáljuk. Tehát, ha mi visszatoljuk a széket, azzal mások javát szolgáljuk. Valószínűleg az is, amikor visszaengedjük a WC ülőkét, az is egy ilyen proszociális viselkedés. Ha segítünk valakinek átkelni az úttesten, az is ilyen, és a szék
4: van
5: visszatolás
4: ilyen
5: is ilyen.
4: Mikro megnyilvánulásaink egyébként, ami alapvetően ugye a viselkedési etikethez sorolandó, de alapvetően igazából, ha néha úgy odafigyelünk erre, akkor amúgy ez egy ilyen tök pozitív érzést hagy az emberben, nem? Amikor látsz mondjuk egy ilyen jellegű cselekvést, vagy előzékenységet valaki részéről. És mondjuk ilyen apróságok azok, amikor mondjuk, nem tudom, tudod, így többen mentek be mondjuk valahova, a boltba, aha, és akkor nyitja előtted az ajtót, ő megy előre, és akkor tehát érzékelte, hogy te jössz, és egy pillanatra így megfogja a kezével, tartja neked az ajtót. Ez
5: igen,
4: is egy
5: igen,
4: ilyen,
5: igen, igen, ez egy abszolút pozitív.
4: Tehát szerintem ez egy teljes, és igazából az is átkezdő, ha viszont valaki nem csinálja, akkor az meg fura.
5: Akkor meg
4: hirtelen ugye teljesen a másik oldalát érzed az egésznek, hogy mennyire rettenetes ember lehet, aki mondjuk így nem adja meg ezeket az ilyen kis finom.
5: Ingatlan kiadásnál ismerősen bízott meg, mesélt arról, hogy bízott meg egy ismerősét azzal, hogy most egy céget azzal, hogy kiadjon neki egy ingatlant, egy lakást, és hát nem sokkal később mesélt, hogy ugye jelentkezett neki az ügynöke, és mondta, hogy hát volt egy úriember, aki megnézte ezt a lakást, és hogy őt komolyan érdekli. De akkor már hajlandó lett volna az ismerősön belemenni, hogy akkor kiadja neki azonnal, de erre azt mondta neki az ügynök, aki már sok mindent látott, és hát találkozott már proszociális viselkedéssel, meg antiszociális viselkedéssel is, hogy azt mondja, de volt benne valami fura. És akkor kérdezi, de mi? Azt mondja, hát az, hogy amikor bejött, akkor nem vette le a cipőjét. És azt mondja, hogy ez elég rossz benyomást kelt, mert ha ő úgy jön be a te lakásodba, hogy nem veszi le a cipőjét, és meg se kérdezi, hogy ő le kell, hogy vegye a cipőjét, akkor az feltételezi azt, hogy nem is fog vigyázni abszolút arra a lakásra, hanem az le fogja lakni pillanatok alatt, és ott semmiféle tisztaságról vagy takarításról nem beszél. Tehát igazából ez már így simán feltételezheti azt, hogy úgy jön be, hogy nem tiszteli a másét.
4: Igen, igen.
5: És
4: írja Robi, hogy fix amcsi.
5: Ki a?
4: Hát az a csávok.
5: Ja, nem amcsi, a szabadkai sztori. De egyébként az amerikaiak is ezt csinálják, ők nem veszik le a cipőt.
4: Igen, de filmekben is ezt
5: De annak így megvan, nem tudom, a kulturális
4: mutatító állatok.
5: Háttere, nem. Igen, tehát hogy idézőjelesen. Úgyhogy ez is egy ilyen dolog, amiből így következtethetsz arra, hogy
4: abszolút,
5: mi lesz a jövő.
4: Abszolút,
5: na most igen, az, hogy valaki tényleg téged nem enged előre, stb. Nekem van egy ilyen előzékenységi kényszerem, tehát hogy én tényleg mindig előre engedem az embereket, meg hogy akkor itt van, ez nagyon ritkán fordul az elő, hogy ilyen bunkó állat vagyok, de előfordul. Akkor valószínűleg azért, mert nem elgondolkodom meg ilyenek. Tehát, hogy van ilyen, vagy a telefonokban mélyenek, vagy valami, szóval, tehát ilyen helyzetek is vannak. De például ez a amikor kihúzod, vagy amikor visszatolod a széket, vagy én például a burekozóban mindig visszaviszem a tányért a pultra, az nekem is egy ilyen szokásom, tanította annak idején, hogy így, azt mindig vissza kell vinni. És akkor egyszer barátokkal voltam, és visszavittem, a Lipában burekoztunk, és akkor visszavittem, és akkor többiek így mondták, hogy hát ez így nem szokás. Hát mondom, mi az, hogy nem szokás? Hát nem, hát az az ő dolguk. Ja, mondom, jó. De most meg hallgattam, van egy kedvenc, egy ilyen brit etikett tanácsadóm, Facebookon fent van, zseniális a fickó, így ad ilyen tanácsokat, hogy hogy éld az életed, tudod, ilyen momentumok, hogy mikor kösd be a cipőd, hogyha kioldódott a fűződ, vagy meg vannak ilyen brit úriemberes szabályok.
4: És ő például...
5: Hát esik?
4: Mikor kell bekötni a cipőt?
5: Le kell ülnöd egy padra. Tehát nincs, hogy lehajolsz. Le kell ülnöd egy padra. Ez az ő szabály, ez ilyen brit szabály. Meg volt most ővel a kapcsolatban, mit akartam mondani. Hát ő így megmutatja, hogy kell lenni a halat, hogy kell lenni az ilyen magas hamburgereket, tudod, amiket így nem tudsz, hogy megfogni.
4: Na az hogy, ugyan?
5: Hát majd megmutatom a videót.
4: Kés villa?
5: Kés villa.
4: Na, muszáj,
5: és tehát you have to deconstruct the burger.
4: Hát én ezt nem szeretem csinálni.
5: Hát de ennek ez a... Ez a szabálya. Tehát a tetejét leveszed, meg leveszel még egy-két feltétet, és rárakod a mellette lévőre, és akkor szépen kisebb villába megy.
4: Én benne hagyom azt.
5: Ezek a szabályok.
4: Én benne hagyom azt. Múltkor láttam egy jó módszert erre. Aha. Tényleg mindig nagyon szeretném ezeket úgy enni, mert szeretem ezt a fajta hamburgert. Szabadkán is van egy ilyen hely. Nagyon magas a hamburger, amit kihoznak, még a legegyszerűbb is, amiben viszonylag azért kevés feltét van. És nem tudok ráírni, mindig potyog szét, és mindig azon kapom magam, hogy végtelenül ideges vagyok. Uh-huh. Tehát nem szoktam idegeskedni ilyeneken, de ez idegesít igazából.
5: Próbáld végig dekonstruálni.
4: Úgy eszem, hogy eszed ilyen gyors, büntetésből itt is büntetet azzal, hogy akkor nem élvezed, hanem úgy legyen lehet, hogy essünk túl rajta. És láttam egy jó... Láttam egy jó módszert, igazából, hogy ezt a pálcikát benne hagyod, és akkor azzal együtt fogod, és akkor elkezded úgy körbeenni, és ugye felét megeszed.
5: De nem foghatod.
4: Hát én fogtam.
5: Nem fogom.
4: Hát fogom. És aztán, amikor már úgy a fele elfogyott, akkor már úgy jobban összeáll a történet, vagy egyben marad, és akkor ugye akkor már kijöhet a pálcika, és akkor utána megeszed a maradékot ugyancsak úgy.
5: És akkor ennek az újabbnek vannak ilyen tipjei, hogy legyél előzékeny, meg hogy engedd el, meg mit csinálj, meg hogy, meg várd meg, amíg kijönnek az emberek a buszból, és utána szállsz be, tehát ez is például egy ilyen de rengeteg ilyen aranyszabálya van, és hát jó benyomást tudsz kelteni az emberekben. Ennyi.
4: Abszolút jó dolgok ezek igazából. Habár itt most ugye ilyen pszichológiai szempontból vizsgálják ezeket a dolgokat, és mégis hát most itt elolvastam az a konklúzió, hogy nem utal semmire, mert tehát az is benne lehet a pakliban, vagy hát ilyen kétélű a történet, hogy te erőzékeny szeretnél lenni, és hogy megteszed ezeket a gesztusokat mások felé, akár az, hogy visszatolod a széket mondjuk a kávézóba, miután felkeltél, nem hagysz úgy magad után mindent, vagy nem tudom, ilyen apróságok. De abból is fakadhat, vagy származhat, hogy mondjuk így tanították a szüleid, és egy ilyen berögződésként működik ez benne, de akkor ez viszont meg nem feltételezteti rólad azt, hogy akkor te most egy nagyon jó arc vagy.
5: Jó arc vagy.
4: Igen.
5: Lehet, hogy csak simán ilyen számító.
4: Igen. És megszokásból visszatolod a széket, aztán meg belerugsz a pincérlábába,
5: amikor néz ki. Igen.
4: Oda durrantasz egyet.
5: Ja, és ő például ez a brit csávó, ő például arról beszélt, most ez arról jutott eszembe, hogy visszaviszed a burekozóba a tányért. Ő például azt mondja, hogy amikor jön a pincér, hogy összeszedje például az étterembe a tányérokat, meg az evőeszközöket, akkor neked nem kell segíteni neki. Tehát nem kell így egymásra pakolgatni a tányérokat, igen, akkor hogy összeszedni neki, hogy segíts. Azt mondja, ez az ő dolga, ő azért van ott. Tehát ő neki ez a munkája. Azt mondja, neked nem ez a munkád, hogy azt mondja, te vendég vagy, és azt mondja, hogy ez egyébként sokszor így rosszul is. Na most én bármikor csináltam ilyet, egy haláscsárdában, vagy bárhol, ahol jártam életem során, és pont úgy jött, hogy akkor, ami összeszedjük, hát mindig hálás volt a pincér, mindig azt mondta, hogy köszönöm szépen. Tehát igazából nem volt soha ilyen, tehát nem förmet rám, vagy ilyesmi. Mit segít maga, kretén? Nem voltak ilyen reakciók.
4: Mennyire borzasztó, ezt is írja a cikk egyébként, hogy a parkolóban széthagyott bevásárlókocsik, ugye egyaránt azt na hát, közvetíthetik.
5: Az Jézusom, hogy... van, aki simán ott hagyja a parkolóban.
4: Rengetegen hagyják ott.
5: Nem ér rá visszavinni.
4: Valaki lefotózott egy ilyen szituációt, hogy randomi ott van hagyva, tehát ilyen parkolóhely közepén.
5: Úristen.
4: De a kocsival se tudsz ez miatt odaállni, ki kell szállni, igen, akkor félretolni, hogy akkor ne tudjod a parkolni, de másokat ez nem érdekli.
5: Nem.
4: Egy ilyen képet, ilyen mém lett belőle, és akkor odaírták a szöveget, hogy aki ezt csinálja, egyszer pontosan, hogy mi volt a tartalom, de van ilyen nagyon szélség, és az dögöljön meg. Hát így rögtön megszavazta neki.
5: Miért kell ilyet csinálni? Igen.
4: Hát van ez, igen, és igen. Van ilyen nagyon szélség, és az dögöljön meg. Hát így rögtön megszavazta neki.
5: Miért kell ilyet csinálni? Igen.
4: Hát van ez, igen, és igen, de látod, ez van bennünk, tehát ez szerintem egy kicsit ilyen irány.

0: Reklám.
1: A Perfect Vision Szemészeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse

0: Vizsgálatra dr. Aliszak Bói doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision!
1: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
2: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
5: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
6: Műsorajánló.
7: Figyelem, figyelem! Utas előzés! A súlyfeleseket, hogy ebben transzitálóan lépjenek a Fitzodába, és kezdődnek az életmódváltás. A Fitkalóz, Kókai Júlika.
8: Fitzóna.
9: Fitzóna.
8: A Pannon Rádió életmódmagazinja.
9: Nem csak nőknek.
8: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
10: Fitzóna.

0: Rádiófüstük, DAZN rádióprogram.
1: 7:40 perc van, sziasztok, jó reggelt kívánok. Mi is az utakon van valami furcsaság? Kérdezgetik csak, hogy mi a helyzet.
2: Hát csak kérdezgessétek.
1: Kruzni ulaz uszú is by moka, ezt írják a csoportban. Tehát Bajmok felől Szabadka irányába ellenőriznek a rendőrei, ha minden igaz. Már csak ilyen éjjel érkezők üzeneteit látom. Egy Dali Himakot tesz Linok piacra, ilyen kérdések volt. Hangzottak el, 2 órakor hajnalban valószínűleg ittak az emberek.
2: Jó, hát nem annyira aktívak talán még a rendőrök. Amikor azok, akkor azért itt a csoportban is érződik. Ha ti láttok valahol, akkor írjátok meg, hogy ez hol volt. Rubik kockával folytatjuk, és azzal, hogy hát egy újabb tehetséges Rubik kocka kirakó mester
1: igen.
2: Jelent meg így a
1: ez interneten. A Rubik kocka, ez elképesztően erős dolog. Ez, én nem is értem, hogy most ugye itt ez a Lian úgy hívják, hogy kínai kislány. 4,27 másodperces átlaggal.
2: Hiszem, hogy pörgeti, van egy videó róla.
1: De miért pörgeti?
2: Tehát ez nem is az a fajta, nekem tudom, milyen volt? Azt, hogyha pörgetted, hogy nem is tudtad pörgetni, hanem azt át kellett így nagy nehezen így gyömöszölni, tudod, ilyen, közben ilyen hangot adott, ilyen
1: igen.
2: És akkor úgy forgattad, tehát hogy ez az ilyen kicsit ilyen jobb minőségű cucc. Ugye ez így pörög rendesen. Nem tudom, ez perverzió.
1: Ez nagyon, nem
2: nagyon
1: normál.
2: Érdekes, de gyerekek, érdekes ez... hogy pontosan erre a rendszerre hogyan tud ráállni valakinek az agyát. Tehát, hogy mekkora találmány, hogyha így nézed, tudod.
1: Igen, visszahúzódó gyerek volt, most már bárhová megy, nagyon magabiztos, mesélte az értéset. De könyörgöm, hogy 4 éves gyerekről. Mi az, hogy visszahúzódó gyerek volt? Hát most, hogyha 18 évesen mondanák róla ezt, akkor még úgy megérteném, vagy akkor valid lenne. De most mi az, hogy 4 évesen...
2: Kétszer is megdöntötte.
1: Magabiztos. Miért kell magabiztosnak
2: lenni? A női rekordot,
1: igen.
2: Hát, ezek szerint van férfi rekord van, is.
1: Van. Az ilyen mínuszban van valószínűleg. Két másodperc, időgépen, kisebességgel, vagy nem tudom. Igen, nem tudom.
2: Emlékszem, volt egy ilyen kép, hogy egy ilyen fiatal, tehetséges, ilyen sok mester gyerek így aha. Szimultán párhuzamosan folytatott, nem tudom, ilyen sok nagy mesterekkel, igen, nem igen. Tudom, 4-5 partit, és akkor figyelsz, hogy minden egyes meccsét elveszített.
1: Hát jó, igen, ez van. Nagyon súlyos, ez tényleg a...
2: Túl nagy falat volt.
1: Igen.
2: Nem kellett volna. De nem a sakk is egyébként, most viccet félretéve, tehát olyan, hogy így elképeszt, amikor tudod, így jön valaki, és akkor ilyen kis gyerek, és így... Meg, nekem ez a legdurvább kategória egyébként a Rubik kocka kirakásból az, amikor így bekötik a szemüket. Aha. Tehát előtte megnézi, hogy van összekeverve, ő memorizálja mind a 6 millió kombináción, bekötik igen. A szemét, és aztán utána dönt egy ilyen rekordot, és ott is ilyen, tudod, ilyen, most nem lehet, hogy nem 4,5 másodperc, hanem legyen mondjuk, nem tudom, 10 fölött, vagy nem tudom, mennyi időt rakják ilyenkor ki, de az is brutál gyors, tehát így
1: igen.
2: Bekötött szemmel.
1: Igen, nagyon durva. Így a kislány...
2: Te arra nem emléksz, hogy mit akartam, tudod, még 2 perc ezért bemegyek a konyhába, és így állok.
1: Kérdezi, vagyis jó kis kommentek vannak a videó alatt, hogy a kislány kirakja 4 másodperc alatt a Rubik kockát. Vannak ilyen kommentek, hogy nagyon boldognak tűnik, valószínűleg ma kap enni.
2: De maga biztos lett.
1: Igen. Meg így kérdezik valaki, teljesen valid kérdést tett fel, hogy miért van itt női meg férfi kategóriát? Ez nem egy fizikai verseny, vagy nem egy fizik, tehát hogy tényleg így miért van? Most, most a gyorsabban mozog a férfi a keze? Hát nem hiszem.
2: Hát nem tudom, ugye rákeresünk. Vagy hogy mennyi a férfi rekord. Mária, férfi rekord.
1: Rekord.
2: Rubik.
1: Ez nem egy
2: kocka,
1: nem egy erőléti sport, hogy akkor külön női vagy férfi kategóriákat indítsanak, de mindegy, hát most ez...
2: Hát igen. Nem értek. 3x3-as Rubik kocka? Tehát 3x3-as.
1: Így van,
2: az.
1: Igen, az.
2: Világrekord egyszeri kirakás kategóriában az amerikai Max Park tartja. Uh-huh. 2023. június 11-én követte el ezt, hogy 3,13 másodperc alatt sikerült
1: ugyan
2: neki.
1: Ugyan már.
2: És ezzel megdöntött egyébként Yusheng Du korábbi 2018 óta fennálló 3,47 másodperces csúcsát. Hát igen, most már úgy mennek ugye ezek a időmérések, mint a Forma 1-ben, tehát hogy százados.
1: Hát jó, de
2: század másodperces viszonylatokat kell nézni.
1: De most teljesen össze van keverve egy Rubik kocka abszolút random módon, és ő kirakja 4 másodperc.
2: Ez egy jó kérdés, igen. Tehát, hogy bármilyen pozícióból megtörténik ez? Nekem ez az elv, vagy van egy minimális, vagy... tudod, ilyen, nem is tudom, ilyen kezdő.
1: Ő abban az
2: valami előnyöd, vagy tudod.
1: Egy másodpercet arra szán, hogy felmérje, hogy állnak a pozíciói a színeknek? Biztos van benne valami ilyesmi is. Hogy akkor
2: meg kell néznie.
1: Meg kell néznie.
2: Tudod, kap egy kis időt
1: és,
2: rá.
1: És abból a millió változóból, akkor ő azt mondja, hogy opa, akkor ezt így kell, hogy forgassam.
2: Van olyan komment is egyébként, hogy van, akinek így egy órába telik, de úgy, hogy átrakja a matricákat a színek alapján, így leszedi.
1: Igen.
2: Újra ragasztod, és akkor megvan.
1: Írja egy hallgató, hogy a női és férfi agyi működés másképp folyik. Hát oké, de erre nincs, szerintem erre nincs tudományos bizonyíték.
2: Hát igen, meg itt azért kéz gyorsaságra is szükség van.
1: Oké, egymás között mi mondunk ilyeneket, de hogy ez tudományosan most agyi működés másképp működik, nem tudom.
2: Istenem, hihetetlen. Hát na, vannak ilyenek. Legyűgöző igazából.
1: Írja, hogy ilyen introvertált volt a gyerek. Hát 4 éves, meg hogy valószínűleg ezzel a született, amikor kinyitotta a szemét, és amikor először érzékelt a világot, akkor ott már az apja egy ilyen Rubik kockát nyomott, már nyomta a szemébe. Az apja eldöntött, hogy az ő lány az világrekorder lesz. Hát ez másképp nem működhetett. Hát, vagy ez, valószínűleg a kislány nem játszik semmi mással, csak ezzel.
2: Milyen érdekes lehet ez egy ilyen... Nem is tudom, tehát egy ilyen pszichológiai vizsgálati terepként nézve, egy ilyen család, tudod, amikor kiderül, és nem csak a Rubik kockáról van, szóval amikor kiderül a gyereknek van egy ilyen speciális képessége valamire, és akkor a szülő átalakul egy ilyen kócsá.
1: Át, igen.
2: Sok
1: igen.
2: esetben. Át. Milyen érdekes ez, tudod, hogy milyen fajta személyiség változásokon mennek keresztül ilyenkor a szülők, és igazából itt esetleg átlényegül, tudod, és onnantól kezdve egy ilyen edzője lesz, és rengeteg ilyen példát látunk, és hogy tudod, ez a jó út, vagy ez segíti, vagy akkor, hogyha annyira átlényegül a kapcsolat, akkor ott megmaradhat még az a szokásos szülő-gyerek kapcsolat, nem tudom, vagy az így teljesen átlényegül az egész
1: viszonyrendszer. Polgárlányokról van ez a dokumentumfilm a Netflixen, én azt megnéztem, és hát ugye ők már nagyon pici gyerekkoruk óta a sakk az a hétköznapjuk részei volt, és akkor ők ott mindenféle sakkfeladványokat oldottak meg ők nem akartak kvázi, de nem is játszhattak mással. Tehát, hogy ők csak sakkoztak. Tehát sakkozi, orvérzésig sakkoztak, és mindenféle feladványokat oldottak meg partikat játszottak, meg még több partit játszottak meg. Tehát, hogy nekik az egész életük erről szólt, a nappaliban is ott ilyen sakkposzterek voltak, mármint hogy ilyen hatalmas nagy sakktáblák, amiken ott megoldottak mindenféle feladványokat, szóval nekik minden erről szólt, és az apjuk volt az, aki ezt ilyen nagyon-nagyon erősen, valamint erőltette ezt az egészet, és ő volt az, aki a sakkot ilyen életcélként állította be a gyerekek számára.
2: Csak azért érdekes ez, mert nem biztos, hogy igazam van, de tudod, hogyha valakinek van valamilyen ilyen magas szintű érzékenységre, ilyen érzékenysége vagy érzéke valamilyen témára, vagy témában, területen, akkor ott az a képesség az nem csak arra az egy irányra vonatkoztatható szerintem, hanem sok minden másban is tudna érvényesülni. Persze. Tudod, hogy ez akkor nem egy ilyen irány van. És főleg a Rubik kocka kirakása. Tehát képzeld, mennyi időt rabolnak el annak a gyereknek az életéből, hogy normális gyerekkora lehessen, hogy ezzel kell foglalkozni folyamatosan, hogy tartsa ezt. Mert biztos vagyok benne, hogy annak a gyereknek nem ez az egyetlen vágya.
1: Nem, de szerintem egy ilyen matematikus tudja. Professzor asszony lesz. Tehát szerintem biztos.
2: Hát remélem egyébként. Hogy az élet más irányvonalain is tud majd érvényesülni, vagy tudja érvényesíteni ezt a fajta képességet. Tehát biztos.
1: Hát a Polgár Judit is a saknál. Hát hogy ő is elmondja, hogy rengeteg.
2: Keserédes, mert most nagyjából ennyi, hogy kirakta ilyen gyorsan, tud ennyi a reakció, de hogy tud, meddig tudod ezt az érdeklődést így fenntartani. Meddig érdekes ez. Neked, mit ad ez neked vissza? Tehát, hogy az élet az nem csak erről, szóval nem ilyen egyszerű, csak persze hajlamosak vagyunk így nézni, hogy
1: nyilván,
2: akkor így, de jó neki egy ilyen gyorsan kirakta azt a Rubik, az nem biztos, hogy jó.
1: Hát jó, de 4 évesen, tehát, hogy itt igazából már...
2: De jó, hát na, tehát, sok felé mehet, csak...
1: De viszont hallottam már olyan vélekedést is, hogyha tényleg el szeretnéd érni azt, hogy a gyereked valamiben átütő, meg korszakalkotó eredményeket érjen, akkor annak ez az egy módja van. Ez az egy módja van, ez a végtelen fanatizmus, tudom, persze. Igen, jó, most, hogy ez erkölcsileg megosztó, az egy más téma. De igen, tehát hogy a Mozartból is azért lett az, aki...
2: Mozart
1: kugli. Mert igen, mert 2 évesen ütötték, verték, hogy zongorázott. Tehát neki nem volt, mert tehát, hogy őből le zsenit csináltak. Igen.
2: Igen.
1: Amellett még tehetsége és adottsága is volt hozzá.
2: Igen.
1: De hogy muszáj volt őt arra az útra terelni és azon tartani, és ennek ez az egy módja volt állítólag aztán. Nyilván ezek lelki sérüléseket is okoztak, meg stb. Tehát ennek van egy ilyen vetülete.
2: Keserédes. Ez a...
1: De alapvetően, ja, igen. úgyhogy ez nagyon kellemetlen story lenni, de hát a zsenik így születnek. Na, ez van. Zenélünk, és 7 óra 50 perc van, ami azt jelenti, hogy 8 órakor hírekkel folytatjuk, nem sokára pedig érkezünk egy újabb témával.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető maga az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton 91.5-ön.
2: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
4: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
7: Megemlékező sétát tartottak Újvidéken a vasútállomáson történt tragédia 23. hónapfordulóján. Az esemény tegnap este 20 órakor kezdődött. A megemlékezők a vasútállomáshoz vonultak és lerótták kegyeletüket a tragédia 16 áldozata előtt. 2024. november 1-én omlott le a vasútállomás előtetője. A megemlékezésen elhangzott, az idő múlik, de az áldozatok emléke nem halványul. 23 hónappal később is összegyűlünk, hogy emlékezzünk rájuk és megőrizzük emléküket. A polgárok tegnap 11 óra 52 perckor is megemlékeztek az áldozatokról, a vasútállomásnál 16 perces csenddel tisztelegtek emlékük előtt. A hétvégén október 3-án és 4-én rendezik meg a 19. nemzeti vágtát a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. A kétnapos eseményen a felnőtt versenyzők mellett a kis huszár és a huszárgyerek vágta résztvevői is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. A megnyitó szombaton 12 órakor lesz, aznap előfutamokat rendeznek. Vasárnap a középfutamokkal folytatódik a program, majd következik a huszárgyerek vágta, a fogatvágta, a hagyományőrző huszárverseny és a kis huszárvágta döntője. A felnőtt döntő 16:50-kor kezdődik. A döntő futamokat 15 órától a magyar közmédia is közvetíti a Duna csatornán.
8: 50 millió dinár a derékuláti homokpuszta speciális természeti rezervátum szanálására, a terv azonnali végrehajtásával a védett terület kezelőjeként a Vajdaság Erdei Közvállalatot bízták meg. A cél a tűz következményeinek elhárítása, a szakértői értékelések és a megállapított kár mértéke alapján a természeti értékek megőrzése mellett áll a kabinet közleményében.
9: Időjárás.
8: Napos időnk lesz, ma a csúcshőmérséklet 24-25 fok körül várható.
10: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
10: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon.
0: és nálunk.
11: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
3: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
12: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörög, riadtak mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: Michael, most hívott Devon. Elindult a Pannon reggeli. Pannon reggeli. FM 91,5 MHz.
2: Tegnap is beszéltek a Rubik kockáról. Írjátok már meg.
3: Írjátok már meg nekünk, ez mondjuk nem tiszta, mert pont azt a részt nem, hogy én tegnap hallgattam őket, de nem hallgattam a Rubik kockát, lehet, hogy pont kimaradt. Radina Kafana.
2: Véletlenül megismételtek a témát. Mi is szerettünk volna róla beszélni.
3: Rádó kávézójánál vannak.
2: Milyen jó kedvel mehet be oda az ember,
3: igen,
2: nem?
3: Igen.
2: Miután ez a neve.
3: Igen. Radosz. No de...
2: Rádó néni
3: kocsmája.
2: Igen.
3: Hogy hívták ezt a dalban, a Del Husa John dalában?
2: Buzuki.
3: Nem a Pedro. Ja,
2: Pedro kocsmája.
3: Pedro kocsmájában.
2: Az egyébként a Historia de un amor című spanyol dalból származik.
3: Historia de un amor.
2: Az egy szép dal.
3: Szép dal. Nagyon érdekes dolog. Most beszéltem egy proffal. Picit készül egy interjú az olasz szervezett bűnözésről, és egy érdekes dolgokat mesélt nekem ez a professzor úr. Antonio Nicazónak hívják egyébként, és ebből doktorált, ő neki ez a szakterülete, az olasz maffia és a bűnözés. És hát ugye tudod, vannak Olaszországban ezek a nagy klánok a mai napig, ugye hát ugye a legnagyobbak nyilván a Camorra, a Cosa Nostra, akkor ott van a Drangheta, akkor meg a Sacra Corona Unita, Pugliában, a Santa Corona Unita, és így egyedül ez a Zendrangheta tudott fennmaradni, annyira erősen, hogy őket még a latin-amerikai klánok is olyan szinte komolyan veszik, hogy velük üzletelnek meg itt. Tehát nagyon, nagyon komoly szervezetről van szó, de ők például arról is mesélt nekem ez a prof, hogy hogyan működnek ezek otthon. Mert ugye annyi pénzt kell tisztára mosni, olyan készpénztömegeket, ilyen gigantikus készpénztömegeket kell tisztára mosni, hogy erre már ilyen fantasztikus módszerek vannak. Tehát ilyen igatlanokat vesznek, fantomcégeket alapítanak, építőipar, vendéglátás, ezekben mind-mind visszaforgatják, és ők gyakorlatilag így a tendereken óriási hatalmasokat kasszálnak, mert mindig aláígérnek a versenytársaknak, és mert ők tovább bírják a veszteséget. Igen, ez annyi a pénz. És ezért nagyon sokan így a szürke zónában mozognak pont ezért. Úgyhogy ez érdekes, hogy mennyire befolyásolja a mai napig. Tehát azt hinnénk, hogy ma már ez így annyira nem fontos. És például ez az Zendrangheta, azt tudom, miért érdekes, mert csak ez így eszembe jutott ezzel, most akit érdekel ez a maffia téma, majd egyébként olvashat róla a hét napban, a jövő héten. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy tudod, őket azért nehéz nagyon elkapni, mert ezek nem vesznek be külsősöket. Ez a Drangheta. Ezek mind családi alapon működnek. Érted? Tehát eleve nehéz tanúskodni az ellen, aki bűntárs, de aki még család is, az ellen még nehezebb. Tehát egy családtag ellen. Úgyhogy jóval kevesebben köpnek. Nagyon érdekes ez. És nagyon nehéz őket így.
2: Zajlik a szemünk előtt nagyon sok minden igazából.
3: Dekódolnak mindenféle chat tartalmakat, ilyen biztonsági védett cseteket törnek fel, amikből tudnak bizonyítékokat találni. Úgyhogy nagyon érdekes.
2: Istenem. Na érdekes ez a történet, ugyanakkor elszenvedni mondjuk valamilyen kárt, tudod, ebből, ami ebből származtatható vissza, az nem annyira lehet vicces, mondjuk akár az, amit mondtál, hogy mindenkinek, tehát a tendereknél mindenki alá tudnak menni az árakban.
3: Persze, mert nekik jobban belefér a bukás.
2: Hány vállalkozó mehet tönkre ez miatt igazából.
3: Persze, rengetegen.
2: Lesznek nagy isten öngyilkosak, vagy tényleg borzasztó, ugyanakkor van valami vonzó ezekben a történetekben. Nekem milyen volt az, amikor olvastam egy ilyen hosszú oknyomozó riportot, azt hiszem az Index hozta le, a Skajári meg a valami másik klánról egyébként, hogy ezek szerbis-montenegrói, hogy ezekből erről a területről eredeztethető klánok. És akkor ott is ilyen ijesztő információ volt. Az nem tudom, volt egy töréspont egyébként ezeknek az életében, amikor volt egy hosszú időszak, amikor összedolgozott a két klán, és akkor annyira nagyra nőttek a drogkereskedelemben, hogy ugyanez volt egyébként a megítélésük, hogy az egész világon nyilván ugye a dél-amerikai régióból származtak azok a maffia szervezetek, ahol mondjuk úgy a hát ami ugye a világszintű drogkereskedelemnek ugye az oroszlán részét kitette.
3: Igen.
2: De ugye a második helyen úgy ott volt ez.
3: Aha.
2: A Szerbia, a Montenegró területéről szállva.
3: Persze, meg az albán.
2: Tehát, hogy nagyon durva, és akkor utána volt valami törés, akkor kialakultak ezek a bodaháborúk, egymás ellen fordultak, és akkor utána úgy már úgy nem lett ennyire nagy horderejű, vagy fajsúlyú ez a szervezet, mondjuk így világszinten. De a mai napig ilyen... itt van, és most rákerestem egyébként, és még tavaly előtti cikkek is vannak arról például, aminek tudod, az a cím, hogy nem tudom, megölték a Skajári klán két tagját, tudom. Tehát, hogy ezek így zajlik.
3: Persze zajlik a szemünk
2: előtt,
3: igen. Csak sokkal inkább fehér galléros, tehát fehér galléros bűnözésé vált, tehát pont ezért, mert annyi tőkét forgattak vissza kvázi legálisan, vagy legális bizniszekbe, hogy az eredete ezeknek a pénzeknek ismeretlen, hát ezért lesz ezekből a maffia pénzekből óriási nagy gazdasági hatalom, vagy egy olyan cég, ami hatalmas gazdasági vagyont tud fenntartani, mindebből a piszkos pénzből. Nem akarok olyat mondani, hogy ismerős ez nekünk itt Szerbiában, de ismerős ez nekünk itt Szerbiában, más formában is. Ezek a legnagyobb játékosok nyilvánvalóan továbbra is az olaszok, tehát ez a Zendrageta, akik egyébként egy ilyen nyomornegyedekből jöttek fel, tehát igazából a dél-olasz legszegényebb részekből tudtak ma vezető hierarchia alapján működő szervezetté változni, és nagyon érdekes, hogy például náluk nagyobb az autonómia is. Tehát ugye itt nem így működik, mint például volt mondjuk ez a Totorina, ugye a Cosa Nostrának a vezetője, aki mindent kézben tartott, tehát ő volt a Capo di Tutti Capi, ugye a főnökök főnöke, hanem itt egy ilyen komitee van. Tehát itt van egy majd, hogy nem egy ilyen tanács, egy ilyen bizottság dönt a vitás kérdésekről. Nagyon érdekes, és akkor itt vannak, tehát sokkal nagyobb autonómiát kapnak a kisebb Luciano csoportok.
2: Agyalt ki, ugye még
3: igen, annó. Igen. És akkor ők, tehát bármi vitás kérdés van, Amerikában. Ugye vannak ilyen családok, akik egymással vitázik, akkor elmennek a bizottsághoz, és akkor azok döntenek, hogy akkor most ennek golyót kell repíteni a fejébe, vagy nem, vagy mit tudom én, vagy szóval érted, tehát hogy ez most már ez az abszolút szervezet, jóval szervezettebben működik, és hát nem annyira romantikus, mint a filmekben.
2: Nem, nyilvánvalóan.
3: De egy gyilkosság, meg a kegyetlenség, senkit se téveszem, mert ez mindig része volt. Tehát az a maffia bármennyire is van túl romantizálva, az mindig a kegyetlenségről és az emberéletekről szólt, amiket nem voltak restek feláldozni.
2: Igen.
3: A legnagyobb maffia háborúkban volt, hogy havonta több száz ember halt meg. Mert tehát, hogy abszolút nem voltak tekintettel arra, hogy például civil áldozatai is vannak egy robbantásnak, akár. Úgyhogy így. Na, ennyit akartam erről.
2: Érdekes témák ezek. Igen. Csak hát aztán érdekes... érdemes megnézni egy-két olyan, nem tudom, alkotást, mert vannak olyan sorozatok igazából, vagy van egy olyan konkrétan olyan sorozat, ugye múltkor beszéltünk is róla, ez a Gomorra.
3: A Gomorra,
2: ami elég
3: hát valóság. Ez egy naturalista, persze.
2: Mutatja be egyébként egy maffia szervezetnek a működését.
3: Gomorforgató
2: dolgok. Így van. Tehát ez nem egy keresztapa.
3: Nem egy keresztapa, de ha már a Gomorra, tehát ugye a sorozatról beszélünk sokszor, de a Gomorra sorozat az egy filmből ered, ugye a Gomorra című filmből, és ennek a szerzője, tehát ugye ez egy film, és a film alapjához szolgáló regény szerzőjét, azt Roberto Saviano-nak hívják, ez egy 79-ben született fiatal embernek mondanám még most is.
2: Az persze.
3: Ő felgöngyölítette, vagyis írt egy könyvet a Camorráról. Ugye a Camorra az a nápolyi bűnszervezet, tehát a nápolyi eredetű bűnszervezet, és részletesen leírta, hogy hogyan keresnek pénzt, hogyan gyakorolják a hatalmukat, milyen gazdasági befolyásaik vannak. Erről írt. Na most, ahogy ez a könyv megjelent, azonnal halálos fenyegetések. Több száz. Tehát ez a fickó azóta rendőri védelem alatt él valahol egy házban. Esküszöm. Tehát ő azóta
2: ott van. Te is akarsz énekről írni?
3: Nem, ez... Én már írtam, de általánosságban, és nem én írtam, hanem nyilatkozott róla valaki nekem. De ugye a fickó az, ez részletes, és ebből forgattak egy filmet.
2: Amelyik nap követett valaki, erről sztoriztál. Figyelj ezekre a dolgokra.
3: Igen, gyerekeim vannak. Családom.
2: Ez egy gyenge írv.
3: Igen.
2: Tudjuk a filmekből. Igen, tudjuk, hogy mi a vég az ilyen beszélgetéseknek. Nem hatódnak meg.
3: Igen. De az biztos, hogy a sztori lényeg az, hogy akkor ebből forgattak egy filmet, és abban benne van, hogy a szemétszállításban nagyon mélyen benne voltak. Tehát így ez ilyen a különféle ilyen vállalat, ilyen céges tenderek. És érdekes, hogy én még úgy hát tizenpár éve néztem, és annyira nem értettem ezt a filmet. De most kéne talán megnézni, most meg kicsit azért, hogy azért lehet, hogy okosabb vagyok. Nem
2: igen,
3: tudom.
2: Igen. Érdekes sztorik mindenképpen érdemes utána olvasni. Most én is rákerestem egyébként, ugye ez ilyen szerbis, montenegrói bűnszövetkezetnek.
3: Hát van belőlük elég sok. Igen.
2: A róluk nem kapcsolatos írásokra. Nem kell, talán az a legjobb.
3: Beszélgetünk én is, hogy egzotikus, külföldiek. Az itteniekről nem beszélek. Itt nincs.
2: Nincs, én is így tudom. Na hát érdekes.
3: Én úgy tudom, hogy nincs.
2: 8:25 perc van.

0: Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
1: Na ne mondd, Ilonkám! Hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
0: Igen, Senior Szerda. 60 év felett 20% kedvezmény. A jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
1: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az izületekkel és a derékkal.
0: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
1: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
2: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. kupiklimu.rs.
5: Cirádá Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
0: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
0: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
0: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
0: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Programajánló.
9: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
10: Média támogató a Pannon RTV.

0: lustaságok!
1: Pannó reggeli 95.
2: Hello, sziasztok, jó reggelt kívánunk. 8 óra 38 perc van, és beszélgetünk mi itt sok mindenről a mai műsorban. Hát beszélgetünk főképp itt az imént éppen a szervezett bűnözésről. Ez egy kedvelt...
3: Fenntartásokkal.
2: Fenntartásokkal, igen. Na most vannak az életünkben olyan korszakok, amelyekre kifejezetten élénken emlékszünk, akkor is, hogyha 40 évesek vagyunk, 50 évesek, de viszont vannak olyan pillanatok, amik egyszerűen így kitörlődnek, vagy legalábbis csak néhány momentumra emlékszünk belőle vissza. Az emlékezési csúcs, ez a reminiscence bump, ez egy létező pszichológiai jelenség, ma nagyon behoztuk a pszichológiát a műsorban, de ez nem baj. Tehát ugye lényeg az, hogy a tinédzser korban és a fiatal felnőtt korban történt eseményekre, azokra nagyon-nagyon jól emlékszünk, szemben azzal, hogy a közelmúltban mit értünk meg. Tehát ami az elmúlt pár hónapban, vagy az elmúlt egy-két évben történt velünk, azokra alig emlékszünk, de élesen és élénken emlékszünk arra, hogy tinédzser korunkban és fiatal felnőtt korban mi minden történt.
3: Igen.
2: Tehát, mint a kiesett volna, vagy mondjuk kevésbé figyelnénk azokra a dolgokra, amik az elmúlt években történnek, ahhoz képest, hogy mi volt régen.
3: Igen.
2: Hasonló dolog ez, ugye?
3: Hogy emlékszel vissza? Hogy sokat jár a fejedben?
2: Nem jár a fejembe, csak beugrnak egy képek. Nagyon sok kép van, ami rögzült. Én arra is emlékszem, hogy melyik az a pillanat, amire egy legelőször emlékszem, így kisgyerekkoromban. Tehát vannak ilyen pillanatok.
3: Én arra nem tudok, hogy visszaemlékezni.
2: Vannak
3: ilyen emlékképek a fejemben nyilván, de nem tudom, hogy most melyik nevezhető az elsőnek, tudod? Uh-huh. Nem tudok biztos lenni benne, hogy akkor most az, amire gondolok, az valóban az első, vagy van ott még más is.
2: Ja,
3: elraktározva, csak nem se került
2: biztos, hogy van. Biztos, hogy van. Hogyha például megkérdezik egy 40 év feletti embertől, hogy mi a kedvenc zenekar, akkor jó eséllyel egy olyan bandát fog mondani, akiket 10 vagy 30 éves kora között hallgatott nagyon. Uh-huh. Hogy akkor voltak a csúcson, és hogy őket hallgatta szívesen.
3: Zenével kapcsolatban van ilyen tapasztalatom.
2: És a filmekkel is így van.
3: Hogy itt ilyen 40-hez közel voltak ilyen időszakaim így a közelmúltban, hogy így nagyon szívesen hallgattam újra egy-két ilyen, igen, akkor talán inkább azt mondanám, hogy gimis időszakban hallgatott nem tudom, zenekarnak a zenéjét. Tehát ilyen volt nekem, most nem tudom, a Limp Bizkitet újra így fölfedeztem.
2: Ja, persze,
3: így
2: a Red Hot Chili Peppers volt.
3: Ilyen. Red Hot, igen, System például szintén visszajött, és a kocsiba így bömböltettem, és így új, és olyankor meg még jobban átélhetővé válnak egyébként ezek az emlékek, meg hogy milyen érzéseket váltott ki akkor belőled. Tök érdekes egyébként így kicsit így visszamenni az időben, meg így az érzésekben.
2: A zenében, a filmekben így van, igen, a zenénél nem érzed azt, hogy valami. Érdekes ez például, hogy amikor mondjuk nekem például videójátékokkal van, így én ilyen nagy gamer voltam, vagyok, leszek szerintem, amíg élek, és például ezekkel van így, hogy fantasztikus emlékeim vannak játékokról, amikkel játszottam tinédzser koromban, és aztán, hogyha most ezeket így kipróbálom, akkor elszomorodom, és kikapcsolom két perc múlva, mert rájövök, hogy úristen, tehát eljárt felettük az idő.
3: Igen,
2: hál' Istennek ez nincs így a zenéknél, tehát a zenékkel ez nincs így, ugyanúgy tudod élvezni azt is, amit hát kivéve talán egy-két ilyen, nekem volt ilyen korszakom, mikor tinédzser voltam, vagy hallgattam rengeteg Goa Trance. Tehát most, hogyha ma meghallgatok egy Goa Trance-t, akkor úgy elrögöm magam. De egyébként a jó nótákat azokat a mai napig. Tehát, hogy csak úgy tudod, úgy megpendíti a lelkeden azt a húrt, amit akkor éreztél.
3: Igen,
2: akkor, ami miatt akkor hatása volt. És ugyanez a filmekre is vonatkozik, mondjuk.
3: Igen.
2: Helyjel közzel. Nehezen megnézni mondjuk egy olyan filmet, amit...
3: Jaj, mi volt nekem ilyen, ami újra
2: rossz
3: néztem?
2: Volt?
3: És igen, rossz volt. Tehát így megvolt az, hogy miért szerettem.
2: Van nekem is pár ilyen, de melyikre gondolom?
3: És bármikor felidéztem, valami vígjáték lehetett szerintem, és akkor tudom, így beszéltek róla, hogy mit nézzünk. És aztán nézzük meg az csodálatos, az annyira vicces, hogy elkezdtük nézni, és egy mosolyt nem sikerült így előhozni. Tehát így esetleg, hogyha volt egy kis nevetés, akkor részem az ilyen erőltetett volt, és az emlékekre hagyatkozva tettem ezt, hogy ha igen, ezen akkor rögtem, akkor most is rögök, de igazából ez nem vicces, tehát így
2: most nem jó.
3: Mi volt ez? Nem fogom tudni felidézni. Viszont tehát vannak ugyanakkor most a filmeknél ez ilyen tök érdekes, hogy át is lényegülhet, tehát hogy... tudod, hogy nézed, és hogy oké, lehet, hogy picit eljárt felett az idő, főleg, hogyha mondjuk valamilyen látványi világra jobban építő
2: persze.
3: Alkotásról beszélünk, de alapvetően úgy hozza még azt a hangulatot, csak egy picit másképp, és ilyen szempontból meg tök érdekes mondjuk filmeket nézni. Én rajzfilmekkel jártam így még jó néhány évvel ezelőtt, uh-huh. Hát nagyon régen igazából, de úgy értve, hogy gyerekkorban nyilván néztünk, nem tudom, rajzfilmeket, és aztán azt én később, mondjuk egy ilyen, nem tudom, 15 évvel később, amikor már ilyen fiatal felnőtt korba léptem, mondjuk ilyen 20-as éveim elején, akkor úgy újra néztem néhányat, és nekem az volt ilyen lenyűgöző élmény, hogy itt felnőtt korban is tudod értékelni, csak másképp értelmezed, és visszajönnek ezek az emlékek ugye a gyerekkorban, hogy akkor te azt hogy értelmezted.
2: Igen, igen, igen.
3: Mit értettél félre? Lehet, hogy volt valami szó, amit rosszul értettél, és te az mellé társítottál valamit.
2: Persze, csomó ilyen van, hát hogyne.
3: És aztán most meg felnőtt korban meg megérted, és így aha, tényleg ez ezt jelent, és úgy is jó, nyilvánvalóan így is szánták ugye, az alkotók, hogy azért értsd, hogy mit mondanak, de úgy is jó volt, ahogy gyerekkorban értelmeztük. Tehát érdekes dolgok ezek igazából.
2: Érdekes valóban.
3: Igen, aztán sírunk.
2: Aztán sírunk, hogy elmúlt az idő. De
3: nosztalgia.
2: Amúgy, hát persze. De amúgy meg akár, tehát hogy azért rengeteg olyan dolog van, ami meg megragadt. Tehát pont ez, hogy emlékszünk arra, hogy mi történt tegnap, emlékszünk arra is, hogy mi történt egy évvel ezelőtt, de nagyon sok dolog kiesett. És nekem például ugyanígy momentumok vannak, amikre így emlékszem, de viszont a tinédzser koromból, te jó is, tehát tegnap lett volna, esküszöm, emlékszem azokra, hogy éreztem magam, amikor felébredtem egy átmulatott éjszaka után, tehát ezekre így abszolút emlékszem, mit csináltam aznap. Tehát, hogy vannak, amik így annyira berögzülnek, vagy nem tudom, annyira ilyen meghatározó momentumok lesznek, és akkor ezeket így próbálod még felidézni, meg próbálsz így nagyon próbálod úgy újraélni, de nem megy. Nem megy. Próbálsz valamit így kivenni. Nekem nagyon sokszor van ilyen, hogy eszembe jutnak. Tudod, mit szoktam én csinálni? Ez egy kicsit ilyen patetikus, de most már elmesélem ebben a műsorban, hogy csak mi ketten vagyunk. Hogy csörög a telefon, valószínűleg megjött a vendégünk, de majd aztán felveszem. Szóval a lényeg az, hogy itt igazából arról van szó, hogy például nekem sokszor eszembe jutnak utcafrontok, épületek, amik bennem ilyen elképesztően nagy nosztalgiát ébresztenek, és akkor úgy és azt is elkövetem, hogy elmegyek oda, és megnézem ezeket a helyeket, és akkor így rájövök, hogy most már semmi sem ugyanaz. Aha. Minden megváltozott, nincs is ott az az épület, nincs ott az az üzlet, nincs ott az a hely. És valahogy úgy keresed azt az érzést, keresed azt a kellemes érzést, ami úgy benned van. Én nekem így ez a sugárút iránt van egy ilyen vonzalmam, meg egy-két ilyen központi hely iránt itt Szabadkán, és azok most már nincsenek. Megváltoztak. Muszáj hozzájuk új.
3: Te változtál.
2: Hát valószínűleg én változtam. Meg hát megváltozik az épületek is. Tehát, hogy lebontották őket, épült valami más a helyén, és akkor most már nincs meg ez a hangulat, meg nincs meg az a pillanat, ami annyira hiányzott, vagy hiányzik. Na mindegy, ennyit szerettem volna erre, ezzel kapcsolatban mondani.
3: Szoború megszólalás lett
2: ebből. Ez egy szoború megszólalás.
3: Igen, de ilyen a téma, hát ez ilyen érzés igazából, visszaemlékezni a dolgokra, és ha újraéljük, az is mindig ilyen keserédes, mert egyszerre örülsz annak, hogy sikerült feleleveníteni ugye azt az érzésvilágot, vagy hogy újra kiváltott valami belőled, valamit legyen az egy zene, aha, egy film, vagy akár egy helyszín, de ugyanakkor úgy mindjárt egy ilyen félig keserű érzéssel társulnak ezek a dolgok. Tudod, és igazából én úgy vagyok az ilyenekkel, hogy így nem annyira jó, inkább úgy élvezem, mintha most lenne, vagy most próbál megtalálni benne az újat.
2: Persze
3: visszajönnek az emlékek, és ez kellemes, csak egyúttal ilyen fájdalmas is, úgyhogy mindjárt ugyanis hesegeti az ember.
2: Igen, így van.
3: És akkor inkább úgy értelmező, hogy na, tök jó még mindig, jó van, nem élünk még, nem haltunk még.
2: Megértük ezt is, gondoltuk, tudod.
3: Hát ezek ilyen dolgok, igen. Felélénkülnek az éjjellegű emlékek. Meg szerintem ez később is így lesz. Tehát, hogyha megérjük ez. Azt, hogy tudod, nem tudom, 50-60 évesek legyünk, akkor is azért így elég erősen tudnak élni az emberekben ezek az emlékek.
2: Írja Tihi, 10 éve költöztem, mindjárt felolvasom, csak eltűnt az üzenet. 10 éve költöztem el a szülői házból, és nagyon fura visszamenni arra a környékre. Hát nekem is, ez pontosan ugyanígy érzem, hogy elköltöztem a szülői házból, visszamenni oda, és nekünk pont most az ilyen gyerekkori utcámat azt így felásták, ott voltak ilyen vízvezeték cserék, meg mindenféle ilyen csöveket raktak le, és ott nehéz is volt ott bemenni, és akkor úgy szétnéztem, hogy már abszolút ne. És most már más is lakik abban a házban, és nekem az volt nagyon durva élmény, amikor elmentem az utcában, és a gyerekkori, tehát a szobám ablakából a jelenlegi tulaj így kihajolva cigarettázott.
3: Ilyen furcsa.
2: Ugye? Egy vadidegen ember, hát idézőjelesen vadidegen ember, így kihajol és cigizik és néz ki az ablakodon, és így benézes, és így, az igen. Tehát, hogy így...
3: Igen.
2: Úgyhogy nem is járok abba az utcába. Nem, nincs semmi dolgom.
3: Aha. Megértem.
2: Amikor van, akkor elmegyek, de egyébként igen, az más.
3: Nagyon furcsa.
2: Igen.
3: De durva.
2: Idegen érzés. Na mindjárt jövünk, 8-47 perc van.
3: Így van.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
7: 9 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
9: Megemlékező sétát tartottak Újvidéken a vasútállomáson történt tragédia 23. hónapfordulóján. Az esemény tegnap este 20 órakor kezdődött. A megemlékezők a vasútállomáshoz vonultak és lerótták kegyeletüket a tragédia 16 áldozata előtt. 2024. november 1-én omlott le a vasútállomás előtetője. A megemlékezésen elhangzott, az idő múlik, de az áldozatok emléke nem halványul. 23 hónappal később is összegyűlünk, hogy emlékezzünk rájuk és megőrizzük emléküket. A polgárok tegnap 11 óra 52 perckor is megemlékeztek az áldozatokról, a vasútállomásnál 16 perces csenddel tisztelegtek emlékük előtt. A hétvégén október 3-án és 4-én rendezik meg a 19. nemzeti vágtát a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. A kétnapos eseményen a felnőtt versenyzők mellett a kis huszár és a huszárgyerek vágta résztvevői is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. A megnyitó szombaton 12 órakor lesz, aznap előfutamokat rendeznek. Vasárnap a középfutamokkal folytatódik a program, majd következik a huszárgyerek vágta, a fogatvágta, a hagyományőrző huszárverseny és a kis huszárvágta döntője. A felnőtt döntő 16:50-kor kezdődik, a döntő futamokat 15 órától a magyar közmédia is közvetíti a Duna csatornán.
10: 50 millió dinára derülláti homokpuszta speciális természeti rezervátum szanálására, a terv azonnali végrehajtásával a védett terület kezelőjeként a Vajdaság erdei közvállalatot bízták meg. A cél a tűz következményeinek elhárítása, a szakértői értékelések és a megállapított kár mértéke alapján a természeti értékek megőrzése mellett áll a kabinet közleményében.
11: Időjárás.
10: Napos időnk lesz, ma a csúcshőmérséklet 24-25 fok körül várható.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: 91,5 MHz, Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
0: Műsorajánló.
3: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannorádióban. A legfrissebb jegyzési listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannorádióban.

0: Vendég a háznál. Vendég a háznál.
1: És itt is vagyunk 9 óra 14 perckor, vendég a háznál, a képregényekről, a képregénygyűjtésről beszélgetünk. Pesti Péterrel üdvözlünk a stúdióban.
2: Jó napot kívánok mindenkinek!
1: Mi újság van? Látom, hogy azért a képregények azok valahogy soha nem mennek ki a divatból, és van egy olyan generáció, ugye a te generáció, ugye a fiatal emberek generációja,
2: igen,
1: amikor a képregénynek azért sokkal nagyobb szerepe volt a hétköznapokban, mint talán ma. Ugye ma már sok az elektronikus médium, amelyen keresztül fogyasztunk mindenféle tartalmat, és érezhetjük úgy, hogy a sokszor 9. művészetként is nevezett ág az valahogy háttér beszorult, de a gyűjtők nem így látják.
2: Bizony, gondolom, hogy nem így, mivel hogy az egyik dolog, hogy papírt fogsz a kezedbe, és ez egy különös élmény. Tehát én abszolút nem is olvasok képregényeket interneten. Habár lehetne, minden megvan, minden, amit akarsz.
1: De úgy is, gondolom, hogy úgy is van azért egy komoly archívum, egy digitális archívum.
2: Persze, hogy okvetlen van, csak az félre van téve.
1: Tehát az félre van téve. Nagy,
2: igen, de ott van kézni.
1: Kézbe kell fogni.
2: Igen, kézbe kell fogni, de az internet az egy fontos dolog a képregényeseknél, és ugye ott követed a kiadványokat, a különös dolgokat, tehát hasznos dolog távol attól, de a papír az papír.
1: A papír az papír. Hogy állsz egyébként, tehát semmiféle digitális tartalmat nem fogyasz, az könyveket se olvasol?
2: Sajnos nem.
1: Nem.
2: Sajnos nem, de van. Van, úgy, van. Hogy mondtuk, hát hogy akkor van. Kézdél van.
1: Analóg formában a legjobb.
2: Igen.
1: ez mindenképpen. Hány képregény van körülbelül most a gyűjteményed?
2: Hát az hálátlan dolog így megszámolni őket, de 5-6 ezer szerintem.
1: 5-6 ezer. Hol férnek el ezek a képregények?
2: Két helyen férnek el, ugye lent a garázsban egy kultikus hely.
1: Ott már autó gondolom nem igen,
2: autó nem, évek óta autó nincs bent, a feleségem autója az kint alszik a fák alatt. Úgyhogy a garázsban a régi papír, úgy mondjam a régi képregények, mivel azoknak van egy különös illatuk is.
1: Persze.
2: De hogy azelőtt az Alinak mondtam, az új képregényeknek is van illatuk, amik fent vannak a padlásszobában.
1: Vagy legalábbis lesz nekik majd 40 év múlva.
2: Hát igen, de most is, ha megrendelem a kiadótól, ugye az akkor jön ki a nyomdából. Uh-huh. És akkor csak hallom, hogy valaki szipózik, a feleségem egyből észreveszi, hogy nyomda illat van a házba.
1: Tehát
2: új képregény jött a házhoz.
1: Ilyenkor jön a fenyítés, vagy már csak
2: nem,
1: legyint?
2: Nem, nagyon sportszerű úgy.
1: Sportszerű. Hát szerintem már beletörődött mióta? Ebbe, egy év után.
3: Hát igen. Mióta kondicionálod a feleséget? Most átmentem tegezésbe, de harag, hogy az önöbbi magászat
1: nem sértelek be.
2: Fiatal emberek vagyunk.
1: Fiatalos lendület.
2: Nem értettem.
3: Mióta tart ez a hóbort nálad, vagy
2: hát igazából? 69 óta gyerekkorom óta az első osztályos voltam.
3: Azt a mindenit.
2: De a feleségem az 85-től tart, úgyhogy
1: velem.
3: Az utazásban.
2: Keményen.
1: Igen. Tehát meg volt a holdra szállás, te pedig elkezdtél.
3: 69, emlékszel az elsőre?
2: Persze.
3: Beszéltünk itt az emlékekről.
2: Bajai út. Ott volt a leghíresebb Balog trafik, az öreg Balognak volt két trafikja, és az egyikben véletlenül megpillantottam, talpra esett Tom. Most
1: Lucky Luke. Tehát akkor a fúrós képregény?
2: Nem. Az Gornyi Milanovat, Desi Novine.
1: Tehát, de a szerv, akkor szerv verzió.
2: Szerv verzió.
1: Ja, értem, azért, mert a fórum adta ki a magyar verzió.
2: És a panoráma, tehát a Stripotékának az elő, de a panoráma volt, ők adtak ki,
1: értem.
2: Akkor pillantotta meg először. Most te a fórumosra, amit mondasz, az később jött.
1: Az később. Hát amikor én voltam gyerek, akkor jelentek azok, nagyon, azokat vásároltam.
2: Nagyon jó Asterix és Talpra Esettom. De Talpra Esettom az csak nálunk volt, Vajdaságban, lefordítva, és geniális fordításokkal.
1: Igen, nagyon jó
2: zseniális,
1: volt.
2: Igen,
1: nagyon jó volt. Én amikor gyerek voltam, akkor nekem vásárolták a Talpra Esettomot is, és az Asterixet is, és már akkor apukám azt mondta, hogy ezekre vigyázzál, mert ezek sokat fognak érni. Tehát érdekes, hogy ezt már a 80-as években tudták, hogy ezek fontos kiadványok. És vigyáztam rá, egyébként megvannak. Tehát mindegyik megvan, talán egy-kettő esett szét. Volt olyat, amitől az Asterixnek az Oszd meg is uralkodj, az abban van három darabom is, mert abban az egyik az teljesen szétesett, de ugyanígy a Talpra Esett Tomból is, azt hiszem, nagyon vadáztam a Wyomingba kéne menni című számra, de aztán megszereztem. Úgyhogy most az
2: akkor
1: is megvan. Nincs meg mindegyik, sajnos.
2: Na most azt tudni kell ezekről a kiadványokról, hogy ezek nem komplett. Tehát a Goscinny, amit készített annak idején, ezek nem komplett. Ez csak egy része a kollekciónak. Tehát a mai napig...
1: Jelennek meg újak persze, Magyarországon persze,
2: meg itt is itt a is. Kiadót nem tudom, lehet-e mondani?
1: Lehet, persze.
2: Beográdi Csarobnak kniga.
1: Csarobnak, igen.
2: Az Asterixet már kompletírozták. Na most várják, hogy Belgiumból kijöjjön a legújabb, és akkor valószínű, hogy itt is.
1: Ott is folytatják Belgium, ezt nem is tudtam.
2: A Talpresettom pedig mai napig megy.
3: Hogy működik ez a fajta rajongás? Bármi iránt, itt most a képregényekről beszélünk, tehát nyilván az elsőt, amikor megvásárolja az ember, akkor még gyerek, ugye? Persze, és akkor persze. Érdekli a sztori, hogy mi van ott leírva, várja a következő epizódot.
2: Képek. Ugye még képek. Lehet, hogy írni sem tudtam akkoriban, de minden helyi gyerekek.
3: Jó, elsősorban a képek miatt.
2: Hát első osztály, képek.
3: És aztán ez átlényegül, amikor az ember úgy veszi a fáradtságot és félreteszi, és vigyáz rájuk, miután már elolvasta, tehát nem az van, hogy belandol a... Én sajnos, én is olvastam néhány képregényt nyilván gyerekkoromban, és hát ezek, nem is tudom, hogy hol vannak igazán, nem vigyáztam igen. rájuk.
1: Begyújtottatok rá.
2: Ott volt.
1: A lehető legrosszabb sor.
3: Igen, igen, sajnos, de hogy így igen, igen, tudunk így ismerni. Tehát, hogy átalakul igazából az érdekel, vagy mi hajtja az embert, hogyha ezt meg tudjuk így fogalmazni, egy idő után, mikor már átalakul egy ilyen gyűjtési dologgá, vagy folyamattá. Tehát, hogyha most vásárolsz egy képregényt, amire nagyon vágytál, akkor azért vágytál rá, mert az még nincs meg a gyűjteményben, vagy szeretnéd elolvasni, és vagy minden szempontból.
2: Tehát az első az elolvasás. Tehát szerintem én mindegyiket legalább egyszer elolvastam.
1: Persze.
2: Tehát akár milyen unalmas volt, vagy nem az én stílusom, érdekelt, hogy
1: és ha már itt tartunk, ugye melyik a kedvenceid? Mik voltak így az abszolút kedvencek? Ha most mondjuk kettőt kéne említeni, vagy hármat, ami így az abszolút kedvenc képregényhoz, akkor mit tudnám
3: nehéz.
1: Mondani?
3: Nehéz.
1: Nehéz, tudom, nehéz,
2: nagyon,
1: de...
2: nagyon nehéz.
1: Ez így a western, vagy a, de,
2: mondjuk,
1: a western?
2: Tehát a western, a képregényt mondunk, az ős képregény a westernnel indult.
1: Igen.
2: 30-as igen. évek, nem tudok most pontos. Mert volt itt a...
1: Kökre korszakai vannak a képregényeknek.
2: Igen, tehát a western mondjuk, de lehet az Dilándog is, ha már a Bonellina tartunk. Bonelli. A Zágor az szintén egy textfiller, tehát ezek a Bonelli kiadványok törtek be legjobban a régi Jugoszláviában.
1: Igen, és nagyon érdekes, hogy a mai napig nagyon rendkívül népszerűek a Bonelli kiadványok. Nekünk itt van egy kollégánk, a Becker Robi, aki szintén nagy rajongója a Bonelli képregényeknek, és főleg Zagornak. És hát érdekes ez, hogy ugye onnantól kezdve, hogy ugye szétesett Jugoszlávia, ezekben az egykori tagköztársaságokban mindenhol szinte népszerűek maradtak ezek a képregények. Igen. Amerikában annyira nem megy a Zagor, meg ugye nem mennek ezek a képregények. A Dilándoggal se tudtak mit kezdeni, ott megfilmes volt abból egy filmverzió a Dilándokból, és úgy magyarázni kellett az embereknek,
2: igen,
1: hogy
2: miről
1: mi az alap, minek az adaptációja ez igen. tulajdonképpen. Tehát nem volt annyira sikeres. Hát itt viszont nagyon, tehát itt viszont folyamatosan igen. megújul, meg új történetek jönnek.
2: Hát a másik, a Bonelli mellett olasz az Alanford.
1: Igen,
2: azt az biztos Alanford. Hallottatok róla. Tehát az olaszok kiadták az Alanfordot, ott vették az emberek meg Jugoszláviába.
1: Igen.
2: Sehol
1: igen.
2: máshol.
1: Ez az,
2: nem
1: ezért érdekes
2: nem Amerika.
1: Ez. Ezért érdekes.
2: Tehát Belgium, Franciaország a legnagyobb ilyen képregény alkotók.
1: Így van. És igen, igen, igen.
2: Nem futott be az Alanford. Tehát olyan emberek vagyunk, hogy most szerintem azt az Alanfordos témákat éljük itt.
1: Ja.
2: Jelenleg
1: igen, ez egy ilyen szatirikus, ugye? Igen, ilyen, igen, igen.
2: Hát társadalombíráló, vagy nem is tudom, van abban minden.
1: Van, persze. De ugye vannak azok a klasszikus, nekem például az ilyen Möbius az, aki még beugrik, akit nagyon szeretem. Ugye ezek ilyen science fiction.
2: Művésztrippeknek is, vagy igen.
1: Igen, tehát hogy rengeteg van a modernek között is, de például Amerikában, meg nyugaton ott nagyon-nagyon a Marvel és a DC az, igen. ami, ugye a DC az, ami mai napig nagyon
2: hát
1: populáris.
2: Itt is próbálkoznak vele, főleg ez a kiadó, akit mondtunk, hogy Csarognak halomszámra nyomják ki, és akkor megvárod, hogy elavuljon az a strip, és akkor olcsó pénzé
1: megkapod,
2: tehát ki kell várni a pillanatot. Tehát az embereknek fel van találva.
1: És például apropóval már a gyűjtésről beszélünk, tehát hogyha mondjuk van egy sorozat, amiből hiányzik egy-két darab, vagy mondjuk rossz állapotban van egy-két darab, akkor hol kutatod fel ezeket a példáikat? Hol lehet ilyen bőrzékre menni?
2: Igen, lehet bőrzékre menni, itt Szerbiába is, de akár Magyarországon, Szegedet említettük, tehát megvannak a dátumok előre, hogy a Budapesti Nemzetközi Képregény Fesztivál, vagy Szegeden is elég sűrűn épp ezek a fiúk szerveznek ilyen dolgokat, úgyhogy
3: Pagyarek Csabáról beszélünk, igen. ugye, és az ő általuk készített képregényekre, meg ugye itt még a mostani beszélgetés megelőzően említettük ezt, hogy Szegeden, ugye ezt Csabáikkal is beszéltük még annak, amikor voltak nálunk, hogy ott vannak azért ilyen nagyobb hát ilyen kis rendezvények igazából, ami a képregény körül forog. Engem személyesen érdekelne egyébként, hogy mi az, ami elsődlegesen megfog egy képregényben. Tehát nyilván van egy szintű művészi értéke, sőt, nyilván vannak nagyon komoly alkotások, igen, és ugye tehát így is nézhetjük. Komoly. Ott van a sztori, a szöveg, hogy van megírva, cselekmény, milyen a történet, milyen az éve. Téged mi fog meg elsősorban a képregényekben?
2: Hát ugye még az ember gyerek, addig a kép, ahogy mondtuk. Utána már jönnek egy gyerekkoromban egy banális példa, a Tex Willer. Komoly detektív western témák, és nem érti a gyerek. Manapság meg az első Tex Willerben. Olyan kiadványokat, olyan luxus kiadványokat nyomnak ki, hogy nincs az embernek szíve ott hagyni, meg
1: persze,
2: kell venni.
1: Persze.
2: Tehát egy Tex Willer, vagy egy mit említettünk, Möbiuszt említettünk?
1: Möbiuszt, igen.
2: Hát most ő neki, ugye régebben ő nem csak ilyen fajta képregényeket csinált, hanem Blueberry.
1: Blueberry, persze.
2: No, hát az egy western. Az egy egyszerű western, igen. És hogy meg van csinálva, és nem
1: fantasztikus, volt. Igen, igen. Én most például egyébként most kicsit hazabeszlek magamról is, én most a Conan sorozatot gyűjtöm Conan. A 70-es igen. évekből, a Conan, az a Savage Sword of Conan, amik ilyen a korhoz képest jóval erőszakosabbak voltak, ugye egy ilyen fantasy vonal, én igen. ezeket ilyen antológiákban, ugye ilyen kötetekben igen. gyűjtöm, ez minden évben megjelenik egy újabb Magyarországon az egyik kiadónál, és az a Fumax kiadó, és ők hoznak be olyan képregényeket, amik mondjuk a Magyarországra nem jutottak
2: igen,
1: el soha.
2: Eddig most, még nem, eddig de még beindult. Tehát a Magyarországon a Bonelli is, ha már erről beszélünk legtöbbet, nem régen indult be a Bonelli. Tehát a Zágor, ők nem nagyon ismerik.
1: Magyarországon nem ismerik. Én rákerestem ilyen webshopokban, ilyen bookline-on, meg itt-ottam ott, és Zágorból van valami 2010-valahányos kiadás, egy vagy két szám. Igen. Tehát, hogy náluk a Zágor az így nem jött nem. Át.
2: Hát igen, és szerintem ez már elment ez a vonat, mert ezek a generációk, az új generációk nem hiszem, hogy fognak Zágort olvasni.
1: Nem valószínű, igen.
2: Hanem most ugye a mangák után a DC Marvel után várunk valami újat.
1: Igen.
2: Az
1: igen.
2: ember mindig vár valami újat.
1: És mi a helyzet? Ugye itt vannak erekiék. Hoztál nekünk nagyon sok képregényt, és például hát itt van, ami bennünket illet, ugye a vajdasági magyarokat, az egyik legfontosabb kiadvány, a Buksi.
2: Igen.
1: A Buksiról mit kell tudni? Itt ugye hány folytatás volt, vagy milyen ikonikus képregények
2: 249.
1: voltak?
2: 249. számnál megálltak.
1: Igen, de hát miért álltak? Meg, hogy...
2: Hát ezt egy...
1: Milyennek a története?
2: Egy idősebb barátomtól, gyűjtő barátomtól tudom, aki sokkal nagyobb gyűjteménye, meg tudással rendelkezik mindén. Ő szerinte Buksi megállt 249. számnál, de azt tudni kell, hogy a párhuzamosan ment a Buksi, szernyelven a Kekec. Tehát ugyanazok a strippek voltak mind a két újságban, csak a szernyelven, és ezt Novi Szádon, Újvidéken nyomták a fórumba, és a Beográdiak szereztek egy olyan nyomdagépet, amivel a Kekecet folytatták.
1: Aha.
2: És akkor megállt a Buksi, tehát nem volt tovább szükségük az újvidéki nyomdagépre.
1: Ja, értem, akkor itt tudták megoldani.
2: És a Buksi valamilyen okokból, most anyagi okokból, tehát nem jöttek be a pénzek, és megálltak a sajnos. A Buksiba francia-belga képregények voltak, én azt hiszem zömével, nagyon jó képregények, tehát, és akkor erre alapozták később a Stripotékát, a többi jugoszláviai kiadványt. Folytatásokban, persze egy oldalas folytatásokban ment a Buksiba a dolog.
1: Persze, persze. Érdekes, és a Buksinál mondjuk sokan bekötötték, ugye egy ilyen tehát én általában úgy látom,
2: hát
1: hogy
2: be
1: voltak kötve, és nekem ugye ott a nagy tatám olvastam mindig a Laci és Lucit, akkor volt a Valiant herceg,
2: persze.
1: Volt a Clifton felügyelő,
2: igen.
1: A detektív Clifton, meg nagyon sok volt, tehát nagyon sok volt, főleg, és akkor ez mind ilyen egy, ez milyen időközönként jelent meg a Buksi egyébként? Hetente? Vagy
2: hetente, én azt hiszem, nem akarok most ére beszélni, aha. De úgy tudom, hogy hetente. Tehát ez nem az én korszakom, ez egy előző korszak.
1: Ez egy előző korszak, igen.
2: Amire vissza kellett lépnem, mert persze. Más az, mikor a te korszakodba vásárolod, akkor tudsz mindent. De ezt én
1: és jut idő olvasni is ezeket a képregényeket most?
2: Hát Főleg az újakat. Tehát ha szerzek be újat, de a régieket már nagyon régen szedtem elő, de hát vannak itt különböző öregségi gondok is, látás, nem látás. Apróbetű, nem apróbetű.
1: Hát jó, ez lehet ilyen
2: lehet, te csinálom. Hát a telefonom is van.
3: Lámpafény mellett.
1: Igen, lámpafény, persze, úgy is lehet.
3: Nagyon jó, egyébként most rákerestem a Buksira, és van egy ilyen logójuk, vagy volt, hogy a 7-től 77 éves fiatalok lapja. Igen. Óriási. Vannak ritkaságok is, ilyet hoztál is nekem, igen, nekem is most igen. Az előbb nekem rámutattál még a szünetben egyre, hogy nagyon ritka példány, nehéz hozzájutni. Itt is megtaláltad a kiskaput arra, hogy viszonylag azért olcsó lehessen megkaparítani, mert vannak ugye ilyen időszakok.
2: Van,
3: mit kell tudni az ilyen ritkaságokról, mennyire nehéz őket beszerezni?
2: Hát ugye most csak visszakanyarodunk az internethez. Kupujem, prodajem, mik vannak ilyen. Tehát meg külön vannak specializált képregénnyel foglalkozó szájtok, ahol az emberek felkínálják a ritkaságokat. Nem egyszer pótoltam én is. Például a Blueberry integrális kiadványoknak a 10. utolsó részét elmulasztottam, nem vettem meg időbe. És akkor...
1: Ezt egy újságosnál lehetett csak úgy megvásárolni, vagy? Vagy megrendelni?
2: A Blueberry-t?
1: Igen.
2: Nem.
1: Az kiadó?
2: Az a kiadónál meg vannak ilyen specializált stripboltok, Beográdban biztos
1: igen.
2: Tudtok róla.
1: Volt, volt Szabadkán volt. Is.
2: Szabadkán is volt, igen. Előszeretettel sörözőben volt. Ugye,
1: így van, ott volt a Gombkötő utcában.
2: Igen, az becsopták sajnos, úgy látszik, hogy nem nagyon mentek az emberek vásárolni, ugye, mert azért Nem luxus, minek lehet ezt nevezni, ezt a képregénygyűjtést?
1: Hát nem luxus, ez
2: de viszont pénzt kell kiadni.
1: Hát pénzt kell kiadni, de igen, mondjuk én nem gondolom, hogy ez a legdrágább hobbi a világon. Tehát ettől
2: biztos,
1: csak
2: biztos, hogy
1: ettől
2: nem. Nem luxus, minek lehet ezt nevezni, ezt a képregénygyűjtést?
1: Hát nem luxus, ez
2: de viszont pénzt kell kiadni.
1: Hát pénzt kell kiadni, de mondjuk én nem gondolom, hogy ez a legdrágább hobbi a világon. Tehát ettől
2: biztos,
1: csak ettől sokkal drágább hobbik is vannak szerintem, de...
2: Csak mikor már...

0: porosodnak, de hát de viszont de nem értem a témát, meg a rajz is. Tehát minden mangában az alakoknak, a figuráknak ekkora szemei
1: van. Így van, ez így van. Ez a
0: ránéző, látod, nem is olvasó bele, látod, hogy manga. Tehát, de viszont a japánok meg ezeket a mangákat halomra olvassák a vonatokba,
1: persze,
0: a buszokba,
1: őket,
0: és ott hagyja.
1: Minden korszaknak megvan.
0: Olcsó, de látod a papírja, hogy eléggé...
1: Minőségi, így van. Így van. Tehát más, ez, más ők ezt, nekik ez tényleg a kultúrájuk része. Tehát ők ezt abszolút másképp kezelik.
0: És de... nehéz felfedezni a mangákban nekem részemre, hogy na most ez detektív téma, vagy van western,
1: igen,
0: és
1: van,
0: volt
1: van,
0: más ezen, de japán western.
1: Van. Vannak csak, és... csak olyan mangák, amik tenger alatt járón dolgozó férfiakról szólnak. Igen. Van olyan is. Ennek van egy neve, hogy mit tudom én, ez a Mükkü Mukkon, vagy nem tudom milyen neve, és akkor ez egy műfaj.
0: Igen.
1: Hogy annyira érdekes.
0: És azt nyomják, halomra nyomják azt a témát, ezt a tenger alatt járó témát.
1: Például.
0: Kiadnak 40 mangát, érted is.
1: Persze, persze, és akkor ezeket, vagy van a foci is, ugye sportos, sok minden van, de hát ezeket így nehezen lehet összehasonlítani ezekkel az európai.
0: Igen, hát igen, az amerikai strip is már egész más.
1: Teljesen más. Igen, teljesen
0: ugyanúgy, mint
1: más.
0: A humor is. Egy angol humor, vagy egy amerikai humor közt van különbség, tehát
1: és
0: nem
1: persze, nyilván. Persze. És van olyan képregény, vagy van olyan kiadvány, amit nagyon szeretné megszerezni, még nem sikerült, de próbálkozol vele, ami mondjuk így egy ilyen Szent Grál a gyűjteményhez. Vagy...
0: Szerintem megvan minden.
1: Megvan minden.
0: Akkor de akad minden.
1: Teljes az
0: valami.
1: Életmű. Igen.
0: Most, érted, de hú, most ez nagyon, nagyon nagy kérdés.
1: Hát,
0: volt
1: hogy például mi az, amire úgy gondolsz, hogy hú, de jó lenne azt a sorozatot megszerezni.
0: De félek, most ezt kimondom, akkor feleségem hallja és megveszi nekem.
1: Hát annál jobb. Annál jobb. Mondd ki. Mondd ki.
0: Nem, gyerekek, tényleg nincsen, mert az, ami nagyon érdekel, azt elkezdem.
1: Ja,
0: csak most már mindig kevesebb edícióba fogok bele, hogy a korom véget is, meg hogy mondjuk egy talisnyi tom, amit a Csarónak nyiga még mindig nyom, évek. Tehát kijön 40-50 integrálat. És évente kiad egy-két integrálat, tehát az húzódik, hely.
1: Persze.
0: Mikor gyűjtöm én azt ki?
1: Hát ez az.
0: Vagy majd az unokám befejezi.
1: Hát jó, de...
2: Átadható ez a fiataloknak? És ha már itt tartunk, akkor a fiatalok körében mennyire népszerű a képregény?
0: Hát most
2: beszéltünk sokszor erről, de úgy
0: így jelenleg
2: te mit tapasztalsz?
0: Így jelenleg nem tudnám kinek átadni fiataloknak. Uh-huh. Öregek szívesen átmennék, de azoknak még nem adom.
1: Én egyébként most így beugrott pont erről, hogy nem tudod, hogy befejezed-e a gyűjtést. Én így voltam a Marvelnek egy ilyen teljes sorozatával, amit 60 kötetben jelentettek meg, és már azt is így évekig gyűjtöttem, ez havonta jelent meg.
0: Igen.
1: És évekig, vagy havonta jelent meg kettő, tehát két hetente.
0: A magyar nyelvűre
1: magyar
0: gondolsz.
1: Nyelvű, igen.
0: Magyar
1: nyelvű. És nagy Marvel képregénygyűjtemény. És végigértem a 60-on, és így örültem, hogy na végre vége, mert így volt egy ilyen megkönnyebbülés, hogy na akkor megvan kész. A 60. Erre a kiadó bejelentett, hogy még 60 kötetet ki! Még 60 kötetet! Úgyhogy nekem az egyik ilyen vitrin szekrényem otthon, az erre van méret.
0: De szépen néz ki a szekrény.
1: 120 kötet.
2: Igen.
1: És ott van a 120 kötet. Igen. Az külön az asztalosnak mondtam, az meg kellett a tartani alul, és akkor oda még ő betett valami plusz léceket, amivel ez meglett.
0: Szóval végig csináltad.
1: Igen.
0: De azt tudod, hogy szerb nyelven is az megy most.
1: Persze, megy. És vannak különbségek is a kötetekben. Egyébként van egy-két kötet, ami nem ugyanaz. De
0: meg
1: megvan.
0: Romániában nyomják. Tehát megvannak itt ezek a fifikák, hogy
1: persze.
0: Hol olcsóbb, hol... Na most ez itt a szerbiai kiadvány az első, nem tudom, Kapitány Amerika lényegtelen.
1: Az a fiam kedvencem.
0: Igen. Az első szám 300 dinár. Aha. A második szám 500 dinár,
1: persze, így van, így.
0: Harmadik 750, és utána ráálltak az 1200-ra.
1: Persze, ugye? Persze.
0: Tehát
1: persze.
0: Van ha egy ilyen csalóka is benne, persze, de jó van ez. Igen.
1: Hát most, ha valakinek nagyon kell, meg
0: valakinek
1: szereti, elkezdi gyűjteni, akkor már megveszi a... Ugye vannak ezek a kiadványok, most például én egy ilyen Zastava 101-es láttam, hogy azt is így össze lehet... Tehát mindig adnak egy ilyen kis modellt fel tudsz építeni, és mindegyik számban adnak egy alkatrészt. És utána apró betűvel írja a sarokba, hogy 200 darab számot tervez.
2: Mi azt a
1: mindenit? Hát most
2: én ezt, igen, ez kicsit sok.
1: Mi az, hogy 200? Szóval,
2: igen. Te mai rohanó világban ennyire nem tudunk lelassítani.
1: Hát ennyire nem tudunk, meg se érem azt a 200-at.
0: Hát, és főleg, ha havonta egyet ad ki, ugye?
1: Igen, hát úgy, havonta egyet, igen.
0: Akkor
1: igen. Hát ez most éveken át fog menni. Vagy
2: ez a képregényes stílus, ugye a rajzolás, meg ugye az alkotás és a vizuális részére gondolok szempontjából, azért így beköltözött az animációs
0: igen,
2: alkotások világába, és nem az élőszereplős marvelekre meg ezekre gondolok, hanem

0: Kimondottan, ami ezt viszi tovább egy picit. Tehát végig az érzés, mint ezt rajzolták volna, egy kicsit olyan a képsűrűség is, hogy mintha szaggatna a kép, tehát hogy hangulatosabb legyen. Ezeket mennyire követed, és nem is az a kérdés, hogy mennyire veszi át a hét, mert nem kell, hogy átvegye a helyét, ez a kettő létezhet egymás mellett. Ugye ez egy teljesen más műfaj, amikor az ember a kezébe fogja ezeket az alkotásokat. A papír, így van, tehát a kézzelfogható képregény, meg más ez, amikor mondjuk így animációs formában a képernyőn nézzük. Mennyire értékelhető ez mondjuk a részedől egy ilyen...
1: Maximálisan. Tehát,
0: nézel ilyeneket egyébként?
1: Hát az utóbbi időben nem nézem, de ha van rá lehetőségem, biztos, hogy leülök és megnézem.
0: Aha.
1: Legyen az magyar rajzfilm, amiket nagyon becsülök, ugye?
2: Igen, nyilván, persze.
1: Tehát...
2: Nagyon sok fotó van fent, például a Subotica.com készített veled egy interjút nem is olyan régen, ugye itt a híres érhet, látom, rengeteg Politicski, meg Zabavnik van, ugye ez a Mikiev Zabavnik, meg különféle ilyen kiadványok.
1: Igen, a Disney-s.
2: A Disney-s. Én azt látom, hogy nálunk itt Szerbiában továbbra is például ez a western, ez nagyon megy, tehát én látom, hogy például a Black, a Tex, a Zagor.
1: Igen.
2: Ezek a mai napig, meg a Marty Mystery, ami nekem nagyon tetszett mindig gyerekként.
1: Hát az igen, az komoly.
0: De fiatalok is veszik egyébként ezeket a régi.
2: Ez az Agor megvan, most nézem a képregényt, és a Piacskás is a Severa, az nekem is megvan az
1: öreg
2: képregény pont.
1: Hát most hol szerezzük ezeket be, még nem beszéltünk erről, ugye?
2: Ne, még nem beszéltünk róla.
1: Hát a
2: Trafikban. Főleg.
1: Hát vagy... van trafik, ide akartam kilukadni.
2: Itt a sarkon van egy, én ott mindig nézem az Agorot.
1: De ez nem az a trafik, mint hát a 70-es években.
2: Nem, nyilván, ez persze.
1: A Szabadkán az egyedüli hely, most ez nem reklám, Ricsi, a tejpiacon. Tehát nem trafik az, hanem...
2: Tudom, igen, ott a végén.
1: Ott aztán beszerezhetsz mindent, és hozzáértő ember árulja. Tehát
2: az
1: ő
2: igen.
1: Téged úgy utasít, nem tol ki veled.
2: Persze,
1: tehát
2: persze,
1: vannak
2: persze.
1: Azért helyek, de ezek a nyámnyil a trafikok, ott van
2: hát
1: két
2: ott az van,
1: érted,
2: persze,
1: és akkor,
2: persze,
1: de ő nála meg azért sorban van rakva ott a dolog, kiadók, mert úgy, jönnek itt külföldi képregények is, például
2: jönnek,
1: horvát
2: jönnek,
1: kiadványok, bizony. Amiket nála szerzel be.
2: Amiket nála lehet beszerezni, persze. Érdekes, ez nagyon...
1: A trafikok az...
2: Különleges kiadványok.
1: Trafiknak
2: is.
1: Az más most már a varázsa, ha egyáltalán van a mai trafiknak varázsa. Nagyon régen néztem egy filmet, nem tudom mi a címe, Lou Reed, egy New York-i forgalmas helyen, egy trafik. Azt hiszem, hogy Coffee and cigaretta és kávé.
2: Igen, a Jim Jarmusznak a filmje, a Coffee and Cigarette.
1: No, igen, gondoltam,
2: tudom,
1: hogy...
2: Igen, tudom.
1: Na, az is egy, az egy trafik hangulat.
2: Az egy trafik hangulat.
1: Vagy az én garázsomban
2: hangulat. Hát abban rengetegen játszanak a Tom Waits, meg
1: igen, igen,
2: a Ziggy Pop, meg a többi.
1: Ott még nem is nagyon ismerték ezeket az embereket.
2: Az volt a lényeg, hogy nagy mozifilmek között vette fel a Jim Jarmusch ezeket a kis jeleneteket, és ebből csinált egy filmet.
1: Na mindegy, jó.
2: Ez a lényeg ennek, igen. Úgyhogy érdekes, persze, tehát hogy ez adja vissza azt a hangulatot, azt a világot, és úgy tényleg azt érezzük, hogy most például digitálisan a képregények is átköltöztek ilyen felületekre, nekem állandóan ajánlja, hogy ezeket töltsem le, olyan applikáció, például a Marvel applikáció, amihez fizetek, mondjuk havonta fizethetnék, de nem fizetek, de mondjuk fizethetnék előfizetés, és akkor mindig digitálisan olvashatnám az új képregényeket.
1: Igen.
2: Tehát az még pont a varázsát veszi ki ebből az hát egészből, a papírt, meg a...
1: Hát de jó van, most én cáfoltam az előtt, de az embert, ha nagyon érdekli, akkor...
2: A sztorik is,
1: akkor előbb megtudod
2: az
1: internetről a dolgokat, belekukkantasz esetleg, mit hogy érdemes-e megvenni azt a stripalbumot, akkor megnézem az interneten.
2: Így van,
1: belelapozok,
2: így van.
1: Tehát erre nagyon jó.
2: Érdekes.
1: Ha nincs pénzed, akkor ott leolvasod ingyen.
0: Igen, mindegyik.
2: Így nagy helyet foglal, de azért ebben lehet gyönyörködni.
0: Ez a baj, persze, modernizálódik ez az irányvonal, és szerintem ez is részben azért, vagy igen. Nagy részben hozzájárul ahhoz, hogy akkor fent tudjam maradni.
2: És izgalmas ez, ilyen, pont nálad veszem észre itt, hogy a képeket nézem, hogy itt aztán tényleg minden van. Tehát itt a Spider-Man-től kezdve Zagorig tényleg minden. Általában a gyűjtőkre ez mennyire jellemző? Tehát én valahogy úgy tudom elképzelni, hogy valaki például csak egyfajtát gyűjt, vagy másfajtát gyűjt, de akkor te ezek szerint minden műfaj
1: hát,
2: és minden volt, alkotó,
1: tehát
2: vagy
1: én nem is vagyok
2: igazi
1: gyűjtő. Volt egy igyekezetem, hogy minden edícióból legyen egy pár darab hát, ha valamit csinálunk, egy kiállítást, vagy tehát megmutatni az embereknek, hogy nem komplett kiadványokat, hanem igen. Mindenben legyen egy pár darab. Na most ez így indult, de szerintem itt is tartok, tehát én nem vagyok vérbeli gyűjtő. A vérbeli gyűjtő az egy önző ember, az nem hoz
2: az
1: ajándékot,
2: nem
1: osztod.
2: Igen, az ilyen.
1: Mert
2: Érdekes. És még végén egy személyes kérdés, ugye nem árulok el nagy titkot, hogyha elmondom, hogy a hogy Pesti Emma a lányod, aki igen, egy kiváló festőművész, Vajdaságban fantasztikus képeket alkot, készít. Őt mennyire ragadták meg a képregények annak idején? Vagy ő olvastál neki képregényből? Ez most egy személyes...
1: Hát igen, mondjuk a szerb nyelv nagyon nehezen ment az iskolába, az Emmánál is. Tehát elébb kroktam az Alanfordot, és az érdekes volt, ugye, hát, de a szerb-horvát nyelv, tehát ma tudjuk, ugye van szebb, más. Igen, igen. Tehát
2: mindkét lány érdeklődött a képregények
1: mind irány? Mindeket. Tehát a nagyobbik lányom a Csilla, tehát ő Pesten ugye elég sok rendezvény van, akkor igen, meg szoktam jelenni.
2: Hát akkor megvan, hogy kiviszi tovább, nem?
1: Vagy ezt hát nem hiszem, annyira nem érdekli az Emma, ja, mert van neki. Esetleg az Emma kisfia az unokám.
2: Jó kezekben lesz. Jó,
0: ennyire
2: jó,
0: azért jó. Nem érdekli. Megnyit a baszobám, és tornyosulnak.
2: De miért, ki tudja? Lehet, hogy majd itt érdekel.
1: De támogattak mind a három persze, lány maximálisan, tehát nincsen. A feleségem is, a gyerekek is, úgyhogy jó.
2: Generációs jó gyűjtemény. Hát, így van.
0: Mikor lesz valamilyen képregényes rendezvény a környéken, mennyire követ egy nyomor, ami esetleg most ilyen aktuálisabb lehet?
1: A következő Beográdban, mint mondtuk, a vásár, a könyvvásár.
0: Ez mikor lesz?
1: 25-e
0: körül. Ebben a hónapban?
1: Igen.
0: Az
1: mindig október, azt tudni, akkor már augusztusban elkezdem gyűjteni a zsét, hogy legyen egy kis.
0: Igen.
1: Ott jó vásárlások. De általában rendelni szoktam. Csabáék szintén szervezik októberben.
2: Most a Patyerek Csabáékról van szó, igen.
1: Képregény karaván. Tehát évente azt hiszem, hogy kettőt csinálnak ilyet, és akkor az is egy nagyon jó dolog, ők nagy harcosok ilyen téren.
2: Így van.
1: Meg
2: igen,
1: jó csapatuk van, mint mond, a magyarországi szakemberekkel körül van véve, úgyhogy ők mennek.
2: Benne vannak nagyon a témában. Kertés Sándor, saját képregényt is kiadtak.
1: Pils Roland, és jó képregényeket. A Kertés Sándor, ő olyan képregényes, hogy ő publicista, tehát ő nem rajzol, nem, ő csak ír a képregényekről. Magas szinte csinálják, és akkor ez egy jó csapat lett, és elhozzák ide Vajdaságba a tudásukat, úgyhogy mellé beszéltem.
2: Nem, de ez abszolút fontos, és azért, hogy ezt fenntartsuk, tehát a képregények azok szerintem fantasztikus szórakozás minden korosztálynak, úgy valahogy tényleg 7-től 77 éves korig, hogy itt a Buksinál írja a címlapon. Pesti Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és sok új, különleges kiadványt kívánunk még, amit beszerzel
1: meg
2: majd
1: lesz,
2: a jövőben. Meg. Biztos, hogy lesz. Kövess a kiadók képregényeit. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. És köszönjük a képregény csomagot.
1: Üdvözlök mindenkit.

0: Pannon reggeli. Köszönjük, hogy minket választottak.
1: Köszönjük, hogy a reggelit választottátok ma reggel is. Hát ugye itt a képregényekről volt szó itt az utolsó órában. Szatyi írt nekünk, most látom, ugye Vakarcs és Pöttömkét én tettem fel az index.hu oldalra, szerbről fordítottam át magyarra a hiányzó részeket. De érdekes ez. Tényleg? Ez igen.
2: Na.
1: Vakarcs és Pöttömke.
2: Én annyira hülyének érzem magam itt a képregényemben.
1: Miért?
2: Tökre vonz a téma, nagyon szeretnék én is már így képregényeket olvasni, hogy inkább azt mondom, hogy érzem magamban azt a hajlandóságot, hogy
1: nagyon jók vannak, zseniális
2: lenne kedvem ugye a kezembe fogni, és lapozgatni, és nézni, hogy milyen szépek a rajzok, elolvasni a sztorikat, egy kicsit úgy beleveszni abba a történetbe, tök jó igazából, csak úgy nem tudom rászállni, meg nem szántam még rá magam, nem gondoltam rá, hogy hát most itt vannak ezek, mindjárt hazaviszek valamit belőle, aztán. Olvasgatok.
1: Vigyél valamit, persze. Haza
2: megvan valami, ennek a varázsa.
1: Vannak itt felnőtt képregények, vannak gyerekek, megvan a varázsa. És tudod mi, sokan hiszik azt, hogy a gyerekkép, hogy a képregény az egyenlő azzal, hogy nem tudom én, valami bugyutaság, vagy gyerekeknek szóló, piciknek szóló, de nem. Tehát a képregények azok fantasztikus dolgok.
2: Igen,
1: fantasztikus.
2: Igen.
1: Olyan alkotók vannak, olyan rajzolók, olyan írók, akiknek tényleg érdemes a munkáit elolvasni.
2: Igen, csak igen. Olvassatok képregényeket.
1: Olvastok képregényeket.
2: Ne digitálisan, vagy ne csak úgy.
1: Úgy is olvashatok, csak olvashatok. Minden, hogy lehet olvasni képregényt, mert nagyon jó dolog. Köszi szépen, hogy velünk voltatok egész héten. Hétfőn lesz majd újra reggeli, Zecivel és velem, akkor korán kelünk, és itt leszünk veletek majd 6-tól 10-ig. És hát reméljük, hogy az idő is kegyes lesz majd, és kellemes hétvége elé nézünk már, ami az időjárást illeti. Bizonyára
2: így lesz.
1: Esőtől nem kell tartani, sajnos.
2: Elvileg nem.
1: Eső az nincs.
2: Nincs, nem lesz.
1: Nem lesz soha többi eső. Elsivatagosodunk itt. Szahara lesz.
2: Ez van.
1: Elkezdünk datóját termeszteni.
2: Hát ő azt kéne. Banán.
1: Banán.
2: Ültetvények.
1: Megy az. Egyre több helyen látom, a kertvárosban ott autózunk, hogy vannak banán.
2: Vannak, hát most már megmarad.
1: Most már megmarad, igen.
2: Rendben van. Tetszik
1: neki. Teljesen jó. Köszi szépen. Sziasztok, szép napot, csókolom.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice. A szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Panorádióban.

0: Reklám.
1: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
6: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe, a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
7: Tíz óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Több mint 300 vajdasági magyar egyetemista részesült támogatásban a Magyar Nemzeti Tanács 2026-2027-es ösztöndíj programjai keretében. Az első felsőoktatási ösztöndíj pályázat eredményei alapján 235 hallgató nyerte el a támogatást, míg a demonstrátori ösztöndíj programban további 75 hallgató részesül ösztöndíjban. A programok célja, hogy támogassák a vajdasági magyar fiatalokat felsőfokú tanulmányaik sikeres elvégzésében, valamint hozzájáruljanak ahhoz, hogy megszerzett tudásukat és tapasztalataikat a vajdasági magyar közösség javára is kamatoztathassák. A nyertes pályázók névsora a Magyar Nemzeti Tanács honlapján tekinthető meg. Szükségünk van Európára, de gyakorlati értelemben, nem pedig ideológiai, bürokratikus megközelítésben, jelentette ki Márko Gyurics Budvában a berlini folyamat keretében megrendezett találkozón. Arra van szükség, hogy az emberek ne várakozzanak órákat a határon, és a teherforgalom se akadozzon. Azt szeretnék, ha az egész régió csatlakozna a schengeni övezethez és az egységes piachoz, és hogy erre ne kelljen várni, mivel ez nem a brüsszeli forrásoktól vagy a tagállamok bonyolult döntéstől és hozatali mechanizmusától függ. Ha mindannyian együtt vagyunk az európai Balkánért, akkor ennek viszonylag könnyen elérhetőnek kellene lennie, hangsúlyozta a szerb ügyvívő külügyminiszter.
8: Választások 2026.
9: További listákat hirdetett ki csütörtökön a köztársasági választási bizottság az előrehozott parlamenti választásra. Kihirdették a liberális zöld párt a szabadabb és tisztább Szerbiáért elnevezésű választási listát. Indulhat a voksoláson az orosz-szerb egység pártja, az oroszok és a szerbek örökké testvérek elnevezésű lista. Kihirdették továbbá az igazságot választom, a jövőt választom erő koalíció, professzor dr. Ferit Bulic, Vasilios Provelegios, jövő és fejlődés pártja, szerbiai görögök polgári pártja elnevezésű listát is. A köztársasági választási bizottság egy nappal korábban egyébként megsemmisítette egy választási listát, petárdát, amelynek elnevezése a Paez érted van, avagy Tyáleo vojeza tebe, petárd Gyurics, premier Szrübije volt. Ez a lista ugyanis csak 9882 érvényes támogatói nyilatkozattal rendelkezik, ami nem elegendő a választási lista kihirdetéséhez, amelyhez legalább 10 000 érvényes aláírás szükséges. Fennállásának 150. évfordulóját ünnepli idén a Moravicai Önkéntes Tűzoltó Egyesület ebből az alkalomból látogatott el az egyesülethez Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnöke, aki megtekintette a nemrégiben vásárolt tűzoltóautót is. A látogatás során felkereste Kassa Attila helyi asztalos műhelyét, valamint Szilágyi Klaudió fiatal gazdálkodó gazdaságát is. Mindkét vállalkozás különböző támogatásoknak köszönhetően tudta fejleszteni tevékenységét és növelni versenyképességét. Juhász Bálint kiemelte, ezek a beruházások is jól példázzák, milyen jelentős szerepe van annak a magyar érdekképviseletnek a vajdasági magyar közösség életében, valamint a helyi vállalkozások és gazdaságok fejlődésének támogatásában.
8: Választások 2026.
9: A hétvégén, október 3-án és 4-én rendezik meg a 19. nemzeti vágtát a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban. A kétnapos eseményen a felnőtt versenyzők mellett a kishuszár és a huszár gyerek vágta résztvevői is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. A megnyitó szombaton 12 órakor lesz, aznap előfutamokat rendeznek. Vasárnap a középfutamokkal folytatódik a program, majd következik a huszár gyerekvágta, a fogatvágta, a hagyományőrző huszárverseny és a kis huszárvágta döntője. A felnőtt döntő 16:50-kor kezdődik. A döntő futamokat 15 órától a közmédia és a Duna csatorna is közvetíti.
7: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 19 fokot mutat a hőmérő, napos és meleg idő várható ma is, 25 fok körül alakul a csúcsérték.
6: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
0: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
4: Média támogató a Pannon RTV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panorpresszó.
1: 10 óra 15 perckor kívánok szép napot, kellemes délelőttöt azoknak, akik itt vannak a 91,5-ön, és reméljük maradtok a folytatásban is, sőt, abban bízok, hogy a reggelit is végig hallgattátok, mert érdekes témáik voltak a fiúknak, és érdekes témáink lesznek nekünk is, mert hogy sok minden lesz a mai műsorban. Mielőtt azonban azt elmondom, hogy mivel várunk benneteket, te néhány info a nap kapcsán, október 2. van péntek, amikor is a Petrák ünnepelhetik névnapjukat, de olyan furcsa nevek is szerepelnek a naptárban, mint a Berengár, az Őrs, a Tamás vagy a Tomaj. És a mai nap 19 éve az erőszakmentesség és a béke világnapja, tehát 2007 óta ünnepeljük, de a mai nap az őrangyalok ünnepe is, és megemlíteném azt is, hogy 157 éve, 1869-ben, október 2-án született Mahatma Gandhi, indiai békeharcos. És akkor mondom is, hogy mi mindennel várunk benneteket ma, hogyha maradtok egészen 14 óráig. Rövidesen meg tudhatjátok, hogy milyen programokkal, milyen őszi programokkal várnak benneteket a Horgosi Művelődési Házban. Aztán 11 óra után ajánlunk nektek néhány jó kis olvasnivalót a bekuckózós estékre, és az is kiderül majd, hogy milyen programmal készülnek Doroszlón. Elmondom zárójelben, hogy ott szüreti bál lesz, de azon belül, hogy mi mindennel várják az érdeklődőket. Aztán egy egyéni csúcsról is be fogunk számolni majd a déli híradót követően, sőt, egy őszi népzenei találkozóról is szólunk majd, amelyre Bács-Kossuth falván kerül sor egész pontosan ma, és elmondjuk azt is, hogy mivel várja majd a hallgatókat Szlacki Csilla a csendháborításban. Nos, nagyjából ennyi. Emellett természetesen, mint mindig, sok jó zenét fogunk nektek szervírozni, úgyhogy maradjatok, üzeni Nagy Viktor adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Mónika.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Programajánló.
5: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Fergeteges születi napokon van túl horgos, és jó kis programok is várják majd az érdeklődőket a művelődési házban. Jó kis októberi programok, amelyekről bővebben hallhatunk a folytatásban Sós Nóra programkoordinátortól, akit köszöntök sok szeretettel. Szia, Nóri!
2: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Ugye jól mondom, hogy nagyon-nagyon szép és gazdag program lesz októberben nálatok.
2: Igen, így igaz, október is tartogatjuk is programokat. Elsősorban visszatérnek a megszokott programjaink, a Ringató, Veddőlbe, Ringazd és Énekelj elnevezésű gyermekfoglalkozásunk, amely már a mai napon kezdetét veszi most az őszi időszakban, tehát októberben, október 2-án, azaz ma délután, illetve 16-án és 30-án, tehát péntekenként 17 óra 45 perckor várja a kisgyermekes családokat, amikor is egy fél órás 40 perces Ringató gyermekfoglalkozás veszi kezdetét, ahol az Ölbili játék aki a mondók, aki a főteret, nyilván mindezt megélve egy jó kis közösségben és a családtagokkal együttesen. Valamint a hétvégét illetően igazán gazdag programokat kínálunk már a horgos látogatóknak és a horgosiaknak, hiszen szombaton az éneklő közösségek segítés elnevezésű programunk folytatódik, amelyik már a második állomásához fog érni, és nagy szeretettel várunk most is minden olyan énekkart, éneklő közösséget, kórusokat, hagyományőrző egyesületeket, akik szeretnének egy picikét tanulni, énekelni vagy fejleszteni magukat, illetve különböző technikákat megtanulni ezúttal is, hiszen az oktatójuk nem más, mint Komáromi Lepár Krisztina lesz, és ezen a második alkalmon pedig egy tambura zenekar is el fog már látogatni hozzám, így az első alkalommal megtanult énekeket már zenei kísérletben ezúttal is, hiszen az oktatójuk nem más, mint Komáromi Lepár Krisztina lesz, és ezen a második alkalmon pedig egy tambura zenekar is el fog már látogatni hozzám, így az első alkalommal megtanult énekeket már zenei kísérletben is tudhatják gyakorolni, így azt gondolom, hogy igazán jó kézilerőtet számíthatnak azok a

0: életét jelenti, és a Horgosi templomdom történetével tudunk egy picit megismerkedni, és múlt időző délutánra hívjuk a családokat és gyermekeket. Családi programról van szó, ami azt jelenti, hogy gyermekek családtagjai kísérletében vehetnek részt ezen a programon, hiszen játékokkal készülünk, ügyességi játékokkal, fejtörőkkel és érdekes programokkal készülünk a templomdom területén, ahol állomásokat készítünk nekik, ezeken pedig nyilván mindenkinek végig kell majd menni a családtagjai, és végül pedig szentmisére is kerül sor szinténként, valamint egy közösségi szalonasütés is meg fog valósulni ezen a délután, ezen az estén. A Longinus középkori hagyományőrző egyesület is velünk fog lenni, és az ő bemutatója fogja zárni ezt a sort. Aki szeretne hozzánk csatlakozni, és szeretne esetleg traktorral kijönni hozzánk, azt nagy szeretettel várjuk 14:30 perckor a művelődési ház melletti parkolóban. Innen tudunk indulni majd együtt közösen, majd pedig a programok kint folytatódni fognak 15 órától. És még mindig a hétvégénél maradva, október 4-ét illetően vasárnap, a Havas Boldogasszony Római Katolikus templomban 16:30 perckor egy orgona hangversenyre hívjuk az érdeklődőket, hiszen a szegedi Szotyori Nagy Gábor orgona koncertjét hallhatja a kedves közönség, ahol nagyon szép műsorszámokkal készül, és megszólaltatja a Horgosi templomban lévő orgonát, így aki szeretne részt venni ezen a programon, azt már szeretettel várjuk, hiszen a belépés díjtalan. Az októbert illetően a József Attila Könter Horgosi Fiúkönyvtára is készül programokkal, hiszen folytatódnak azok az irodalomterápiás szemléletű beszélgetések a könyvtárban, melyekre a felnőtteket hívják nagy szeretettel. Úgy gondolom, hogy van is már elég jelentkezett, a program mindenféleképpen megvalósul, és október 6-án kedden 17 órakor fog elkezdődni ez a foglalkozás a könyvtár olvasó termében. Egy könyvnyomtatóról is be kell számolnom, ami október 8-án, az a csütörtökön lesz 17 órakor. A Derű-derű Szabadkám című könyvet fogják bemutatni itt nálunk. Horgosi kötődésű az író, aki készítette ezt a könyvet és írta, Deák Istvánnak hívják, viszont szabadkai lakos, és az ő életében történő munkahelyek bemutatása, illetve az ő életét végigkísérő történéseket egy humoros könyvben gyűjtötte össze. Rövid kis történetekről van szó, de aki szeretne egy vidám délután teáltatani nálunk, azt nagy szeretettel várjuk, hiszen itt lesz maga Deák István, aki bemutatja a könyvet, és beszélget velem a Déva Vári beszédes Valéria. Így aki szeretné esetleg megvásárolni, vagy egy picit mellelátni ezekbe a történetekbe, vagy csak fülérezni magát, azt nagy szeretettel várjuk a művelődési házban. A hónapot pedig egy megemlékezéssel zárjuk, mint minden évben, október 23-án megemlékezésre kerül ma a sor, az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharcra fogunk emlékezni. Valamint elindultak ugye a megszokott próbák is, már a Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület keretében, illetve hát rendszerességgel hétfőn és szerdán pedig a sportolási tevékenységek is működnek, így aki szeretne hozzánk csatlakozni, az megtalál bennünket a Művelődési Ház közösségi oldalán, és minden hasznos információt tudott olvasni.
1: Hát mindent elmondtál, és valóban gazdag programról számoltál be. Ezekről a programokról bővebben hol olvashatnak, hol találkozhatnak a hallgatók?
0: A Művelődési Ház közösségi oldalán folyamatosan beszámolunk a programjainkról, a programjaírások megtalálhatóak, valamint a községi esemény naptárban is megtalálhatóak, valamint ott is olvashatnak programjainkról.
1: Nóri, nagyon szépen köszönjük neked, hogy a rendelkezésünkre álltál, megyünk Horgosra, és részt veszünk ezeken a programokon. Köszönjük neked, valóban felkeltetted az érdeklődésünket. További szép napot, kellemes hétvégét kívánunk.
0: Köszönöm szépen, nagy szeretettel várunk mindenkit Horgosra.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Betyárnap és főzőverseny október 4-én vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon. Munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én vasárnap. 024 229 419.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Manna Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
2: Csodálatosan süt a nap hétágra, hogy én azt szoktam mondani. Szabadkán és környékén pillanatnyilag 20 fokot mutat a hőmérő higanyszála, vagyis most már 21 fokot. Ettől néhány fokkal lesz csak melegebb ma. 23-24 fok lesz a legmelegebb órában. És amit tudni kell a mai nap kapcsán, az az, hogy folytatódik a vénasszonyok nyara, száraz derült időjárással, nagy napi hőingással, ezt igen, vehették észre azok, akik korán reggel indultak dolgozni, azok igencsak fázhattak, de mostanra már egész szépen felmelegedett a levegő hőmérséklete, kevés pátyol felhő van az égen, és ahogy mondtam, 23-24 fokra is felmelegedhet ma a levegő. Aztán holnap is folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg majd felettünk az égen. Legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás. Délután 7-11, illetve reggel 7-11, délután pedig majd 22-27 fok közé melegszik a levegő, és akkor menjünk végig a hétvégén, vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, zavartalan lesz a napsütés, és gyenge lesz a délies szél. Hajnalban 7-12, délután pedig 23-27 fok közé hőmérsékleti értékekre lehet majd számítani, úgyhogy igazi kiránduló őszi időnk lesz a hétvégén, használjátok ki.

0: Pörgesd fel a napod. Pannon Rádió, a hétköznapok ritmusa.
1: Csak te vagy az a lány, akiben

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentajút 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítő kis csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. kupiklimu.rs.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Szükségünk van Európára, de gyakorlati értelemben, nem pedig ideológiai, bürokratikus megközelítésben, jelentette ki Márko Gyurics Budvában a berlini folyamat keretében megrendezett találkozón. Arra van szükség, hogy az emberek ne várakozzanak órákat a határon, és a teherforgalom se akadozzon. Azt szeretnék, ha az egész régió csatlakozna a schengeni övezethez, és az egységes piachoz, és hogy erre ne kelljen várni, mivel nem a brüsszeli forrásoktól, vagy a tagállamok bonyolult döntéshozatali mechanizmusától függ. Ha mindannyian együtt vagyunk az európai Balkánért, akkor ennek viszonylag könnyen elérhetőnek kellene lennie, hangsúlyozta a szerb ügyvivő külügyminiszter. 50 millió dinárt biztosít az ügyvezető szerb kormány a Deliblati homokpuszta speciális természeti rezervátumban pusztító tüzek következményeinek szanálására. A cél a tűz következményeinek elhárítása, a szakértői értékelések és a megállapított kár mértéke alapján a természeti értékek megőrzése mellett áll a kabinet közleményében. A kármentesítési terv azonnali végrehajtásával a védett terület kezelőjeként a Vajdasági Erdői Közvállalatot bízták meg, míg a Környezetvédelmi Minisztérium és az illetékes felügyelet figyelemmel kíséri és ellenőrzi a tervezett tevékenységek megvalósítását.
7: Választások 2026.
8: Új függönnyel ellátott szavazófülkéket is használnak majd az október 25-én esedékes előrehozott köztársasági parlamenti választásokon Szerbiában. A köztársasági választási bizottság korábban 30 ezer ilyen fülke beszerzéséről döntött. Az új fülkék mellett egyes szavazóhelyeken a korábban használt karton paravánok is megmaradnak. A RIK új szabályai szerint a paravánokat úgy kell elhelyezni, hogy más választók, a szavazóbizottság tagjai és a megfigyelők se láthassák, hogyan tölti ki a választó a szavazólapot. Az új fülkék bevezetése az EBSZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának ajánlásához kapcsolódik. Kerekasztal beszélgetést tartott Csantavéren a Vajdasági Magyar Újrakezdés. A találkozón a helyi érdeklődőkkel folytattak párbeszédet a vajdasági magyar közösséget érintő kérdésekről, a közösségi élet aktuális kihívásairól, valamint a következő időszak fontosabb feladatairól. A résztvevők megoszthatták véleményüket és kérdéseket is feltehettek a szervezet képviselőinek. A beszélgetésen szó esett a közelgő nemzeti tanácsi választásokról is. Ennek kapcsán arra hívták fel a figyelmet, hogy gyűjtik a támogatói aláírásokat.
7: Választások 2026.
0: Sport.
8: Szerbia elszenvedte harmadik egymást követő vereségét a Nemzetek Ligájában, Németország diadalmaskodott Münchenben. A szerb labdarúgó válogatott 2-0-ás vereséget szenvedett a német csapattól is a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában. A Görögország és Hollandia elleni kudarcok után Veljko Paunovic együttese a Bajor fővárosban is alul maradt. A következő fordulóban Szerbia október 4-én Hollandia vendége lesz, míg Németország Görögországba látogat.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 21 fokot mérnek, napos és meleg idő várható Vajdaságban. 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
6: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: A Perfect Vision Személyzeti Központ mostantól egy újabb személyszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános személyzeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
1: Műsorajánló.
4: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panopresszó.
1: A Panopresszóban pedig ugye új hónap van, és olvasni való is érkezik októberre, amikor az október néha tud ilyen bekuckózós lenni. Itt van velünk Varga Patrícia, Szabadkai Városi Könyvtár könyvtárosa. Hát, hogy milyen könyveket ajánl, hamarosan kiderül. Szervusz, üdvözöllek!
2: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
1: Előtte azt mondtad, ugye a beszélgetés előtt, hogy igen, akcióitok vannak.
2: Nagyon sok minden.
1: Fölkaptam a fejem, akkor, de már a könyveket is, amiket hoztál, alig várom, hogy elmondd, hogy
2: szépeket mit válogattam ismét.
1: Milyen akciók?
2: Hát ebben az évben 136 éves lesz a könyvtárunk, és mint ahogy minden évben, most is október 5-től 17-ig az olvasóink 500 dinárért hosszabbíthatják meg a kártyájukat, vagy iratkozhatnak be a könyvtárba, úgy a fiók könyvtárokba, mint az osztályokon, tehát a teljes könyvtár területén. Nincs késedelmi díj, tehát nem fogunk megfizetni semmit sem. A középiskolásoknak pedig egész hónapban, tehát a teljes október hónapban 500 dinár az iratkozás és a kártyájaiknak a meghosszabbítása is. És van pár eseményünk, amiről szeretnék még beszámolni, tehát október 5-től 9-ig lesz ugye a gyermekhét, a könyvtár ugyanúgy várja az ovisokat, a kisiskolásokat, foglalkozásokra, vagy akár megnézhetik a könyvtárunkat, körbevezetjük őket. Október 13-án kedden nem lesz nyitva a könyvtárunk, és október 22-én csütörtökön este 6 órakor Schilling István új könyvének lesz a bemutatója a régi olvasóteremben. Úgyhogy csak pár mozzanatot hoztam, de nagyon sok minden még vár az olvasókra a könyvtárunkban.
1: És azokról pedig olvashatnak a honlapon.
2: Így van, vagy pedig a Facebook oldalán a könyvtárnak.
1: És hoztál könyveket
2: és
1: is.
2: És nagyon sok könyvet hoztam.
1: Jó, akkor mivel kezdjük?
2: Hát a gyermekosztállyal, jó szokásunkhoz híven. Az első könyvünk Tamás
1: Zsuzsa. És adom már a kezembe.
2: És adom a kezedbe, hogy nézd.
1: Ahogy szoktad, igen.
2: Igen, igen. Tehát Tamás Zsuzsa Mimi naplója című könyvét hoztam. Ez főleg kisiskolásoknak szól ez a könyv. És nézzük akkor a pici rövid tartalom ismertetőjét. Amikor az ember még nem gyakorlott betűvetű, és több mesélni valója, mint a türelme a gyöngybetűkhöz, mégis szeretne naplót vezetni. Akkor bizony különösen szerencsés, ha szeret rajzolni. Így van ezzel Mimi is, aki gyönyörű naplójába rajzokkal teli képírással jegyzi le, mi minden történik vele a második osztályban. Ha te is kíváncsi vagy, mit rejt Mimi titkos naplója, lapozz bele bátran. Elkísérjük Mimit egy indiános születésnapra, színházba, iskolai szavaló versenyre, fogorvoshoz és jelmeztervező táborba. Sőt, még a palack postájába is belekukkanthatunk.
1: Szép könyv.
2: Több sorozat is van nálunk a könyvtárban. Most ezt választottam
1: nektek. A Mimi naplóját, jó.
2: Így van. Akkor még maradunk a gyermekosztályon, de egy kicsit a felsős korosztály érintve. Berg Judit, Alma, a Sötét Birodalom című könyvét hoztam el. Egy izgalmas kalandregély, amely a sakkbirodalomba játszódik. Egy különleges nyári délután, amelyen egymást érik a váratlan és nyugtalanító események, Alma, a könyv főhőse, Drifter, Félix és Bella egy számukra idegen világba kerül. Visszajuthatnak-e a saját valóságukba? És hogyan? A Sötét Birodalom uralkodója próbatételek elé állítja őket. Látni szeretné, hogyan lesznek úrrá váratlan helyzeteken. Meg tudnak-e hozni súlyos döntéseket? Képesek-e áldozatokra? S a végén méltó ellenfélnek bizonyul-e Alma? Berg Judit, Rumini megteremtője, fiatal olvasóinak ebben a könyvében egy kicsit az életről is mesél. Ő bár megtapasztalta, semmi sem fekete-fehér, még a saktáblán sem, nemhogy az életben. Senki sem abszolút jó, vagy abszolút gonosz. Nem kell, hogy sakkozni tudj, Alma társai sem tudnak, mégis nélkülük Alma biztos bukásra lenne ítélve. A könyvben egyébként logikai feladatok is szerepelnek, úgyhogy egy kicsit a sakkbirodalmába kalauzolja el az olvasóink.
1: És látom, hogy Polgár Judit közreműködésében.
2: Így van, ugye? Így van.
1: Nagyszerű. Aki szeret sakkozni, de aki nem is, de ismerkedni
2: és szeretne
1: vele.
2: És szereti a feladványokat. Nagyon jó kis illusztrációk is vannak benne a könyv szélén, ilyen sakkos feladatok, úgyhogy bele lehet lapozni, olvasgatni. Áttérünk a nyelvi osztályunkra, úgyhogy ez most egy új, amit behoztunk a könyvajánlónkba. Ez a könyv német fordításban jelent meg a nyelvi osztályon, de eredetileg spanyol a szerzője, Kerr Santos, Bel, Amor massa y a del morte, azaz Die Liebe liebt ewig. A szerelem örökké él című könyvét hoztam el, ifjúsági, misztikus regény, ugye spanyol a szerző, és német nyelven lehet olvasni. Egy picit akkor a tartalomról, hogy miről is szól ez a könyv. A sötétség leple alatt Bel beosson a kórházba, hogy meglátogassa Izmaelt, a fiút, akit mindennek felett szeret. De Izmael kómában van, és nem reagál a nő szavaira. Mi történt? Bel nem tudja, nem emlékszik rá. Ki kell derítenie. Egy gyönyörű és titokzatos történet a szerelemről és a barátságról.
1: És ugye, aki németül tanul,
2: annak tökéletes olvasmány.
1: Jó,
2: és nagyon érdekes a borítója is, ilyen fiatalos.
1: Fiatalos. Jön a kedvenc könyvem.
2: Igen, macicusok, macskák. Átulunk a felnőtt osztályra. Én ajánlom ezt egyébként az ifjúsági olvasóinknak is, de bármilyen korosztálynak, mert egy nagyon szép kis történet. Sólyom Anna, a szerzője, ő Spanyolországban, ugye Barcelonában él, és spanyol nyelven jelent meg eredetileg ez a könyve, majd utána került magyar fordításba. Néko Café volt a címe, és Macska Bár lett a magyar fordítása. Igen, nincs szükség hét életre, ebben az egyben is boldog lehetsz, vallja ő. És nézzük akkor a rövid tartalom ismertetőjét. Nagore élete viszontagságok koncs alakul. Szakított a barátjával, otthagyta a munkahelyét, és jó 10 év után visszaköltözött Barcelonába. Mivel nem tudja fizetni az albérletét, kis híján utcára kerül. Ekkor egy régi barát különleges munkahelyet ajánl neki, felszolgálót keresnek a macskabárba, ahol délutánonként 7 cica keresi gazdáját a betérő vendégek közt. Nagore egy kellemetlen gyerekkori élmény miatt retteg a macskáktól. Helyzete azonban reménytelen, így végül egy hónapos próba munkára szerződik. Idővel a káosznak tűnő szituáció apránként meghatározó élményi alakul át. A macskabár 7 macskamestere a lány kezébe adja a boldogság művészetének kulcsait. A négylábúaktól tanult képességek, többek között a derű, a koncentráció, az alkalmazkodás, sorsfordító hatást gyakorolnak Nagore életére. Több zen mesterrel is együtt éltem, valamennyi macska volt, vallja ezt Eckhart Tolle.
1: Gyönyörű. Ezt én el fogom olvasni, amint lesz egy kis szabad időm.
2: Félreteszem neked.
1: Jó, köszi. És akkor az utolsó
2: És könyv. Az utolsó könyvünk, Kerry Mayer, a Párizsi könyvesbolt. És a tartalom. Amikor a könyvmániás fiatal amerikai Sylvia Beach 1919-ben megnyitja angol nyelvű könyvesboltját egy csendes párizsi utcában, még nem sejti, hogy a neve és új könyvesboltjáé összefonódik majd az utókor emlékezetében a század világbirodalmának egy egészen új irányával. A Shakespeare & Company hamarosan több lesz, mint könyvesbolt és kölcsönkönyvtár. Minikulturális központtá növi ki magát, amit az elveszett nemzedék számos kiemelkedő írója második otthonának tekint. Rendszeres látogatója többek között Ernest Hemingway, Ezra Pound, T.C. Eliot, Thornton Wilder és André Gide. A boltban szövődik a 20. század néhány legfontosabb irodalmi barátsága. Például az akkor még névtelen ír szerző James Joyce és Sylvia között. Amikor a szerző obszénnek bélyegzett regénye az Ulysses-t betiltják, Beach hatalmas kockázatot vállalva kiadja a Shakespeare & Company neve alatt. A legendás bolt, bár kicsit másképp, ám képzeld, jelenleg is működik Párizsban, a latin negyedben, és csak angol nyelvű könyveket árul. Megkerestem az interneten, és gyönyörű szép a könyvesbolt egyébként.
1: De aki arra jár, akár
2: az
1: fel is
2: be is térhet, igen.
1: Hát mindent elmondtunk szerintem, gyönyörű szép könyveket hoztál, ezekről képet fel fogunk tölteni, és természetesen a beszélgetést is. Én arra imitálom a hallgatókat, hogy akkor kuckuzzonak be, hogyha jön a hideg, vagy az esti
2: olvasásra
1: fel. És olvasásra fel. Köszönjük szépen neked. És
2: én is köszönöm.
1: Egy hónap múlva ismét számítunk rá.
2: Találkozunk.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió. A te hangod. Hey.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: A Panobresszó folytatásában pedig kapcsolunk Doroszlóra, mert hogy ott a Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület szervezésében szüreti bál készül. Az egyesület titkárát, Gellér Enikőt kapcsolom most. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
2: Jó napot kívánok!
1: Hát mire készülnek ott Doroszlón?
2: Ugye elérkezett újra az őszi időszak, így sor kerül a hagyományos szüretbál rendezvényünkre is, ugye, ami most szombaton, október 3-án 15 órai kezdéssel fog megvalósulni.
1: Kiket várnak erre a bálra, és hogyan fog ez kinézni?
2: Ugye az egyesület néptánc csoportjai föllépnek ezen az eseményen, és minden évben van vendégfellépünk is. Idén a Kupuszini Néptánc Együttest hívtuk meg vendégnek, ők lesznek a vendégeink, és a program magában úgy fog zajlani, hogy 3 órától lesz az udvaron a vendégvárás, ahol tánccal, zenével várjuk a vendégeket, majd 5 órától kezdődik az ünnepi műsor bent az egyesület nagy termében, majd pedig este 7 órától bál lesz.
1: Tehát akkor ez gyakorlatilag egész délutántól indul, egy délutáni és esti mulatságról van szó.
2: Így van, és ez nagyon jó alkalmat teremt a találkozásra, illetve a magyar népi kultúra és a hagyományaink megőrzésére, valamint egy nagyon jó közösségi esemény.
1: Nyilván ilyenkor ugye Doroszlóra hazalátogatnak, vagy úgy szokott lenni azok, akik onnan elszármaztak. Így lesz ez most is?
2: Így igaz. A kis csoportban most is vannak olyan táncosaink, akik már életvitelszerűen nem a faluban vannak, de viszont minden évben szívesen hazajönnek föllépni a többiekkel.
1: Hány emberre számítanak, tehát mennyire népes ez a bál?
2: Hát maga a délutáni rendezvény az olyan 70-80 személy lesz, úgy körülbelül úgy satszoljuk, viszont maga a bál este az több mint 150 személyes.
1: Van-e esetleg még hely, lehet-e jelentkezni, esetleg olyanok, akik más faluból érkeznének, szeretnének csatlakozni a szüreti bálhoz, azok megtehetik-e és hogyan?
2: A délutáni programon mindenkit nagyon szívesen látunk, viszont
1: abból érkeznének, szeretnének

0: Reklám.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
4: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
3: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
4: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
3: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
4: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
5: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
6: Programajánló.
7: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed. Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049.
8: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, egyre súlyosabb az aszály. 50 millió dinár a deliblati homokpuszta szanálására. 185 éves a Szabadkai Közkórház. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédic Zuzanna. Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, egyre súlyosabb az aszály. A térség északi részén 3 hónapja nem esett számottevő csapadék, a gazdák pedig egyre nehezebb helyzetben vannak az őszi vetéssel. Van, aki szerencsét próbál és elveti a magokat, abban bízva, hogy hamarosan megérkezik az eső. Mások inkább várnak, de az idő szorít, október vége már az utolsó határidők egyike. Dudás Dániel riportja.
2: Borzik a föld ludas határában, a talaj felső rétege teljesen kiszáradt. Az ősz egyik legfontosabb munkája a vetés. A megszokott időzítés mellett a gazdáknak most azt is mérlegelniük kell, hogy van-e értelme száraz talajba vetni. Aki elveti a magokat, az az esőben bízik. Aki vár, az pedig abban, hogy a következő hetekben megérkezik a csapadék és javulnak a körülmények. Hegyi Ervin, ludasi termelő.
3: Vártuk az esőt, ugye mi nem kaptunk, úgyhogy nehéz gépeken, nagy tárcsákkal próbáljuk az őszi munkálatokat megcsinálni, mert idáig szántottunk, de hát most ezekét kivontuk a földekből, mert nem lehet vele érvényesülni.
2: A mostani helyzetben hogy látjátok, mikor tudtok majd magukat elvetni?
3: Hát, mink úgy gondoltuk, hogy ott október 20-a körül megindulunk, ha lesz eső, hanem már hogy legyen a földbe a mag, és akkor hát, ha kapunk egy csapadékot, és a csapadék az a földbe tett magot érje.
2: A száraz talaj szinte teljesen ellehetetleníti a munkákat a földeken. A vetőgép ugyan el tudja helyezni a magokat a földben, de a megfelelő keléshez megfelelő talajnedvességre is szükség van. Ha ez hiányzik, a magok egy része később, vagy egyenetlenül kelhet ki. Aladics Tibor, a Ludas Tími igazgatója.
4: Már 3 hónapja nem esett egy csöp se, és már a június és a júliusi hónapokban is az a pár alkalmi esőzés, ami ilyen 10 litereket hozott, ez azt jelenti, hogy most már annyira kiszáradt a föld, hogy itt már egy alkalmi eső már nem segít. Tehát itt már több 10 literről van szó, illetve több százról, ezt nem ismerem kimondani, hiszen ez már csak az ideális helyzet, de mondjuk az a 20-30 literrel muszáj, hogy kezdődjön az, hogy valamit is lehessen kezdeni a földeken. Az pedig még egyelőre a 10 napos előrejelzésben még sehol nem látszik.
2: A munka viszont a mostaha körülmények ellenére sem állhat le a földeken. Az őszi gabonák vetésének optimális időszaka fokozatosan szűkül, október vége pedig már sok gazdaságban az utolsó olyan időpont, amikor még érdemes elvégezni a munkát. Az időjárás előrejelzések azonban nem sok jóval szolgálnak a gazdák számára. Számottevő csapadék a következő időszakban sem várható. Folytatódik a napos, enyhe időjárás.
1: 50 millió dinárt biztosít az ügyvezető szerb kormány a deliblati homokpuszta speciális természeti rezervátumban pusztító tüzek következményeinek szanálására. A cél a tűz következményeinek elhárítása, a szakértői értékelések és a megállapított kár mértéke alapján a természeti értékek megőrzése mellett, áll a kabinet közleményében. A kármentesítési terv azonnali végrehajtásával a védett terület kezelőjeként a vajdasági erdői közvállalatot bízták meg, míg a Környezetvédelmi Minisztérium és az illetékes felügyelet figyelemmel kíséri és ellenőrzi a tervezett tevékenységek megvalósítását.
5: Választások 2026.
1: Temerinben járt csütörtökön kampánykörúton a Vajdasági Magyar Szövetség dr. Pásztor Bálint, az 5-ös sorszámmal kihirdetett köztársasági parlamenti lista vezetője és kísérete. Először a 25 évvel ezelőtt alapított Zsúnyi Szilág Földműves Szövetkezetet tekintették meg, Paracki László és Kókai Mónika beszámolója.
6: A családi alapokon nyugvó 25 éves temerini Zsúnyi Szilág Földműves Szövetkezet már meghatározó szereplőnek számít a regionális agrárágazatban. A szervezet fő tevékenysége a növénytermesztés, ezzel pedig számos helyi családnak biztosít megélhetést. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselőjelöltjei temerini körútjukon először Zsúnyi József igazgatóval egyeztettek az ágazatot sújtó nehézségekről.
7: Szép emlékek vannak visszamenőleg a 20 éves fennállásra.
0: szépen haladtunk, minden ment, ahogy kellett. Most odaértünk a 25-hez, itt most már nem olyan, nincsenek olyan eredmények, mert elő voltak. Sajnos az időjárás közbeszólt, megváltoztak a föltételek. Azokat a gabonákat és terményeket, amit még tudtunk termelni, cukorrépa, kukorica, szója, amivel szépen tudtuk halani, úgy látom, ma holnap már nem is tudjuk vetni.
6: A látogatás a Temerini Iparosok és Vállalkozók Magyar Egyesületének székházában folytatódott, amelyet az előző magyar kormány 95 000 eurós támogatásával, valamint a helyiek munkájának és anyagi hozzájárulásának köszönhetően teljesen megújult. A ház nem csak az iparosok otthona, hanem a helyi magyarság és a civil szervezetek központjaként is funkcionál. Miavec Béla, a Temerini Iparosok és Vállalkozók Magyar Egyesületének koordinátora.
7: A munkálatokat júliusban megkezdtük, lecseréltük a tetőt, tetőszerkezetet, szigeteltük a tetőt, padlófűtést szereltünk be, ablakokat cseréltünk, kinyitottuk az első helyiséget, átfestettünk mindent, vizes gócokat rendetettük, a legminőségesebb kanzsai barna cseréppel föttük be az egész épületet.
6: A kampánykörút végén dr. Pásztor Bálint a képviselőtestület dísztermében lakossági fórumot tartott. Az eszmecserében részt vett Petri Laura is, aki a VMS Temerini Köztársasági Parlamenti képviselőjelöltje.
8: A magyar ügyeket és a magyar emberekért csak is magyar emberek és egy magyar párt tud kiállni. Tehát fontos, hogy legyen ott magyar érdekképviseletünk a Belgrádban is és minden szinten, hogy tudjunk a közösségünkért dolgozni.
6: Az október 25-én sorra kerülő parlamenti választásról szólva dr. Pásztor Bálint elmondta, két nagy erő csap majd össze, de a Vajdasági Magyar Szövetség szempontjából semmilyen változás nincs.
9: A mi szempontunkból minden választás arról szól, hogy a magyar politikai érdekképviselet megmarad-e a választásokat követően, vagy pedig nem. Most egy magyar lista száll ringbe a magyar szavazatokért, és ez az ennek a választásnak a tétje, hogy október 25-e után a magyar nemzeti közösségnek Szerbiában, Belgrádban lesz-e hangja, és az a hang az mennyire lesz erős. Éppen ezért az egyetlen jó megoldás az, hogyha a Vajdasági Magyar Szövetség listáját támogatják a vajdasági magyarok, hiszen számos olyan ügy van, amelyet kizárólag magyar párt tud sikerre vinni Szerbiában.
6: A lakossági fórumon elhangzott, hogy Temerin területén mintegy 13 millió eurónyi fejlesztés van folyamatban. A vízgyára 6,8 millió eurót hagyott jóvá a tartomány. Az ifjúsági otthon felújítása közel 3 milliós. A Kókai Imre általános iskola telepi épületének bővítése pedig 2,8 millió eurós önkormányzati fejlesztés. Emellett további 487 000 euró értékben utak, járdák és játszóterek újultak meg.
1: Kerekasztal beszélgetést tartott csütörtök este Csantavéren a Vajdasági Magyar Újrakezdés. A találkozó témája a vajdasági magyar közösséget érintő kérdések és kihívások, valamint a közelgő nemzeti tanácsi választások voltak. Vajtai Viktória és Csernai Panna beszámolója.
10: Csantavéren Rózsa Zsombor, a VMUE elnöke, Evetovics Bobán és Pejnovác Máté elnökségi tagok várták a helyieket. A nyitott beszélgetésen, amelyen az érdeklődők közvetlenül tehették fel kérdéseiket és oszthatták meg a településsel kapcsolatos észrevételeiket, Lázár Tibor, az egyetemista lista, az egyetemisták győznek jelöltje is részt vett. Pejnovác Máté, a Vajdasági Magyar Újrakezdés elnökségi tagja.
11: Terveztünk egy kerekasztalt ide Csantavére. Én egyébként Csantavér lakos vagyok, és ez miatt szeretném egy kicsit a lakosokat informálni a falunak az ügyeiről, akár hogy mik történnek így a mindennapokban, ugye, meg közelegnek a választások, és ezzel kapcsolatban még szeretném az embereket informálni, hogy milyen lehetősége van úgymond a falunak arra, hogy egyrészt tudjunk egyáltalán változtatni a körülményeken.
10: A közelgő nemzeti tanácsi választások kapcsán Rózsa Zsombor elmondta, hogy a Vajdasági Magyar Újrakezdés programja szakmai alapokon nyugszik, és a vajdasági magyar közélet megújítását célozza. Hozzátette, a programjuk 8 területen kínálnak korszerű megoldásokat a közösséget érintő problémákra. A beszélgetés során a Vajdasági Magyar Újrakezdés a támogatói aláírások gyűjtésére is felhívta a figyelmet.
12: Mi összeállítottunk egy programot 16 pontból, és már fél éve készítjük elő azt, hogy elinduljunk az MNT választásokon. Ami a legfontosabb, hogy egy modern és rendkívül a mai napnak megfelelő, vagy a korszerű időknek megfelelő megoldásokat kínál a programunk. A listánkon, amit folyamatosan állítunk össze, kimondottan szakemberek fognak szerepelni.
10: A beszélgetésen több a csantavériek mindennapjait érintő kérdés is előkerült. Szó volt a csikér állapotáról, a vagyon elleni bűncselekményekről és a lopásokról, de a helyiek az elvándorlásra és a falu jövőire is felhívták a figyelmet.
5: Választások 2026.
1: 185 éves a Szabadkai Közkórház. Az intézmény igazgatója dr. Sasa Dzselebdzsics az elmúlt évek több fontos fejlesztéséről is beszélt tegnap, amelyek közül kiemelte a mesterséges megtermékenyítési központ megnyitását és az új MR berendezés beszerzését. A készülékkel tavaly 6060 vizsgálatot végeztek, a megtermékenyítési program keretében pedig ezekben a napokban várják a 100. gyermek születését.
13: Az intézmény élén töltött 4 éves igazgatói megbízatásom eredményei közül 4 dolgot emelnék ki. Az első a mesterséges megtermékenyítési központ megnyitása. Éppen ezekben a napokban várjuk a program keretében fogant 100. gyermek születését. A második az új MR berendezés. Csak tavaly 6060 vizsgálatot végeztünk vele.
1: A pontos idő 12 óra 12 perc.
14: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, napos és meleg idő várható Vajdaságban, 25-26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
15: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
14: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
16: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
15: Bomax.
17: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
18: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
17: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
18: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
19: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja. A Panampresszót pedig itt a 91,5-ön sporttal folytatjuk, egész pontosan futással, azon belül is ultrafutással, vagy hosszú futással, ahogy tetszik. Vendégeim pedig János Elvira, a Palicsi Paligo Pálosz Ultramaraton Klub elnöke. Szervusz, üdvözöllek!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: És természetesen soha nem jössz egyedül, most Sebők Csáki Tiana jött veled, akit köszöntök, szia!
2: Jó napot kívánok!
0: Hát nem véletlenül vagytok itt. Amikor jöttök, akkor mindig sikerekről számolunk be, és nem is akármilyen sikerekről, így lesz ez most is. Mit kell tudni a mostani sikerekről?
1: A hétvégén voltunk Magyarországon, Mártéjon. A Paligo Pálosz Ultramaraton Klubot három futó képviselte, Sebők Csáki Tiana 12 óráson, Vörös István, aki még csak 11 éves 6 óráson, és Horváth Dániel szintén 6 óráson.
0: És aki velünk van, ő Tiana, ahogy elmondtam az imént, milyen eredményt értél el, és magáról a versenyről beszélj, mert hogy azért büszkék lehetünk rád.
2: Hát első helyzet lettem az abszolút női kategóriában, és 102 kilométert futottam, amivel megdöntöttem az egyéni rekordomat 7 kilométerre, és hát maga a verseny nagyon tetszett, a pálya is, és az időjárás is jó volt. A környezet minden szép volt, és elmúlt szépen.
0: Mi ad neked erőt ahhoz, hogy ennyit fuss, és ráadásul versenyen is, hogy ilyen sikeres legyél?
2: Hát, kicsit megijedve indultam most, izgultam, de aztán, ahogy elkezdtem futni, akkor már csak arra koncentráltam, és felbontottam az egész futást, és a célra koncentráltam.
0: Tehát ezek szerint van valami stratégiát, hogy a versenyen hogy szeretnél futni, erről egy picit beszélj.
2: Hát most az egyéni csúcs volt a cél, és akkor én azt futás közben ott elkezdem kimatekozni, hogy mi óránként hogy kéne mennem, és akkor beosztom, hogy fél órákra az egészet, és akkor fél óránként nézem, ha kész egy fél óra, akkor nézem a következő fél órát, és akkor vége lesz lassan.
0: És nem csak a fél órákat kellett nézned, ha jól tudom, hanem a hátra is kellett nézned, mert hogy volt valaki nagyon a sarkadban.
2: Igen, volt a második helyzet, az majdnem egy körrel volt, egy körrel se volt lemaradva.
0: De akkor taposni kellett rendesen.
2: Igen.
0: Elvira, mit jelent ez a számunkra, hogy ő még csak, tehát még 16 éves sincs, és már ilyen szép eredményeket ér el?
1: Mivel most van abba korba, az a veszélyes korszak, tini kislány, szép kislány, kap a szem rajta, és persze látja barátnőket, hogy ők mennek szórakozni, stb. Viszont ő annyira másképp gondolkodik, érettebb. Jönnek neki is olyan percek, amikor kicsit vigyázni kell, vagy megérteni, hogy hány éves. Viszont az, hogyha ő így folytatja, és már pedig 3 évet csinálja, és minden évben, minden egyes versenyen szinte jobbnál jobb eredményeket ér el, jövőre, januárban végre, hogy úgy mondjam, 16 éves lesz, ami azt jelenti, hogy már joga lesz a világranglistán hivatalosan is szerepelni, mert így most ő a 3. helyen van a 22 éves korosztály között, 15 évesen. Januárban viszont betölti a 16-ot, és hogyha sikerül neki még egy verseny az idén, ahova megyünk Ausztriába októberbe, kifutná a részidőt a világversenyre, akkor jövőre lehet, hogy utazhatna Tennessee-be.
0: Az ő kategóriájában van-e ilyen sikeres futó Vajdaságban vagy Szerbiában?
1: Abszolút nincs, tehát ő neki nincs is még, ő a 0. kategória tulajdonképpen, mert az első kategória az 22 éves. Ő meg 13 éves volt, amikor már elkezdte sorba megdönteni a saját egyéni csúcsait, meg minél jobb és jobb eredményeket ért el. az egész világon van egy kislány még, aki most 11 éves Amerikába, aki most először futott backyardot, ő 13 kört futott, de hát Tiana 12 évesen rögtön neki állt, és rögtön 100 kilométert csinált.
0: Ahhoz, hogy ő ilyen sikeres legyen, nyilván az ő adottsága is szükségesek, de a te szakértelmed is. Hogyan megy az együttműködés? Tehát azért nyilván fontos, hogy ő figyeljen arra, amit mondasz, és elmondtad, hogy bizony most van abban a korban, amikor tini, és a hormonok ugye vadulnak szintén. Hogy sikerül az együttműködés?
1: Egy kicsit használom a pszichológiát is, amit tanultam az egyetemen. Néha szükség van rá, de viszont alapvetően én soha nem kiabálok, nem vagyok túl szigorú, mert tudom, mindig magyarázom, hogy meg kell, hogy értsd, hogy ezt önmagadért csinálod. Én csak asszisztálok, ez a te eredményed lesz, nem az enyém. És például anyukája is mondta, hogy olyan jó tandem vagytok, és én is hiszem, hogy így van. Persze van valószínű, amikor neki is van olyan dolog, hogy nem tetszik, amit én mondok, vagy ő csinál valamit, ami kevésbé tetszik nekem, de ezek olyan kis apró mozzanatok, hogy elsiklünk fölötte.
0: Egy ilyen versenyben nagyon-nagyon sok munka van, tehát sok edzés, sok lemondás. Hogyan tudod összeegyeztetni az iskolát az edzésekkel?
2: Hát verseny után kicsit besűrűsödnek az ellenérzők, de megpótolni valók vannak, de ezt az osztálytársaim segítségével és a tanárok segítségével mindent meg lehet oldani.
0: Tehát akkor egy nagyon erős hát szél kell, hogy legyen, ugye úgy az edző, úgy a család, és úgy a barátaid is, akik segítenek téged abban, hogy az iskolában is eredményes legyél, és ahogy Elvira is mondta, azért az iskolát sem hanyagolod el.
2: Nem.
0: Mennyit edzel egy ilyen versenyre? Naponta, hetente?
2: Heti 3 edzésünk van, néha egy edzéssel több, de a legfontosabbak azok az edzőtáborok. Ott egy hétre, 6 napra elmegyünk, és ott van napi 3 edzés.
0: Volt-e a versenyen, ezen az utolsó olyan pillanatod, ugye matekoztál, mondtad, megfigyeltél magad mögé, amikor azt mondtad, hogy most én nem bírom, de meg fogok állni. Volt-e nehéz pillanatod?
2: Hát a vége felé volt már, nem az, hogy meg fogok állni, hogy nem bírom, hanem csak, hogy legyen már vége.
0: És akkor ezeken hogy lendülsz át, ezeken a negatív gondolatokon?
2: Hát koncentrálok ugye arra a fél órára, amit én kiszabtam magamra, hogy hány kilométert kell, és vagy elkezdek valakivel beszélgetni, és akkor én nem figyelek annyira arra, hogy még mindig futok, vagy csak ez, akkor már a vége felé járunk, és akkor türelemmel kivárom, hogy vége legyen.
0: Ez jó stratégia, amit ő csinál? Tehát az agyát gyakorlatilag eltereli arról, amit csinál, azzal, hogy beszélget valakivel, vagy azzal, hogy matekozik?
1: Hihetetlen erős fejben Tiana. Valószínű azért is vannak ezek az eredmények, mert én hiába készítem föl fizikailag. Hiába fut ő nagyon sok kilométert edzéseken, hogyha fejben nincs ott. Ő nagyon erős úgy, hogy tulajdonképpen 70%-a az a fejbe dől el, és a 30% az, amit futni kell. Végig figyeltem most, és nem kell neki külön stratégiát csinálnom, úgy megbeszéljük nagyjából, hogy mit, hogy ő, mint egy profi futó tudja, hogy most ezt be kell osztani részletekre, mert úgy könnyebb. Számolja, méri, többször odaszól nekem, hogy most vigyázz rám, hogy 4 órán belül 7, de nem értem, hogy mit. Mire megy még egy kört, és addigra végre megértem, hogy mit is szeretne, hogy akkor mérjem neki, hogy 7 percesek legyenek a körök, de végig matekozott, úgyhogy le a kalappa előtte, és látszik itt is, hogy természeti szakon van a gimnáziumban, tehát megy neki a matek.
0: Mik a további terveitek? Tehát nyilván ugye versenyek lesznek, még készülsz, ugye betölti majd a 16. évet, akkor már ott megnyílnak a lehetőségek, de addig van-e valami?
2: Igen, ez az egy hónap múlva lesz, ez az októberi. Ausztriában ott a fontos, hogy a 24 kör, azt kéne megcsinálni, és az a cél a következő.
0: Nem kéne, hanem meg fogod csinálni, ugye így gondoltad.
2: Igen.
0: Tehát akkor a következő cél is már megvan.
1: Igen, hát ez megvan január óta, mert akkor kezdtem én, fölvettem a kapcsolatot a világbajnokság szervezőjével, és írtunk, leveleztünk, mondtam, hogy most még 15, de jövőre 16 lesz, és azt a választ kaptuk, hogy igen, nyugodtan jöhet, képviselheti az országot, csak fussa ki a részidőt. Az pedig 24 kör, az a 160 kilométer. Eddig ő neki backyardon 16 körre van, az a 107 kilométer.
0: Én úgy érzem, hogy újabb sikerekről fogunk hamarosan beszámolni, addig is köszönöm, hogy itt voltatok, és további sok sikert, kitartást kívánunk nektek.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Telefonon, Bresszó, Facebookon is.
1: Welcome to Panon Radio.
2: A Bresszó folytatásában pedig ugye hétvége, péntek, lássuk, mi a helyzet a határon. Nos, hogyha Magyarország felé tartunk, akkor talán nem feltétlenül, de hogyha nem szeretnénk sokat várni, akkor kerüljük el a Horgos 1 Röszke 1 és a Horgos 2 Röszke 2 határátkelőket, mert hogy ott nagyjából fél óra a várakozási idő, a többi határátkelő helyen simán át lehet jutni, még 15 percet sem kell várakozni. Aztán nézzük, hogy mi a helyzet abban az esetben, hogyha Magyarországról érkeznétek Szerbiába, egyik határátkelő helyen sincs 15 percet meghaladó várakozási idő, bátran lehet jönni, menni, kihasználni ezt a szép vénasszonyok nyarát. Ha van infótok a határól, azt a 063-621-605-ös SMS számon küldhetitek.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
4: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
9: 13 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
11: Hírek.
12: Jó napot kívánok, Dédics Zuzanna vagyok. Nem változnak a maximális kiskereskedelmi üzemanyagárak Szerbiában. Ez azt jelenti, hogy az eurodízel literenként 236 dinárba kerül, a 95-ös benzinért pedig 207 dinárt kell fizetni literenként a következő 7 napban is. Az új árakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Topolya község önkormányzata meghirdette idei ösztöndíj pályázatát az egyetemi és főiskolai hallgatók számára, közölte Szatmári Adrián. A sikeres pályázók havi 8000 dináros támogatásban részesülnek. Topolya polgármestere közösségi oldalán azt írta, emellett külön ösztöndíj pályázatot hirdetnek a hiány szakmákat tanuló egyetemi hallgatók számára. Ebben a tanévben hiány szakmának számít az általános orvosi, a mesterfokozatú matematika tanári vagy okleveles matematikusi, a mesterfokozatú fizika tanári vagy okleveles fizikusi, valamint a mesterfokozatú német tanári vagy okleveles német tanári képzés. Az ezen szakokon tanuló sikeresen pályázó hallgatók havi 16 ezer dináros támogatásban részesülnek. A pályázatok részletei, valamint a jelentkezéshez szükséges űrlapok Topolya község hivatalos honlapján érhetők el. A jelentkezési határidő pedig november 13-a.
13: Választások 2026.
12: Mitrovicára, Rómára, Ürögre és a Síd közelében lévő Marótra is ellátogatott csütörtökön este Alekszandr Vučić. Az Alekszandr Vučić Egyesült Szerbia választási lista vezetője a mitrovicai polgároknak elmondta, ők jelentik a garanciát arra, hogy Vajdaság és Koszovó Szerbia része maradjon, továbbá a szabad, önálló és független szerb politikai garancia is. Vučić kijelentette, hogy amennyiben a polgárok bizalmat szavaznak neki, és ő lesz a kormányfő, tisztességgel, szorgalmasan és hűségesen fogja ellátni feladatát. Vučić kampány körútján bejelentette, hogy az október 3-ai belgrádi rendezvényen ismertetni fogja, hogy milyen további intézkedéseket terveznek még. Temerinben Ágoston Andrással, a történelmi VMDK alapító elnökével, a VMDP korábbi elnökével egyeztetett dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke közösségi oldalán azt írta, Ágoston szerepe a vajdasági magyar politikai érdekvédelem megteremtésében megkérdőjelezhetetlen. A 90-es években szerzett parlamenti tapasztalata aranyat ér. A bejegyzésben Pásztor úgy fogalmaz, Ágoston az utóbbi években mindig, amikor fontos volt, világossá tette, hogy támogatja törekvéseinket. Tanácsaira, meglátásaira most is kíváncsi vagyok, és továbbra is számítok rájuk, írja a VMS elnöke. A cél évtizedek óta ugyanaz, itthon, Vajdaságban magyarként megmaradni, boldogulni és erős képviseletet biztosítani közösségünknek, zárja bejegyzését dr. Pásztor Bálint.
13: Választások 2026.
12: Megemlékező sétát tartottak Újvidéken a vasútállomáson történt tragédia 23. hónapfordulóján. Az esemény csütörtökön este 8 órakor kezdődött. A megemlékezők a vasútállomáshoz vonultak és lerótták kegyeletüket a tragédia 16 áldozata előtt. 2024. november 1-én omlott le a vasútállomás előtetője. A megemlékezésen elhangzott, az idő múlik, de az áldozatok emléke nem halványul. 23 hónappal később is összegyűlünk, hogy emlékezzünk rájuk, és megőrizzük emléküket. A polgárok csütörtökön 11 óra 52 perckor is megemlékeztek az áldozatokról, a vasútállomásnál 16 perces csenddel tisztelegtek emlékük előtt.
11: Időjárás.
12: Szabadkán és környékén 22 fok van, napos és meleg idő várható a nap hátralévő részében is, a csúcsérték a 25 fokot érheti el.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
11: 91,5 MHz, Pannon Rádió, a te hangod. Társadalmi célú felhívás.
0: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
14: Média támogató a Pannon RTV.
11: Társadalmi célú felhívást hallottak.

velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.re.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: A Pannon Presszó folytatásában hadd mondjam el nektek, hogy nagy a sürgés forgás Bácskosút falván, mert hogy ott kerül sor a 16. őszi népzenei találkozóra. Ma egész pontosan pénteken 17 órától rendezik meg az Ady Endre Művelődési Központ elnöke, Timár Gabriella a vonal túlsó végén, akit köszöntök sok szeretettel, szervusz!
2: Jó napot kívánok, én is köszöntelek benneteket és a kedves hallgatókat.
1: Jól mondtam, ugye, hogy nagy a sürgés forgás nálatok?
2: Az így igaz, hiszen nagyon sűrű hétvége és jövő hét előtt állunk. Ugye ezt a sok mindent megindítjuk ma ezzel a 14. egyébként őszi népzenei találkozóval.
1: 14. igen.
2: Igen, és hát ez 17 órakor kezdődik a színházteremben. Nagyon jó kórusok, tambura, citera, tehát minden is lesz. Jókedv, ének. Várunk mindenkit sok szeretettel erre az eseményre. A kórusok Gunarasról, Bajmokról, Bajsáról, Topolyáról, Óbecséről, Pacséről, Mélykútról, Péter révéről érkeznek, és hát a mi két tánccsoportunk is majd be fog mutatkozni, a Ciberke és a Kalamajka, illetve hát a helyi rezed asszony kórus is fellép majd a műsorban.
1: Azon kívül ugye, hogy nagyon-nagyon sok fellépője van a műsornak, azért nagyon sok érdeklődője is van ennek a találkozónak.
2: Igen, hát ezek fontos találkozók, hiszen ilyenkor tudunk találkozni a dalos társakkal, és jó meghallgatni egymást ismételten, hiszen Durindon találkozunk, de egy-egy ilyen népzenei találkozó barátságról, közösségről szól, úgyhogy mindig örülünk egy-egy ilyen alkalomnak.
1: És nem utolsó sorban ugye a hagyományőrzésről. Az asszony kórusoknak nyilván azért, hogy fennmaradjanak, szükséges, hogy legyen utánpótlások. Hogy tapasztalod, hogy azért a fiatalok is érdeklődnek a néptánc, a népzene iránt?
2: Hát erre oda kell figyelni természetesen, hiszen hogyha nem foglalkozunk vele, akkor ez elhal egy idő után. Kisharmat az most, aki itt Bácskosút falván, mint szóló énekes, és ő is fel fog egyébként lépni a műsorban, aki énekel. Most akarunk alakítani egy lánykórust. Volt már lánykórusunk, aztán van, amikor van egy pici szünet, de ismét ezen dolgozunk, hogy legyen egy lánykórus az Adiban. Illetve hát látjuk ezt ugye a szósíp szójon, illetve különböző alkalmakkor, hogy bizony vannak fiatalok is és gyerekek is, akik nagyon-nagyon jó énekhanggal rendelkeznek, nagyon jó kórusok vannak, énekesek már a gyerekek, fiatalok körében is, és nagyon fontos, hogy ezeket megőrizzük, és ezek a csoportok legyenek és megmaradjanak.
1: Mindenképpen. Tehát akkor, ahogy említettük, és október 2-án, azaz ma pénteken 17 órától kezdődik a rendezvény.
2: Így van. Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt.
1: Köszönjük szépen Timár Gabriellának, hogy a rendelkezésünkre állt és elmondtuk a részleteket. További jó készülődést és szép hétvégét kívánunk.
2: Köszönjük szépen.

0: do. Reklám. Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyazdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyazdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyazdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
1: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
3: És a Mórahalmi gyógyvíz,
2: hát az csodát tesz az izületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
3: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
4: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
5: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: Programajánló. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
7: Média támogató a Pannon RTV.

91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: A múlt héten megindult az őszi műsorrács, és ezen a héten indul Szlacki Csilla Csendháborítás című műsora is. Azok tehát, akik kedvelik a műsort, mindenképpen legyenek ott este a rádiókészülékek mellett. Nos, a folytatásban következik egy részlet abból, amit Csilla készített nektek estére.
2: A mai műsor vendége egy magyarországi DJ és producer, nem más, mint Heréd István, művész nevén Steve. Szia, üdvözöllek a műsorban!
3: Szia, üdvözöllek, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat!
2: Nos, mesélj egy kicsit a kezdetekről, hogyan alakult ki benned a zene iránti kitartás, hogyan kezdted?
3: Hát ez valamikor általános iskolás koromba alakult ki, oda mennék vissza így időben. Nekünk ugye a család az eléggé muzikális, ugyanis nagynéném zongoratanárnő, illetve szolfés tanárnő volt, ugye most már nyugdíjas, illetve apukám hegedült. Ugye, hogy így a zenei stílus, amit én képviselek, hogy összekössem, ez úgy alakult ki, hogy ugye szolfés után nekünk hangszert kellett választanunk, és akkor kérdezték, hogy na akkor Pistikém milyen hangszert szeretné, és én így reflexből tudod így mondani akartam, hogy hát dob. De még mielőtt ezt kibírtam volna mondani, így nagynéném azt mondta, hogy jó, akkor te hegedülni fogsz. Elkezdtem hegedülni, és akkor ugye volt természetesen ugye szolfézs, ugye előképzés, meg hegedültem 3 évig, meg aztán autodidakta módon elkezdtem zongorázni, és azt gondolom, hogy ez a stílus most, amit én képviselek, ugye a drum and bass, ez valamilyen szinten egy ilyen kompenzálás, hogy én nem dobolhattam, és akkor ebbe élem ki magam.
2: És milyen technikai eszközökkel kezdtél el gyakorolni, milyen lehetőségek voltak adottak akkoriban?
3: Úgy indult, hogy ugye először ez a partiba járás, aztán nem tudom, ugye mixeknek a gyűjtése, szelektálása, zenék, utána ugye jött a bakelit. Tehát én még ugye az a korosztály vagyok, aki a Technicsen tanult meg zenélni. Volt annó 2 Technics SL 1200-as lemezjátszóim, illetve hát beruháztam rá, gyűjtögettem a pénzt, és akkor beruháztam rá, és akkor ezen keresztül ment a történet. Nagyon-nagyon sokáig, aztán kerültem egy olyan élethelyzetbe, hogy el kellett adnom, és most hála Istennek mondhatom azt, hogy így teljesen egyben van a setup, mert sikerült jó minőségbe venni, felújítani dolgokat, és akkor... De ezen keresztül, tehát én vinilen kezdtem el zenélni, meg ugye gyakorolni, és akkor utána jött ugye a CDJ-s korszak, ugye a CD-k, most már ugye egy sztiket, egy pendrágot bedugunk, és akkor hagyd szóljon, csapassuk.
2: És voltak-e támogatóid, akik segítettek a kezdetekben?
3: Én úgy mindent úgy ilyen autodidakta módon magamtól tanultam meg, tehát most akár a mixeléssel kapcsolatban is. Volt egy-két srác, akinél ugye volt lehetőség itt zenélni, és akkor összejöttünk, és akkor ott mutattunk egymásnak trükköket, illetve ők már azért, akik meg, tehát most akár a mixeléssel kapcsolatban is. Volt egy-két srác, akinél ugye volt lehetőség itt zenélni, és akkor összejöttünk, és akkor ott mutattunk egymásnak trükköket, illetve ők már azért, akik régebben benne voltak, én mindig így az idősebbekhez vonzottam.

0: nagyon visszamegyünk itt a drum and bass elejére, akkor azért ilyen black metal-tól kezdve, thrash metal-tól kezdve, punk, rock, deszkás funk, tehát ilyeneket. Rap, hip-hop, tehát ilyen mindenféle ilyen stílust, és akkor valahogy egyszer elmentem pont Szegeden, egyébként Szegedhez köthető az első drum and bass emlékem, vagy Até, vagy Palotai Czadik bulik volt, és hát ott hallottam is, úristen, ez micsoda, és akkor onnantól kezdve ez így szerelem lett. Illetve ugye még a régi időszakban, még a drum and bass bulik előtt ugye volt breakbeat felvezetés, meg bulik után after volt is ilyen breakbeatet hallgattunk, főleg a drum and bass-re fókuszálva, de írtam néhány breakbeat zenét is, meg technót is, tehát ilyen industrial techno, meg ilyesmi. Mostanában pedig drum and bass-en belül is, ugye ahogy volt ez az evolúció, hogy így fogalmazzak, így elég ilyen eklektikus kísérleti vonalat, tehát ez az autonomik 170 BPM-en mozogva, nekem ez az a tartomány, ahol a legjobban ki tudom magam fejezni, és az automiktól a half-step, ez a deep dark-os vonal, ez nekem nagyon fekszik. Úgyhogy ez olyan, mint egy ilyen hullámvasút így fölletelt, így változó. Tehát én nem szeretem magam így besomolni egy adott dologba, amihez van kedvem, vagy ami így kijön belőlem, de a fókusz a 170 BPM-en van.
1: Vannak-e példaképeid, akikre a mai napig felnézel?
0: Hú, hát ez egy jó kérdés. Voltak, hogy így fogalmazzak. Egy picit én most már így próbálom a saját utamat járni, tehát megint más volt, amikor, mit tudom én, 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, akik elindultak, ugye onnan tudnám említeni ugye a régi vonalas, ugye a Tex-Tepes iskolát, tehát meg a Neurofunk, tehát a Kemal, Trace vonal, Bad Company, tehát tényleg Usual Suspect, Universal Project, ezek a régebbi iskolák. Aztán ugye ez az irány is gyakorlatilag megváltozott, és akkor egy picit így átment ebbe az autonomik vonalba, tehát instrumentál, key drama, deep bridge, főleg ezek, de valahogy az évek során azok a bálványok, hogy így fogalmazzak, akikre én felnéztem egy buliba, így eljutottam oda, hogy most már velük dolgozom együtt. És ez valahol egy tökre nagy respekt, meg egy elismerés, de én egy picit ilyen autonóm vagyok ilyen téren, és próbálom így a saját dolgaimat csinálni, ami megosztó tud lenni, de ebből nem szoktam engedni. Tehát kísérletezgetek, hogy így fogalmazok, és ez a kísérleti vonal nekem most így nagyon adja.
1: És merre zenéltél eddig? Vannak-e fellépéseid, amelyekre kifejezetten büszke vagy?
0: A 20-as éveimben, ilyen 20 és 30 között így eléggé sok helyen megfordultam a világba, és ez főleg egyébként ennek köszönhető, illetve annak, hogy azért én így beszélek idegen nyelveket, és én mindig így külföldi széna felé nyitottam. Hát játszottam Japánban, Dél-Koreában, Oroszországban, az egy különleges buli volt, Dél-Amerikában, Kolumbiában, Venezuelában, Amerikában, tehát úgy sok helyen, sőt még Afrikában is megfordultam, Namibiában is zenéltem, meg Európában sok helyen, tehát akkor nagyon-nagyon ment a szekér, nagyon pörgött, meg energikusabb voltam, most már így idősebbként, vagy azt mondom, hogy szelektálom azért. Nem ez a fő csapás irány, úgymond. Ugye a kérdésedre válaszolva, volt egy új-zélandi fellépésem, az egyrészt nagyon-nagyon messze volt, és egy nagyon-nagyon szép ország, és nagyszerű közönség van ott, és nagyon élik a drum and bass-t, szóval az ugye eléggé benne van a top 3-ban. Cseheknél zenéltem Brnóba, ott például nagyon kedves gesztusok értek, tehát a fogadtatással kapcsolatban, és olyan, mintha hazamennél, mintha a második családod lenne, és tejbe bajba füröztettek, és egy kis csapat, de egy tök jó buli volt. Tehát a szívemnek kedves emlék, és mai napig dolgozunk együtt. Illetve ami egy ilyen frenetikus, illetve ilyen extatikus élmény volt, az Szentpétervár ott volt Oroszországban, ott 4000 ember előtt játszottam, és lett egy óriási élmény volt. Tehát én akkor a energiát még nem éreztem. Ugye az elektronikus zenének, tehát főleg a drum and bass-nek nagyon nagy hagyománya van, és jó vonalat képvisel.

0: programajánló.
1: Betyárnap és főzőverseny október 4-én vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon, munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én vasárnap. 024 229 419.
2: Média támogató a Pannon RTV.

Panon Presszó a Facebookon is. Welcome to Panon Radio. És a Pannon Presszó pénteki adásának már is a végéhez értünk. Köszönjük megtisztelő figyelmeteket, amire pedig számítunk a folytatásban is, hiszen a szerkesztők válogatják majd a zeneszámokat, de szólnak ezt követően a magyar kedvencek is szünet nélkül. A 16 órai híradó után pedig teljesülnek zenei kívánságaitok a csillaghullásban. Este pedig lesz csendháborítás. A holnapi Presszóban reggel 8 órától Fackovics Melissa számít majd figyelmetekre. Tartsatok vele holnap is, tartsatok a Presszóval. További kellemes rádiózást, szép hétvégét kíván Nagy Viktor adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Mónika. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereal-tól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. 1500 kérelem érkezett be a havi 65 ezer dináros támogatásra. Ezt az összeget azok a szülők igényelhetik, akik fejlődési nehézséggel élő gyermekükről napi 24 órában gondoskodnak. Daniel Igrec, a munkaügyi foglalkoztatási, veteránügyi és szociális minisztérium munkatársa a szerbiai RTV-nek nyilatkozva elmondta, ennek a törvénynek köszönhetően ezek a családok először váltak láthatóvá a rendszer számára, és a törvény alapján jogosultá válhatnak pénzbeli támogatásra, nyugdíj és rokkantsági, valamint egészségbiztosításra, továbbá egyéb kedvezményekre is. Emlékeztetett, a kérelmet kétféle módon lehet benyújtani, elektronikusan vagy személyesen az illetékes szociális központban. A kérelmek elbírálási határideje 15 nap.
4: Választások 2026.
6: Több mint 70 ezer kérelmet bírált el a Köztársasági Választási Bizottság a külföldön történő szavazással kapcsolatban, jelentette ki Vladimir Dragás. A Zöld Baloldali Front által delegált tag elmondta, a legutóbbi választásokon összesen mintegy 40 ezer ilyen kérelem volt. Emlékeztetett arra, hogy holnap jár le a külföldön élő szerb állampolgárok szavazási kérelmeinek elbírálási határideje, ugyanakkor nem ismert, hogy hány kérelem maradt még választ nélkül. Dragás arra figyelmeztetett, hogy azok az állampolgárok, akiknek a kérelmét holnap a munkaidő végéig nem bírálják el, nem élhetnek külföldön választójogukkal. Az egyetemista lista, az egyetemisták győznek elnevezésű választási lista jelöltjei között három magyar is szerepel, köztük Beszédes Nagy Andrea. A Szabadkai Magyar Rádió stúdiójában elmondta, a céljuk az ország működésének és a közbiztonságnak a javítása. A programban egyebek mellett független ügyészségi rendőrség létrehozása, az oktatás korszerűsítése, valamint az élelmiszerárak rendezése is szerepel. A jelölt kiemelte, az általános és középiskolás diákok számára ingyenes tankönyveket szeretnének biztosítani, a kisebbségi nyelvű tankönyveket pedig időben már a tanévkezdés előtt elérhetővé tennék. A program további részei között a kisebbségi jogok és a környezetvédelem is szerepel.
4: Választások 2026.
6: csoportos létszámleépítést jelentettek be a magyar közmédiánál. Az átszervezés során munkaköröket szüntetnek meg, vagy alakítanak át, és csökkentik az alkalmazottak számát. Az elbocsátások olyan dolgozókat is érinthetnek, akiket korábban már felfüggesztettek a munkavégzés alól. A leépítés pontos nagysága egyelőre nem ismert. A jelenleg mintegy 2000 embert foglalkoztató közmédiánál legalább 30 dolgozó elbocsátása esetén kell csoportos létszámcsökkentést bejelenteni. Az elmúlt hónapokban egyébként több vezető is távozott a magyar közmédiától. Egyetemi karok is csatlakoztak Franciaországban a középiskolások tiltakozó mozgalmához. A diákok a tanárhiány miatt tiltakoznak, emellett több forrást, felújított iskolaépületeket és megfelelő tanulási körülményeket követelnek. A hatóságok országszerte mintegy 900 megmozdulást regisztráltak, és csaknem 2000 rendbontót vettek őrizetbe. A tiltakozások több helyen erőszakba torkoltak és összecsaptak a rendőrökkel. A hatóságok szerint mintegy 300 rendőr és csendőr sérült meg. A középiskolások tiltakozása szeptember 21-én kezdődött egy Párizshoz közeli gimnáziumban a tanárhiány miatt. Ott a megmozdulás elérte a célját, ugyanis az intézménybe szerdán 3 új tanárt neveztek ki, így a diákok befejezték a tiltakozást.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 22 fok van, holnap folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan 3 és 6 fok között alakulnak, majd délutánra 23-25 fok közé melegszik a levegő hőmérséklete.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
2: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Bannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
2: Hey DJ! Where's the beat?
1: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
6: Na ne mondd, Ilonkám! Hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
5: Igen, Senior Szerda. 60 év felett 20% kedvezmény. A jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
6: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
5: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
6: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
7: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
8: 15 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Október 11-ig meghosszabbította a kőolaj származékok jövedéki adójának ideiglenes csökkentéséről szóló döntését a szerb kormány. Az előző határidő október 4-én járt volna le. A módosított határidő értelmében az olmozott benzin jövedéki adója 57,41 dinár lesz literenként, az ólommentes benziné 54 dinár literenként, a gázolaj ára pedig 55,53 dinárba kerül literenként.
11: Választások 2026.
10: Új függönnyel ellátott szavazófülkéket is használnak az október 25-én esedékes előrehozott köztársasági parlamenti választásokon Szerbiában. A köztársasági választási bizottság korábban 30 ezer ilyen fülke beszerzéséről döntött. Az új fülkék mellett egyes szavazóhelyeken a korábban használt kartonparavánok is megmaradnak. A RIK új szabályai szerint a paravánokat úgy kell elhelyezni, hogy más választók, a szavazóbizottság tagjai és a megfigyelők se láthassák, hogyan tölti ki a választó a szavazólapot. Fennállásának 150. évfordulóját ünnepli idén a Moravicai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ebből az alkalomból látogatott el az egyesülethez Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnöke, aki megtekintette a nemrégiben vásárolt tűzoltóautót is. A látogatás során felkereste Kassa Attila helyi asztalos műhelyét, valamint Szilágyi Klaudió fiatal gazdálkodó gazdaságát is. Mindkét vállalkozás különböző támogatásoknak köszönhetően tudta fejleszteni tevékenységét és növelni versenyképességét. Juhász Bálint kiemelte, ezek a beruházások is jól példázzák, milyen jelentős szerepe van a magyar érdekképviseletnek a vajdasági magyar közösség életében, valamint a helyi vállalkozások és gazdaságok fejlődésének támogatásában.
11: Választások 2026.
10: Topolya község önkormányzata meghirdette idei ösztöndíj pályázatát az egyetemi és főiskolai hallgatók számára, közölte Szatmári Adrián. A sikeres pályázók havi 8000 dináros támogatásban részesülnek. Topolya polgármestere közösségi oldalán azt írta, emellett külön ösztöndíj pályázatot hirdetnek a hiány szakmákat tanuló egyetemi hallgatók számára. Az ezen szakokon tanuló, sikeresen pályázó hallgatók havi 16000 dináros támogatásban részesülnek. A pályázatok részletei, valamint a jelentkezéshez szükséges űrlapok Topolya község hivatalos honlapján érhetők el. A jelentkezési határidő november 13-a. Nem változnak a maximális kiskereskedelmi üzemanyagárak Szerbiában. Ez azt jelenti, hogy az eurodízel literenként 236 dinárba kerül, a 95-ös benzinért pedig 207 dinárt kell fizetni literenként a következő 7 napban is. Az új árakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé, a töltőállomásokon pedig a közzétételt követően alkalmazniuk kell.
0: Sport.
10: Szerbia elszenvedte harmadik egymást követő vereségét a Nemzetek Ligájában. Németország diadalmaskodott Münchenben. A szerb labdarúgó válogatott 2-0-ás vereséget szenvedett a német csapattól is a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában. A Görögország és Hollandia elleni kudarcok után Veljko Peunović együttese a bajor fővárosban is alul maradt. A következő fordulóban Szerbia október 4-én Hollandia vendége lesz, míg Németország Görögországba látogat.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 23 fok van, holnap folytatódik a napos, száraz idő. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan 3 és 6 fok között alakulnak, holnap a csúcsérték 23 és 25 fok között alakul.
8: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
12: Készen állsz? Oh, yeah! Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
13: Nota!

az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
4: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Híradó.
8: Nem változtak az üzemanyagárak. Több mint 70 ezeren szeretnének külföldön szavazni. 1500 kérelem érkezett be a havi 65 ezer dináros támogatásra. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Nem változnak a maximális kiskereskedelmi üzemanyagárak Szerbiában. Ez azt jelenti, hogy az eurodízel literenként 236 dinárba kerül, a 95-ös benzinért pedig 207 dinárt kell fizetni literenként a következő 7 napban is. Az új árakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé, a töltőállomásoknak pedig a közzétételt követően alkalmazniuk kell.
7: Választások 2026.
8: Több mint 70 ezer kérelmet bírált el a Köztársasági Választási Bizottság a külföldön történő szavazással kapcsolatban, jelentette ki Vladimir Dragás. A Zöld Baloldali Front által delegált tag elmondta, a legutóbbi választásokon összesen mintegy 40 ezer ilyen kérelem volt. Emlékeztetett arra, hogy holnap jár le a külföldön élő szerb állampolgárok szavazási kérelmeinek elbírálási határideje, ugyanakkor nem ismert, hogy hány kérelem maradt még választ nélkül. Fennállásának 150. évfordulóját ünnepli idén a Moravicai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ebből az alkalomból látogatott el az egyesülethez Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség intéző bizottságának elnöke, aki az új fejlesztéseket is megtekintette. Látogatása során egy helyi asztalos műhelybe, valamint egy fiatal gazdálkodóhoz is ellátogatott. Mindkét vállalkozás különböző támogatásoknak köszönhetően tudta fejleszteni tevékenységét és növelni versenyképességét. Fejős Ornella és Balogh Sára beszámolója.
9: A tavalyi évben több mint 80 tűzesethez riasztották a bácskos-udvarhelyi önkéntes tűzoltókat. Ezért is volt fontos, hogy a két régebbi típusú tűzoltókocsi mellé beszerezzenek egy újabb gépjárművet. Mintegy 6,6 millió dinár értékben sikerült megvásárolniuk az új tűzoltóautót. Sasa Vurdeja, a Moravicai Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.
10: Nagyon régóta várjuk már, úgyhogy lassan két éve.
0: kutattunk sokat, az árak azok elég magasak, úgyhogy ezt találtuk, ami még bele is fér topolyának a költségvetésébe. Nekünk 70% a tűzünk azok kint vannak a határba, szóval nekünk olyan járműre van szükségünk, ami négykerék meghajtású, vizet bír szállítani.
9: Bácskosút falva folyamatosan fejlődik, a településen számos vállalkozás működik, ilyen többek között Kassa Attila asztalos műhelye is. A két évtizede működő vállalkozás jelenleg 18 embernek biztosít munkát. A cég fejlődéséhez jelentős mértékben hozzájárult a Prosperitáti Alapítvány támogatási rendszere is.
10: Rögtön a legelején, amikor megjelent a Prosperitáti, akkor én kétszer pályáztam az első kettő körben, és utána mindig olyan szerencsétlenségem volt, hogy vagy nem értem el a megfelelő munkás létszámot, vagy már túl teljesítettem, és akkor ezek miatt a többi pályázati körből kiestem.
11: Mekkora segítség volt ez akkor?
10: Hát akkor, mikor még akkor úgy indultunk, úgy kicsit, hogy komolyabban, akkor nekem az nagyon nagy segítség volt.
9: Hasonló lendülettel fejlesztette mezőgazdasági vállalkozását Szilágyi Klaudió is. Az önkormányzati, a tartományi és a Prosperitáti Alapítvány által meghirdetett pályázatoknak köszönhetően bővíteni tudta állatállományát, valamint korszerű mezőgazdasági gépeket is beszerzett. Az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztéseket Juhász Bálint is megtekintette látogatása során.
12: Ezt jelenti az, hogy van magyar képviseletünk, hiszen mindaz, aki itthon próbál érvényesülni, annak az elmúlt időszakban tudtunk segíteni. Arra kérjük a közösséget, hogy az ötös lista, az egyetlen magyar lista támogatásával ezt az erőt a következő időszakban is biztosítsuk, mert magyar ügyekért csak magyar emberek fognak harcolni.
9: Bajsán lakossági fórumra várták az érdeklődőket. A választásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról is tájékoztatást kaphattak. Emellett a helyi vezetőség összegzést adott az elmúlt időszakban megvalósult beruházásokról és fejlesztésekről. Lackovics Károly, a Balsahelyi Közösség tanácselnöke.
0: Beindítottunk egy harmadik kutat, ezt azért mondom legfontosabbnak, mert ez az aszály, ez nagyon sújtotta a bajsaiakat, úgyhogy ezzel harmadik kuttal megoldottuk egyelőre ezt a problémát.
9: A lakossági fórumon elhangzott továbbá, hogy gyermekmedencével bővült a fürdő, megújult a könyvtár, emellett pedig kiépült a gázhálózat is.
8: Kerekasztal beszélgetést tartott csütörtök este Csantavéren a Vajdasági Magyar Újrakezdés. A találkozó témája a vajdasági magyar közösséget érintő kérdések és kihívások, valamint a közelgő nemzeti tanácsi választások voltak. Vajtai Viktória és Csernai Panna riportja.
13: Csantavéren Rózsa Zsombor, a VMUE elnöke, Evetovics Bobán és Pejnovácz Máté elnökségi tagok várták a helyieket. A nyitott beszélgetésen, amelyen az érdeklődők közvetlenül tehették fel kérdéseiket és oszthatták meg a településsel kapcsolatos észrevételeiket, Lázár Tibor, az egyetemista lista, az egyetemisták győznek jelöltje is részt vett. Pejnovácz Máté, a Vajdasági Magyar Újrakezdés elnökségi tagja.
14: Terveztünk egy kerekasztalt ide Csantavére. Én egyébként csantavéri lakos vagyok, és ez miatt szeretném egy kicsit a lakosokat informálni a falunak az ügyeiről, akár hogy mik történnek így a mindennapokban, ugye, meg közelegnek a választások, és ezzel kapcsolatban még szeretném az embereket informálni, hogy milyen lehetősége van úgymond a falunak arra, hogy egyrészt tudjunk egyáltalán változtatni a körülményeken.
13: A közelgő nemzeti tanácsi választások kapcsán Rózsa Zsombor elmondta, hogy a Vajdasági Magyar Újrakezdés programja szakmai alapokon nyugszik, és a vajdasági magyar közélet megújítását célozza. Hozzátette, a programjuk 8 területen kínálnak korszerű megoldásokat a közösséget érintő problémákra. A beszélgetés során a Vajdasági Magyar Újrakezdés a támogatói aláírások gyűjtésére is felhívta a figyelmet.
15: Mi összeállítottunk egy programot 16 pontból, és már fél éve készítjük elő azt, hogy elinduljunk az MNT választásokon. Ami a legfontosabb, hogy egy modern és rendkívül a mai napnak megfelelő, vagy a korszerű időknek megfelelő megoldásokat kínál a programunk. A listánkon, amit folyamatosan állítunk össze, kimondottan szakemberek fognak szerepelni.
13: A beszélgetésen több a csantavériek mindennapjait érintő kérdés is előkerült. Szó volt a csikér állapotáról, a vagyon elleni bűncselekményekről és a lopásokról, de a helyiek az elvándorlásra és a falu jövőire is felhívták a figyelmet.
8: Mitrovicára, Rumára, Ürögre és a Sít közelében lévő Marótra is ellátogatott csütörtökön este Alekszandr Vučić. Az Alekszandr Vučić Egyesült Szerbia választási lista vezetője a mitrovicai polgároknak elmondta, ők jelentik a garanciát arra, hogy Vajdaság és Koszovó Szerbia része maradjon, továbbá a szabad, önálló és független szerb politika garanciái is. Vučić kijelentette, hogy amennyiben a polgárok bizalmat szavaznak neki, és ő lesz a kormányfő, tisztességgel, szorgalmasan és hűségesen fogja ellátni feladatát. Vučić kampánykörútján bejelentette, hogy az október 3-ai belgrádi rendezvényen ismertetni fogja, hogy milyen további intézkedéseket terveznek még.
7: Választások 2026.
8: 1500 kérelem érkezett be péntek reggelig a havi 65 ezer dináros támogatásra. Ezt az összeget azok a szülők igényelhetik, akik fejlődési nehézséggel élő gyermekükről napi 24 órában gondoskodnak. Daniel Igrec, a munkaügyi és szociális minisztérium munkatársa elmondta, ennek a törvénynek köszönhetően ezek a családok először váltak láthatóvá a rendszer számára, és a törvény alapján jogosultá válhatnak pénzbeli támogatásra, nyugdíj és rokkantsági, valamint egészségbiztosításra, továbbá egyéb kedvezményekre is. Emlékeztetett, a kérelmet kétféle módon lehet benyújtani, elektronikusan vagy személyesen az illetékes szociális központban. A támogatás azokra a szülőkre vonatkozik, akiknek gyermeke emelt összegű ápolási és segítségnyújtási támogatásra jogosult. A kérelmek elbírálási határideje 15 nap. A pontos idő 16 óra 9 perc.
7: Időjárás.
16: Szombathelyen és környékén jelenleg 24 fokot mérhetünk. Szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan 4 és 6 fok között alakulnak, majd délután a 23-25 fok közé melegszik a levegő hőmérséklete.
17: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Reklám.
18: A Perfect Vision Személyzeti Központ mostantól egy újabb személyszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános személyzeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
5: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
19: Önnek is van takargatni valója?
20: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
19: Bármilyen van, befedjük.
20: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
19: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
20: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
19: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
20: 063 18 88 971.
21: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
22: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
19: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
21: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kiválságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Ez volt a Rise a Slow, a Kimo Sound újdonsága. Itt a mai csillagulás kezdetén. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban. Itt a 91.5-ön. Kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok. Ezt 19 óráig tehetitek meg a jól ismert elérhetőségek egyikén, mégpedig a 90-es évektől napjainkig. Néhányan már meg is tették, úgyhogy rövidesen az első mai kérések, kívánságdalok teljesülnek, addig viszont jön Alexander Stan újdonsága, aki a francia énekesnővel Ingriddel állt össze, és Ingridnek volt az a dala Tu es fou tu, tehát egy kicsit mondhatni újra gondolták, Promise címmel adták ki ezt a dalt, úgyhogy angol és francia beütéssel megyünk tovább, aztán pedig itt lesz még Purple Disco Machine, aki megjelentette a legújabb dalát, Test My Luck címmel, ahogy próbára viszem a szerencsémet, talán ennyit jelent a címe, utána pedig már a ti kedvenceitek jönnek. Én kívánok kellemes időtöltést, jó hétvégére hangolódást, ezen a péntek délután, hogy itt a csillagulás mellett akár dolgoztak, akár pihentek, akár utaztak, vagy bármit műveltek, veletek pedig a folytatásban is értetek a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.

0: Purple Disco Machine újdonsága, ez volt a Test My Luck itt a mai csillagulás kezdetén. A folytatásban pedig már az első mai kérések, kívánságdalok teljesülnek. Hello csillagulás, Shakirától szeretném kérni a Die Die-t. Köszönöm is, jó hétvégét, Nelly. Az idei foci VB hivatalos dala, nagy kedvenc, nagy mai kedvenc, Shakira, Burna Boy és a Die Die mindjárt jön. Üdv Alen, a jobb munkakedvhez kérnék egy régebbi Pitbull számot. Köszi előre, Szabolcs. Szabolcs Pitbull jön majd, de méghozzá nem lesz egyedül Asherrel. DJ Goddess Falling in Love, egy igazi klasszikus a 2000-es évekből. Ezzel kívánok jobb munkakedvet. Kitartás, jön majd a blokk végén. Szia, Golden Summer című dalt szeretném a kívánság műsorban. Köszönöm Ivet János Halmáról. Meg lesz egy jó kis mai kedvenc, Loi és David Puentes, Golden Summer. Aranyár, hát itt az indián nyárban egy aranyár következik, mindjárt elsőként pörgetem. Szia, Bence vagyok, Moriones, Angyal című dalát szeretném, köszönöm. Nagyon szívesen a fiatal magyar előadó, Bakos Kristóf alias Moriones, és az Angyal című dala is helyet kap ebben a mai kezdőblogban. Illetve még egy üzenet, hello, lehet az Apetit című üzene Noelnek? Zoli kérte. Lehet bizony, hogy Noelnek speciálba. Jön majd Jose és Bruno Mars, aztán Asher Pitbull-lal, itt lesz Moriones, itt lesz Shakira Burna Boy-jal, kezdésnek pedig Loi, David Puentes-zel.
1: A legnagyobb kedvencek. Minden hétköznap 16 és 20 óra között.
2: Let's go!

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: there's a line.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: A folytatásban következnek a New Level Empire alapító tagjai, Krajcár Péter és Nyújtó Sándor, akik a legújabb dalukról mesélnek, amelyet Szikora Robival készítettek el.
3: A fény, a fel,
4: az új dalunknak az a címe, hogy Van még hely, és tök szerencsésen alakult, mert Szikora Robival sikerült elkészítenünk ezt a nótát. Nagyon örülünk, hogy Robival tudtunk együtt dolgozni, mind hangban, mind képben, a klipben is egy nagyon jó forgatási napot töltöttünk együtt.
5: Ez a kollaborációs folyamat, ez borzasztó sokszínűen szokott összejönni és zajlik le. Általában 3-4 formula van erre, van, amikor elkészül a dal, és vele hallunk valakit, és akkor megkeressük, és az vagy ő is belehallja magát, vagy nem is, igen, vagy nemet. Szokott olyan is lenni, amikor teljesen együtt kezdünk el csinálni valamit, és ilyen volt például a Republikkal közös dalunk, hogy a Csabi, Boros Csabi küldött valamit, azt mi alakítgattuk, aztán megint alakítgatták. Van olyan is, amikor minket keresnek meg valamivel, és akkor úgy alakul, szóval sok verziója van. Általában az első az, hogy csinálunk valamit, és belehalljuk azt az illetőt, akivel ezt a közös dolgot el tudjuk képzelni.
4: Szikora Robival közös dalunknál is egyébként így történt, szinte 80-90%-ig kész volt ez a dal, amikor kitaláltuk, hogy hátha. Aztán egy közös ismerősünkön keresztül, aki a Robinak a menedzsere, sikerült elérni és összehozni ezt a kontaktot. Hála Isten, nem is volt gond, tehát ahogy a Robi meghallgatta, egyből előállt egy saját kis része, ez bele is került a dalba úgy, ahogy volt, úgyhogy viszonylag hamar összehoztuk ezt.

0: programajánló.
1: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed! Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban. 20 órától.
4: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my Off the Record Radio Show right here on Pannon Radio.
3: 21 órától.
5: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
6: Hello everyone, this is Bracketer, and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
3: Welcome
7: to Sugar Radio with Robin Schulz.
8: Éjféltől pedig.
9: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
6: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
6: Hi, this is Bracketer and you are listening to my new single on Pannon Radio.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: Esztékéba előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. Esztékéba.tv.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal,

0: Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.
1: My name is Alex Horn, and this is my song.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

Cascada vadonat, hogy Dala szólt az live-re. Nem tudom, mi van Szabadkán mostanában. Ismételten a különböző Viber csoportokban. Balesetről számolnak be, ezúttal a Preradovics utcában történt láncütközés, azaz több autó érintett. Ugye múltkor Szabadkán a Szegedi úton volt 6 autó érintett, és hát számos alkalommal, szinte minden napra jut egy baleset, úgyhogy óvatosan vezessetek itt Szabadkán. Mindenki sietni akar, mindenki előbb akar odaérni, mindenki idegesen áll neki, és bizony ennek megvan a negatív hozománya, aztán a mellékesen már ugye természetesen ott vannak azok a sofőrök, akik nem mindig udai a helyzetnek, vagy túl gyorsan mennek, vagy túl lassan, vagy gyengébb a reakció idejük. A lényeg az, hogy vezessetek óvatosan, biztonságosan magatokra és másokra nézve is. Szóval egy szónak is, vagy 100 szónak is egy a vége. Preradovics utcában torlódás alakulhat ki. Na, az automosónál történt ez a bizonyos baleset most, néhány perccel ezelőtt. Visszatérve a kívánság dologhoz, szép napot a Szeretni, akit nem lehet című dalt kérném a kívánság műsorban. Enikő kérte, halott pénz is, Rózsa Magdi közös dala mindjárt jön. Hello Nagy Bogi is, des jó leszek újra, ezt hallgatnám meg. Mindenkinek küldöm, aki szereti. Csilla kérte ezt a jó kis mai magyar kedvencet. Ugye majd tehát Nagy Bogi Dessel, ők negyedikként ebben a blogban. Szia Lena, Rise Up című számot szeretném kérni jó magamnak és a fiúknak. Üdve, Egon. Yves Le Rock és a Rise Up 2021-es változatban jön mindjárt a blokk elején. Szia Csajsziknak, szeretném, hogy szólja Miley-tól az új dal, a Bass Persuades. Köszi, szuper a műsor, Betty. Köszönöm szépen, Betty. Miley egyébként a legújabb korszakát kezdte el ezzel a dallal, elhagyva a vezeték nevét, simán csak Miley-ként, Bass Persuades. Ezt is hallgatjuk majd ebben a soron következő blogban. Illetve szia, Andi vagyok Tompáról, Dua Lipa Physical dalát szeretném. Köszönöm. Ez is meg lesz. Szóval Ibla Rock, aztán Halott pénz Rúzsa Magdival, majd Miley, itt lesz aztán Nagy Bogi Dessel, a blokk végén pedig Dua Lipa, itt a csillagulás folytatásában. This is-

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jön, a doktor Véres, ez a Csillagullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt hiszem. Ciao.

0: programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban Hambai PJ-t, illetve Roberto Vinit hallhatjuk, a Moving to the Sun-dalról mesélnek nekünk.
2: Imal Angel, avagy Gangó Bernadett. Körülbelül fél évvel ezelőtt kitalálta magának, hogy manifestációs célokra dalokat kreál, mint Reiki Healer, és elkezdett saját magának dalokat csinálni. A férje Gyula megosztotta ezt a dalt a TikTokon, ami abszolút egyből vírus lett, és több százezer, több millió videót csináltak belőle. Én meghallottam a dalt, a megjelenés után 3 nappal letöltöttem, csináltam belőle egy hosszú verziót, amit lehet játszani, lejátszottam a rádióban, a lejátszást hallott a Gyulának a fia, és ez volt a kapcsolódási pont. Feldobtam nekik egy idő után, hogy csináljunk egy közös dalt, amire a Gyula azt mondta, hogy azt hittem már, hogy meg sem kérdezed. Kialakult a fejemben az, hogy össze kellene rakni egy menedzsmentet. És itt jött a képbe, igen, tanult kollégám Roberto Vini, aki már több mint 20 éve az összes dalomat kreálja szinte, és vele dolgozunk együtt mindenben, ami zenei producerség.
3: Az, hogy egy dal hogyan indul el, ahhoz nem csak az kell, hogy az mondjuk virális legyen, én szerintem kell közvetítenie egyfajta érzést az emberek felé, és ez a Bernadetteknek, ugye az eredeti I'm Moving to the Sun-ban, ez nagyon-nagyon megvolt.
2: Nagyon sok támadás érte őket az elején, hogy ugye bár az alapdal, ami teljes mértékben más, mint a húgöles verzió, mert a húgöles verzió az már 100%-ban emberek által kreált, ami került ugye a világpiacra, hogy az AI-jal készült, tehát az eredeti, ami végülis az inspiráció volt. De itt látszik az, hogy tényleg mennyire van annak szerepe, hogy az ő érzésviláguk és a spiritualitás mennyire fontos része ennek a produkciónak, mert AI-jal bárki írhat zenét. A Földön lakik 8,4 milliárd ember, bárki odaülhet és megcsinálja, de ekkora sikert még senkinek nem sikerült elérni, mint a Bernadetteknek.
3: Ebben egyébként még nem volt benne a kezünk. Az utána lévő dolgokban már elég erőteljesen, és mi ugye látjuk ezzel kapcsolatban a jövőt, és az, hogy az elmúlt 2 hónapban óriási cégekkel, kiadókkal, emberekkel folyamatosan napi szinten tartjuk a kapcsolatot, csak azért, hogy segítsük az ő munkájukat. És azért ez egy óriási feladat számunkra, de minden percét élvezzük.
2: Mi lenne az, mivel ugye bár a Bernadett nem szeretné az ő érzésvilágát megszakítani azzal, hogy minden hétvégéről péntek szombaton elmegy fellépni, mi lennénk az ő üzeneteinek átadói, mi lennénk a messengers?
3: Jelen pillanatban, a jövőben mi már tudjuk, hogy 2 olyan dal lesz, ami reméljük, hogy legalább akkora sikert fog elérni, mint a Moving to the Sun. Az egyik egyébként már önmagától is halad, de most kötöttünk ezzel kapcsolatban egy olyan megállapodást egy major label-el, amely még nagyobb lendületet adhat neki. Ugye azért fontos kiemelni, hogy ezek a dalok, ezek mindig valamilyen formában egy picit emberibbé lesznek alakítva, ugyanúgy egyébként, mint ahogy Hugen megcsinálta a Moving to the Sun-t az eredeti AI dalból, mert az emberi tényezőt nem feltétlenül lehet egyébként kicserélni semmilyen lesznek alakítva, ugyanúgy egyébként, mint ahogy Hugen megcsinálta a Moving to the Sun-t az eredeti AI dalból, mert az emberi tényezőt nem feltétlenül lehet egyébként kicserélni semmilyen gépre. De ettől függetlenül azért ne képzelni.

0: programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
5: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
4: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
5: És a Murahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
4: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
5: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
6: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
7: Minőség és bőterméshozamú búzafajták, Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
8: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
9: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra.
10: Nordend. Mosolyt varázsolunk.
9: 024-561-112.
11: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
12: Újabb kívánságdalok teljesülnek itt a Csillaghullásban. Következő óra végéig egyébként érkezhetnek még. Hello a Billie Jean-t szeretném kérni a téglapucolás mellé, és mindenkinek, aki szereti, Zoli. Jó munkát kívánok! Érkezik majd Michael Jackson és a Billie Jean remix változatban, az óra végén pörgetem. Szia, Groove House-tól a hajnalt kérném a gyorsabb változatban. Ezt már Tünde kérte, úgyhogy a diszkó változatban 2002-ből érkezik majd Groove House és a hajnal. És még egy üzenet, ciao a Believer-t ad le Allen az Imagine Dragons-től. Kicsi volt a maketestől. Ezzel indulunk. Imagine Dragons, aztán Groove House, majd pedig Michael Jackson.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentajút 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
8: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás. A Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

Kérj, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

0: Ő volt a német énekes Michael Schulte és legújabb dala szólt itt a Csillagolás mai harmadik órájában. Ez volt a Cover You. A folytatáson pedig újabb kívánságdalok teljesülnek, még ebben az órában érkezhetnek, azaz 19 órával bezárólag. Szia, Lena, mi Csikódat szeretném kérni, aktuális kedvenc Manuella kérte. DJ Goya, Jason Derulo bizony nagy mai kedvenc, na mi Csikó, mindjárt hallgatjuk. Kedves Csillagkulás, szeretném kérni Horváth Tamás és Tóth Abigéltől a Tagadott című dalt. Ezt már Ági kérte. Szia, Turn the Lights Off számot kérném. Kösz, Alen, nagyon jó a műsor ma is. Zsombi. Köszönöm szépen, Zsombi. Hallgatjuk majd Kato és John dalát is. Ugye csak a mai kedvencek közül. Ciao, Jucustól az Égessel számot kérném. Kösz szépen, üdve, Kelebiáról, Bandi. Egy korábbi DJ Szatmári és Jucus dal, az Égessel. Meghallgatjuk majd a blokk végén. És még egy üzenet, szép napot. A Children of Distance-től hallgatnám meg a Legszebb csalódásom című dalt, és további jó műsort, valamint kellemes hétvégét kívánok. Üdve, Gyöngyi. Viszont kívánok jó hétvégét. Children of Distance egyik korai dala, ez jön mindjárt elsőként, a Legszebb csalódásom, aztán a Mit Csikó, majd a Tagadod, itt lesz a Turn the Lights Off, és a blokk végén az Égessel.
1: Csillaghullás, több mint kívánságműsor, hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.

Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban DJ Sterbinski jön, azaz Sterbinski Károly, akinek több mint 30 éve áll a pult mögött. Mesél a kezdetekről, mesél a mostani klub életről. Ezeket a gondolatokat osztja meg velünk itt a folytatásban.
2: Édesapám diszkózott, úgyhogy nem esett messze az alma a fájától, mert hát otthon én a matchbox és a vonatpálya mellett, vagy a fiús játékok mellett, tehát értelemszerűen játszottam az ő hifi berendezéseivel, akkori hifi berendezéseivel, és de az ez alatt a szalagos sorsos magnót, a decket, majd a lemezjátszót, azon a hifi torony által is a magasban tárolt lemezjátszón kezdtem ezt scratchelni, úgyhogy az első lépéseket az ő berendezésein tettem meg, aztán jöttek a sulibulik, majd az éjszaka a mélyvíz, és hát az első komolyabb fellépésem, ha jól emlékszem, talán 16 évesen volt egy diszkóban, és nagyon jól sikerült, úgyhogy onnantól pedig beindult ez az egész minividám park. Más volt, nehéz volt hozzájutni a zenékhez, ott tényleg meg kellett tanulnod azokkal a mondjuk a bakelit lejátszókról, a lemezjátszókról úgy mixelni, hogy az patent legyen, patika legyen. Sokkal könnyebb most már mixelni, sőt a gépek elvégzik helyettünk, az elektronika technika elvégzi helyettünk a mixelést is, arról van szó, lehet pre-recordi szettel menni, ami szerintem teljesen bevett szokás és normális dolog, hogyha egy olyan showra mész, ahol nagyon gyorsan kell pörgetni a zenéket, teljesen más volt az egész, az indulás is sokkal nehezebb volt, sokkal könnyebb most elindulni, azt gondolom, ez nem azt jelenti, hogy nem kell hozzá rátermettség, nem is tudom, nem kell gyakorolni, vagy nem kell hozzá tehetség, a sok gyakorlás, ezt már mondtam, ez kell, ez most is fontos, és ugye most már kiegészült az egész a zeneírással, a remixeléssel, most már a saját zenéinket, saját remixeinket játsszuk, akkoriban, amikor elkezdtem én ezt az egészet, ugye diszk-jockey voltam, magyarán más előadók, más DJ-k, későbbiekben DJ-k, zenét játszottam, és ez valójában ugye az idő szalagán alakult át úgy, az idő folyamán, hogy elkezdtük írni a saját zenénket, elkezdtük azokat játszani, elkezdtünk remixelni, elkezdtük azokat játszani, és most már úgy lépünk fel, hogy gyakorlatilag 99,9%-ban saját zenei repertoárral érkezünk, ami azt jelenti, hogy saját zenék és saját remixek pörögnek a szettjeinkben, és ez egy tök jó dolog, egy tök jó érzés, nem csak érzés, nem csak a feeling miatt, hanem azért, hogy azt tudod adni a közönségnek, azt a zenei irányzatot, műfajt, stílust, ami te vagy, amit te képzelsz el a zenében, a zenével. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy nem egyszer akár egy szállodai szobában készül el a szettünk utolsó pár perce, vagy éppen aktuális remixünket ott fejezzük be.

felgyorsult az egész, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyors tempót diktálunk a zenéket illetően. Szerintem jó, ha egy percig szól egy zene, de van, hogy egy perc alatt lemegy négy zene egyszerre. Instrumentális rész, rajta az ének, vagy egy másik ének, egy rap rész, csak egy pár másodperces betét a zenéből, egy éppen, hogy odaillő, harmóniában is passzoló dalrész, csendül fel, és megürül a közönség, és folytatódik az előző zene. Tizenhat éves korom óta rengeteg zene gyakorlatilag pörgött ki a kezeim alól, nagyon sok zenét játszottam, és ugye tipikusan hozzám nőtt egy-két olyan zene, a mix albumaim megjelenésének hála, amelyeket kötnek hozzám. Nagyon érdekes, Sterminskytől a Geddán, sosem az én zeném volt a Geddán, de hozzám kötik, és ezeket a úgymond Sterminsky által fémjezett, és a mixlemezeimben is felcsendülő zenéket én mind, vagy mi leremixeltük úgy, hogy a mai nap bármikor, bárhol le tudjuk játszani, modern hangszereléssel, nagyon-nagyon jól szólnak, és értelemszerűen passzolnak a mostani zenei műfajainkba, stílusunkba.

0: Reklám.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe, a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
4: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Műsorajánló.
6: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannorádióban. A legfrissebb jegyzési listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannorádióban.
7: Your favorite show.
8: Your number one.
7: On Pannon Radio.
9: Csillaghullás. És itt a csillaghullásban újabb kívánságdalok teljesülnek bizony. Hello, Len, a High Hope számot kérném tőled. Kösz, ha mehet, jó hétvégét. Bálint küldte ezt. Jó hétvégét neked is. Panic at the Disco is a High Hopes. Ez jön mindjárt elsőként. Sziasztok! A Vihar című dalt szeretném kérni Rico és Miss Mood-tól. Köszi, Esti! Talán ez volt az egyik legnagyobb sikerük, vagy az első nagy sikerük Rico-nak és Miss Mood-nak. Mindjárt hallgatjuk a Vihar című dalt, és még egy üzenet, üdv mindenkinek! Lady Gaga-tól a Bad Romance-t kérném, és azoknak szóljon, akik a mai napig kedvelik. Anna! Egy időtálló felvétel bizony. Lady Gaga és Bad Romance a 2000-es évekből, előtte Rico és Miss Mood és a Vihar, kezdésnek pedig Panic at the Disco és a High Hopes.
7: Csillag, a

0: Roma, Roma, Maga, Gaga.
1: 19 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
1: Reklám.
3: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
2: Perfect Vision Személyzeti Központ mostantól egy újabb személyszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános személyzeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
3: Bomax.
5: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat. Október 10, szombat. Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
6: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Kuki újdonság a Carnerrel, ez volt a Fire című dal itt a csillaghullás utolsó órájában. Kettő kívánságdal, ennyi teljesül még erre a hétre, na továbbiak pedig majd a hétfői adásban. Hello, a kívánság műsorban egy Brooklyn Bounce zenét kérnék, ha lehet. Zsolti kérte. Brooklyn Bounce-nak és Steve Modanával közös, kicsit felújított Bounce Attack. Ez jön majd, na vagy a Back to the 90s, mindjárt hallgatjuk. És akkor még egy üzenet, szia, Vini és Bogi Next and Stop, ezt szeretném kérni. Köszi szépen, Niki. Vini és Nagy Bogi, Next and Go egyébként, ez a pontos címe. Még egy Afro House remixben jön mindjárt, utána pedig az említett Brooklyn Bounce és Steve Modana dal.
1: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
4: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
5: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
6: Szevasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a csillaghullás.
5: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt tettem. Ciao.

0: Get ready to bounce. Műsorajánló.
1: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
2: Hey DJ! Where's the beat?
1: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban. 20 órától.
4: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
3: 21 órától.
5: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
3: 22 órától.
6: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
3: 23 órától.
7: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
3: Éjféltől pedig
8: from the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
6: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
5: Hey guys, this is Sam Felt and you can listen to Pannon Radio.

0: Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillagulláson pedig jön a Mix hétvégére hangolódásképpen. Mai kedvencekkel teletűzdel egészen 20 óráig, amikor is érkezik majd 20 és 22 óra között Zecivel a poplista, 22 órától pedig csendháborítás, Szlacki Csillával egészen évfélig. Ez várható itt a Pannon Rádió hullámhosszán a továbbiakban. Csillagulás pedig legközelebb hétfőn, a szokott időben hétkező hangulatban a 16 órai híradót követően. Számítok majd ismételten a figyelmetekre. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok a Mission házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást és kellemes hétvégét. Sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Nem változnak a maximális kiskereskedelmi üzemanyagárak Szerbiában. Ez azt jelenti, hogy az eurodízel literenként 236 dinárba kerül, a 95-ös benzinért pedig 207 dinárt kell fizetni literenként a következő 7 napban is. Az új árakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé, a töltőállomásoknak pedig a közzétételt követően alkalmazniuk kell. Topolya község önkormányzata meghirdette idei ösztöndíj pályázatát az egyetemi és főiskolai hallgatók számára, közölte Szatmári Adrián. A sikeres pályázók havi 8000 dináros támogatásban részesülnek. Topolya polgármestere közösségi oldalán azt írta, emellett külön ösztöndíj pályázatot hirdetnek a hiány szakmákat tanuló egyetemi hallgatók számára. Ebben a tanévben hiány szakmának számít az általános orvosi, a mesterfokozatú matematika tanári, vagy okleveles matematikusi, a mesterfokozatú fizika tanári, vagy okleveles fizikusi, valamint a mesterfokozatú német tanári, vagy okleveles német tanári képzés. Az ezen a szakokon tanuló, sikeresen pályázó hallgatók havi 16 ezer dináros támogatásban részesülnek. A pályázatok részletei, valamint a jelentkezéshez szükséges űrlapok Topolya község hivatalos honlapján érhetőek el a www.btopola.org.rs címen. Jelentkezési határidő 2026. november 13-a. Szerbia elszenvedte harmadik egymást követő vereségét a Nemzetek Ligájában Németország diadalmaskodott Münchenben. A szerb labdarúgó válogatott 2-0-ás vereséget szenvedett a német csapattól is a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában. A Görögország és Hollandia elleni kudarcok után Veljko Paunović együttese a Bajor fővárosban is alul maradt. A következő fordulóban Szerbia október 4-én Hollandia vendége lesz, még Németország Görögországba látogat.
3: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannorádióban. A legfrissebb jazzesi listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannorádióban.
4: Sziasztok, én Zvekán Péter Zecce vagyok, ez pedig itt a Poplista, 40 dal, legjobb 40 dal ezen a héten. Hát akkor csapjunk is bele. 40. helyen ezen a héten The Kid LAROI és Justin Bieber található a Stay. 39. helyen Joel Corey Be Alright. 38. az Imagine Dragons és a Bones. 37. Maroon 5 feat. Cardi B Girls Like You. És 36. Hayden James

Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannorádióban. A legfrissebb játszási listák alapján. Poplista, 91.5.

0: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
1: Folytatjuk a toplistát, 35. helyen Lost Frequencies található és a Leave It All. 34. helyen Mark Ronson feat. Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. 33. helyen Shawn Mendes és Camila Cabello dala Señorita. 32. Lato feat. Luke Kala és a Lottery. 31. pedig Miles Smith és a Stargazing.

0: mindegy helyen. Poplista.
1: Már is a 30. helynél tartunk a poplistában ezen a héten. Jonas Brothers található itt, és a Sucker. 29. Sam Smith és Kim Petras dal az Unholy. 28. Ava Max, Kings and Queens. 27. helyen Robin Schulz és Barbs közös dala a Better Times. 26. Ray Dalton, Do It Again.
2: We go

0: Time. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Panno Rádióban. Poplista.
1: Ezen a héten 25. helyen Teddy Swims található és a The Door, míg 24. helyen Kato and John Turn the Lights Off. 23. helyen Lady Gaga található és az Abracadabra, míg 22. helyen Ed Sheeran és az Azizem. 21. helyen Accent, Sarah és Misha dala a Don't Leave.

0: A legnagyobb slágerek nálunk szólnak.
1: Poplista. Már is a poplista felénél tartunk, a 20. helyen Ray Dalton találat és a Blood Running, 19. helyen David Guetta és One Republic dala az I Don't Wanna Wait, 18. Jennifer Lopez és David Guetta dala Save Me Tonight, 17. Comrade Hug Yourself, 16. Martin Garrix és még sok mindenki más Butterflies.

0: A legnagyobb slágerek nálunk szólnak.
1: Poplista. Oké, folytatódik a poplista ezen a héten. Velem, azaz Zecivel, és 15. helyen Sam Felt és Rosalind-dal található a Heart Like Mine. 14. Switch Disco és a Sleep Tonight. 13. Shakira és Burna Boy dala a Die Die, 12. Taylor Swift és az Opalite, 11. helyen pedig Loy and David Puentes, Golden Summer.

0: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
1: Már is elérkeztük a top 10-hez, ahol ezen a héten 10. helyen Loi található és a Get Lucky, 9. helyen Alex Warren és a Fever Dream, 8. helyen Taylor Swift és a The Fate of Ophelia, ki nem maradhat, 7. helyen Tóth Abigail és Axendala, a Sugar Daddy, még 6. helyen Bebe Rexha Faithless dala, a New Religion.

toplista. Toplista.

0: helyen.
1: Poplista. Top 5 ezen a héten. 5. helyen Hypertone és Norma Jean Martin, valamint Henry PFR, Out of My Head. Még 4. helyen Comrade.

0: Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannorádióban. Poplista.
1: Harmadik helyen ezen a héten Hurts és Purple Disco Machine között dalt található a Wonderful Life 25.

0: A legnagyobb slágerek nálunk szólnak.
1: Poplista. És aki lett az első ezen a héten, nem más, mint Alex Kenji és a Bambole. További szép estét, maradjatok továbbra is a 91.5 mellett.

0: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától. Hey DJ! Where's the beat? Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a Csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra. Sziasztok, ez itt a Csendháborítás, a Pannon Rádió Mix műsora. Én Szlacki Csilla vagyok. A mai műsor vendége egy magyarországi DJ és producer, nem más, mint Heréd István művész nevén Steve. Szia, üdvözöllek a műsorban!
1: Szia, üdvözöllek, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat!
0: Nos, mesélj egy kicsit a kezdetekről, hogyan alakult ki benned a zene iránti kitartás, hogyan kezdted?
1: Hát ez valamikor általános iskolás koromban alakult ki, oda mennék vissza így időben. Nekünk ugye a család az eléggé muzikális, ugyanis nagynéném zongoratanárnő, illetve szolfés tanárnő volt, ugye most már nyugdíjas, illetve apukám hegedült. Ugye, hogy így a zenei stílus, amit én képviselek, hogy összekössem, ez úgy alakult ki, hogy ugye szolfés után nekünk hangszert kellett választanunk, és akkor kérdezték, hogy na, akkor Pistikém milyen hangszert szeretné, és én így reflexből tudod így mondani akartam, hogy hát dob. De még mielőtt ezt kibírtam volna mondani, így nagynéném azt mondta, hogy jó, akkor te hegedülni fogsz. Elkezdtem hegedülni, és akkor ugye volt természetesen ugye a szolfézs, ugye előképzés, meg hegedültem 3 évig, meg aztán autodidakta módon elkezdtem zongorázni, és azt gondolom, hogy ez a stílus most, amit én képviselek, ugye a drum and bass, ez valamilyen szinten egy ilyen kompenzálás, hogy én nem dobolhattam, és akkor ebbe élem ki magam.
0: És milyen technikai eszközökkel kezdtél el gyakorolni, milyen lehetőségek voltak adottak akkoriban?
1: Úgy indult, hogy ugye először ez a partiba járás, aztán nem tudom, ugye a mixeknek a gyűjtése, szelektálása, a zenék, utána ugye jött a bakelit. Tehát én még ugye az a korosztály vagyok, aki a Technics-en tanult meg zenélni, volt annó 2 Technics SL1200-as lemezjátszóim, illetve hát beruháztam rá, gyűjtögettem a pénzt, és akkor beruháztam rá, és akkor ezen keresztül ment a történet. Nagyon-nagyon sokáig, aztán kerültem egy olyan élethelyzetbe, hogy el kellett adnom, és most hála Istennek mondhatom azt, hogy így teljesen egyben van a setup, mert sikerült jó minőségbe venni, felújítani dolgokat, és akkor... De ezen keresztül, én vinilen kezdtem el zenélni, nem ugye gyakorolni, és akkor utána jött ugye a CDJ-s korszak, ugye a CD-k, most már ugye egy sticket, egy pendrive-ot bedugunk, és akkor hagy szóljon, csapassuk.
0: És voltak egy támogatóid, akik segítettek a kezdetekben?
1: Én úgy mindent úgy ilyen autodidakta módon magamtól tanultam meg, tehát most akár a mixeléssel kapcsolatban is. Volt egy-két srác, akinél ugye volt lehetőség így zenélni, és akkor összejöttünk, és akkor ott mutattunk egymásnak trükköket, illetve ők már azért, akik régebben benne voltak, én mindig így az idősebbekhez vonzottam így jobban, és akkor ebből adódóan ők ugye mutattak egy-két trükköt, meg ugye volt lehetőség, még mielőtt meg nem vettem a lemezjátszókat gyakorolni, de igazából így ennyi. Tehát úgy a későbbiekben a zenélés, vagy akár a producerkedés alkalmával is ott nem, tehát ilyen autodidakta. Így szeretem magam felfedezni ezeket a dolgokat, mert szerintem így sokkal többet lehet tanulni.
0: Valóban így van. És milyen stílusokkal kezdted, és jelenleg mit képviselsz?
1: Én mindig is drum and bass-es voltam, hogy így fogalmazzak. Drum and bass-t hallgattam, illetve nagyon-nagyon fiatalon én még hallgattam ilyen metált. Tehát, hogyha nagyon visszamegyünk itt a drum and bass elejére, akkor azért ilyen black metal-tól kezdve, thrash metal-tól kezdve, punk, rock, deszkás punk, tehát ilyeneket. Rap, hip-hop, tehát ilyen mindenféle ilyen stílust, és akkor valahogy egyszer elmentem pont Szegeden, egyébként Szegedhez köthető az első drum and bass emlékem, vagy Atév, vagy Palotai Czadik bulik volt, és hát ott hallottam is, úristen, ez micsoda, és akkor onnantól kezdve ez így szerelem lett, illetve ugye még a régi időszakban, még a drum and bass bulik előtt ugye volt breakbeat felvezetés, meg bulik után after volt is ilyen breakbeatet hallgattunk, főleg a drum and bass-re fókuszálva, de írtam néhány breakbeat zenét is, meg technót is, tehát ilyen industrial techno, meg ilyesmi. Mostanában pedig drum and bass-en belül is, ugye ahogy volt ez az evolúció, hogy így fogalmazzak, így elég ilyen eklektikus kísérleti vonalat, tehát ez az autonomik 170 BPM-en mozogban, nekem ez az a tartomány, ahol a legjobban ki tudom magam fejezni, és az autonomiktól a half-step, ez a deep dark-os vonal, ez nekem nagyon fekszik, úgyhogy ez olyan, mint egy ilyen hullámvasút így fölletelt, így változó, tehát én nem szeretem magam így besomolni egy adott dologba, amihez van kedvem, vagy ami így kijön belőlem, de a fókusz a 170 BPM-en van.
0: Vannak-e példaképeid, akikre a mai napig felnézel?
1: Hú, hát ez egy jó kérdés. Voltak, hogy így fogalmazzak. Egy picit én most már így próbálom a saját utamat járni, tehát megint más volt, amikor, mit tudom én, 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, akik elindultak, ugye onnan tudnám említeni, ugye a régi vonalas, ugye a Textepes iskolát, tehát meg a Neurofunk, tehát a Kemal, Trace vonal, Bad Company, tehát tényleg Usual Suspect, Universal Project, ezek a régebbi iskolák. Aztán ugye ez az irány is gyakorlatilag megváltozott, és akkor egy picit így átment ebbe az autonomik vonalba, tehát Instrumental, Kidelma, D-Bridge, főleg ezek, de valahogy az évek során azok a bálványok, hogy így fogalmazzak, akikre én felnéztem egy buliba, így eljutottam oda, hogy most már velük dolgozom együtt. És ez valahol egy tökre nagy respekt, meg egy elismerés, de én egy picit ilyen autonóm vagyok ilyen téren, és próbálom így a saját dolgaimat csinálni, ami megosztó tud lenni, de ebből nem szoktam engedni. Tehát kísérletezgetek, hogy így fogalmazok, és ez a kísérleti vonal nekem most így nagyon adja.
0: És merre zenéltél eddig? Vannak-e fellépéseid, amelyekre kifejezetten büszke vagy?
1: A 20-as éveimben, ilyen 20 és 30 között így eléggé sok helyen megfordultam a világba. És ez főleg egyébként ennek köszönhető, illetve annak, hogy azért én így beszélek idegen nyelveket, és én mindig így külföldi széna felé nyitottam. Hát játszottam Japánba, Dél-Koreába, Oroszországba, ez egy különleges bulik volt. Dél-Amerikába, Kolumbiába, Venezuelába, Amerikába, tehát úgy sok helyen. Sőt, még Afrikában is megfordultam, Namibiában is zenéltem, meg Európában sok helyen. Tehát akkor nagyon-nagyon ment a szekér, nagyon pörgött, meg energikusabb voltam, most már így idősebbként, vagy azt mondom, hogy szelektálom azért. Nem ez a fő csapás irány, úgymond. Ugye a kérdésedre válaszolva, volt egy új-zélandi fellépésem, az egyrészt nagyon-nagyon messze volt, és egy nagyon-nagyon szép ország, és nagyszerű közönség van ott, és nagyon élik a drum and bass, szóval az úgy eléggé benne van a top 3-ba. Csehnél zenéltem Brunóba, ott például nagyon kedves gesztusok értek, tehát a fogadtatással kapcsolatban, és olyan, mintha hazamennél, mintha a második családod lenne, és teljesen bajba füröztettek, és egy kis csapat, de egy tök jó buli volt. Tehát a szívemnek kedves emlék, és mai napig dolgozunk együtt. Illetve ami egy ilyen frenetikus, illetve egy ilyen extatikus élmény volt, az Szentpétervár volt Oroszországban, ott 4000 ember előtt játszottam, és lett egy óriási élmény volt. Tehát én akkor a energiát még nem éreztem. Ugye az elektronikus zenének, tehát főleg a drum-bass-nek nagyon nagy hagyománya van, és jó vonalat képvisel.
0: Jövőbeli terveid, ami a DJ-zést illeti?
1: Szeretnék fellépni még pár helyen, eljutni még pár országba, vagy azokba az országba, ahol zenéltem, esetleg visszajutni. Jó kapcsolat alakult ki ugye ezekkel a szervezősrácokkal, szervezőbrigádokkal. Hát megmondom őszintén, hogy ugye nyelvtanárként dolgozom, illetve ugye szakfordító, szaklektor vagyok, és ez van fókuszban. És a zene az egy ilyen második szerelem, nagyon-nagyon szeretem üzni, tehát a produceri részt is, illetve a mixelést is. Látni azt, hogy örömet okozok az embereknek, és hát remélem, hogy még el tudok jutni igazából sok helyre. Szelektálva, ami azt jelenti, hogy már nem vagyok 18-20 éves, de hogyha még évente egy pár fellépés így belefér, és van erre lehetőség, akkor nagyon szívesen mondok rá, mert igazából lassítok a tempó, vagy lassítottam, hogy is fogalmazzak.
0: Ugye készültél nekünk egy mixel, mit hallhatunk vissza ebben a szelekcióban?
1: Igen, nagyon szépen köszönöm a meghívást ide a műsorba is, meg arra is, hogy felkértél, hogy készítsem ezt a mixet, és nagy örömmel tettem. Ez igazából ugye a mostani vonalmat képviseli, tehát a mostani zenei vonalmat irányolat, amit így hallgatni szoktam, illetve tevékenykedek benne. Tempóját tekintve a mix az 170 BPM. Hát úgy fogalmaznék, hogy egy utazás magasságokba, mélységekbe, van benne egy kis autonomik, tehát ilyen érzelmesebb drum and bass, ilyen experimentál jellegű drum and bass, de van ugyanakkor a kicsit a 170 BPM-en belül a sötétebb, mélyebb vonalát is megmutatom ugye ennek a stílusnak. Ugye a zenét tekintve a múlt, jelen és a jövő zenéi szerepelnek ugye ebben a mixben. Tényleg az volt a célja a mixnek, hogy legyen egy felépítése, legyen neki igazából egy íve, tehát mindenféleképpen egy ilyen eklektikusabb vonalat szerettem volna kialakítani. Bízom benne, hogy tetszeni fog majd a hallgatóságnak.
0: Én ebben biztos vagyok, és hát akkor következzen ez a mix. Heréd Istvánnak, művész nevén Stiffnek nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást, egy élmény volt. Köszönöm szépen még egyszer.

Rolling with a matin, you roll.

0: jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

Mellóban, van a baba báromban. Nem az én nyomtam ki, mert dolgom volt, csak basztam a hamon. Csak ez miben van, nem kell, hogy titkoljál, hanem mond.